0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. Jövőre 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, még marad a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. A kedvező egyenleg irányába hajtotta az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó- és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is. Jövőre 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette a kormány szerdai döntését a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentése szerint az öregségi nyugdíj emelése a 2027-es költségvetés elfogadását követően január 1-től lép életbe. A 120 ezer forintos legkisebb öregségi nyugdíj több mint négyszerese az eddig fennálló, 2008 óta változatlan 28.500 forintos összegnek. Mintegy 6 milliárd forintból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét. Az uniós támogatásból a hálózati rendellenességek gyors felismerését és a kibertámadások kezelését segítő rendszereket alakítanak ki. A fejlesztés az 1 megawattnál nagyobb kapacitású energiatermelőket érinti. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita bíróság nélkül is lezárható. Közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodás köthető. A Magyarországos Közjegyzői Kamara adatai szerint Magyarországon tavaly majdnem 130 ezer polgári családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak valamivel kevesebb, mint a fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. Eközben a legfrissebb adatok szerint körülbelül 18 ezer ügyben per nélkül állapodtak meg a felek. Mintegy 84 ezer rászoruló gyermek kap tanszercsomagot a Klebelsberg központtól. Minden általános iskolás a korának és az iskolai évfolyamának megfelelő tanszereket kapja meg. A csomagokban nem csak tanszerek, papírok, írószerek, vonalzók találhatók, hanem például az első évfolyamosoknak tisztasági csomagot, a hetedik osztályosoknak pedig tudományos számológépet is tartalmaz. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségire. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e között tartják, az emelt és a középszintű szóbeli vizsgák novemberben lesznek. 4000-re húznak a helyére egy 400 tonnás háromszintes japán várkastélyt Hiroszakiban. A hatalmas faépületet kötelekkel apránként mozgatják vissza eredeti helyére. A tornyot 2015-ben emelték át 80 méterrel arrébb, hogy megerősíthessék az összeomlással fenyegető kőalapzatot, most pedig a helyiek közös erővel már csaknem 5 méterrel közelebb húzták az épületet. A visszahelyezést szeptemberben nehéz gépekkel fejezik majd be. Kedre virradóan a front hatására több helyen lehet zápor, zivat, majd napközben legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati, észak-nyugati széllel. Kora reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió.
3: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
0: World Live.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
5: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
6: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
7: Retikül, szerdán 16 órától.
8: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
9: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobbiradio.hu.
1: A rádiót. Reklám.
2: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van. Kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Megduplázza a szociális tűzifa keretét a kormány, szigorítják a büntető eljárási jogszabályokat, folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét a kormány a 2026-27-es fűtési időszaktól. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A 2026-os pályázat kiírásához 5 milliárd forinttal rendelkezésre, és a jövő évi keret biztosításához csaknem 4,5 milliárd forintot csoportosítanak át a polgármesteri illetményekhez és költségtérítésekhez biztosított fel nem használt előirányzatból. Jön a büntető eljárási jogszabályok szigorítása, az eljárási határidők rövidítése, a bíróságok és a nyomozó szervek megerősítése, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter szerint elfogadhatatlan és megengedhetetlen, hogy 5-10 évig tart egyes büntetőügyek lezárása. Azt ígérte, gyorsítanak ebben is. Két héttel a határidő előtt szombaton elkészült az első ütem Paksnál, összeér a fenékküszöb a Duna teljes szélességében, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő az energiabiztonság érdekében szükséges munkálatokról azt írta, 43 ezer köbméternyi követ építettek be eddig augusztus 12-e óta. Képzésekkel segítik az iskolákat az anaflaxiás, allergiás gyermekek biztonságáért, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit bejegyzése szerint 3 fontos eszköz áll most az intézmények rendelkezésére, ilyen az ingyenes online képzés az Allergia Képzett Iskola Egyesült jóvoltából, egy gyakorlati oktató videó a Betesda Akadémián, valamint egy gyakorlati segédlet az intézmények számára, amely az anafilaxiás allergiásokért egyesület, a MAKIT és az Allergia Képzett Iskola Egyesület együttműködésével készül. Már a radarképeken is megjelennek a hatalmas balatoni árvaszúnyograjok. A Hungaromet ZRT közölte, az elmúlt hetekben esténként a radarképen a Balaton felett éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Az árvaszúnyogok nem csípnek, nem szívnak fért és nem terjesztenek fertőzéseket, ugyanakkor nagy tömegben kifejezetten zavaróak lehetnek. Fényes nappal lopott el egy 673 darab gyémánttal díszített nyakláncot két maszk nélküli férfi a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. A két tolvaj még jegyet is váltott a kiállításra, majd egy kalapáccsal betörték az ékszert elzáró üveget és elmenekültek a helyszínről. A tolvajakat a múzeum biztonsági kamerája megörökítette. A nyakláncot egy francia luxus ékszergyártó készítette, és 2015-ben 4,3 millió dollárért kelt el egy aukción. Ez mai árfolyamon több mint 6 millió dollárnak felelne meg, vagyis csaknem 2 milliárd forintnak. Kedden még kitart a kánikula, sok napsütés és meleg idő várható. A hőmérséklet hajnalban még 13-21 fok között alakul, délután pedig 29-36 fokig melegszik a levegő. Szerdán már változékonyabbra fordul az idő, a több órás napsütés mellett erősen megnövekedhet a felhőzet. Többfelé elered az eső, az északira, északnyugatira forduló szél pedig megerősödik. A hőmérséklet visszaesik, hajnalban 15-22 fok, délután 24-33 fok várható.
0: Kamureklám.
2: Mai rövidke történetünk az ügyvédnél játszódik. Egy kisé tétova ügyfél lép be dr. Cashman irodájába.
3: Jó napot kívánok, nekem egy nagy problémám van, és melyik a legolcsóbb szolgáltatása?
4: 3 kérdés, 10 000 forint.
3: Hát ez nem sok, egy kicsit.
4: Lehetséges. Melyik a harmadik kérdés?
0: Kamureklámot hallottak.

Sagabomer con Johnny Wayne. Sagabomer.

0: Rádió. Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Ma éjjel táncolunk, ez a
4: egy műsor.
5: I could have spread my wings and done a thousand things.
4: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
6: Ma meg a szombat délután.
4: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Ettől lesz
1: dupla jó. Gyere fel, ne táncolj mi!
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap 4-től.
3: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, hogy milyen a világ.
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Életveszélyes helyzetekre készítik fel a tanárokat az iskolákban. Leállították a tiszalöki vízaerőművet a Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt. Még marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter fontos változást jelentett be, életveszélyes helyzetekre készítik fel a tanárokat. Magyarországon csaknem 25 ezer gyermek él súlyos allergiával, az új eszközök segítségével pedig a pedagógusok még a tanévkezdés előtt megtanulhatják a vészhelyzetek felismerését és az életmentő EpiPen szakszerű használatát. Leállították a tiszalöki vízi erőművet a Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt. A térség Tiszás parlamenti képviselője Szakács Péter Lajos közösségi oldalán azt írta, az erőmű elsődleges feladata a vízhozam szabályozás, az energiatermelés csak másodlagos funkciója. Tiszalök és a térség energiaellátása továbbra is biztosított, miközben a Paksi atomerőmű teljes kapacitással termel. A tervek szerint a következő hét során a Tiszalöknél tartott 420 cm-es vízszintből 20 cm-t leengednek, ezzel juttatva némi többlet ez a folyó alsóbb szakaszait. Lassult júniusban a béremelkedés az előző hónaphoz képest. A korábbi 8-9% után most 7% körüli a növekedés. Hasonlóan alacsony növekedésre utoljára 5 évvel ezelőtt volt példa. Az eddigi 400 milliárd forint mellett az év végéig még mintegy 300 milliárdot lehet megtakarítani az előző kormány túlárazott szerződéseinek felmondásával, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a 7,5%-os idei módosított hiánycélra utalva ismét felhívta a figyelmet arra, az eddig megtett intézkedések nélkül 8,3%-ra nőtt volna a deficit. Önkéntes alapon működő tőketörlesztési moratórium indul szeptember 1-től az agrárágazatban működő szereplők likviditásának biztosítására, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, a konstrukció keretében a jogosult vállalkozásoknak idén évvégéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatfizetési kötelezettség azonban megmarad. Új programot indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktoranduszoknak. A doktori képzésben résztvevő hallgatók kutatási ötleteikkel szeptember 15-ig jelentkezhetnek a programba, amelynek első tanulás és felfedezés elnevezésű program része októberig tart. November és január között lesz a projektindítás, júniusig a projektfejlesztés, júliusban pedig szakmai zsűrinek, befektetőknek, iparági szakértőknek és lehetséges partnereknek mutatják be a projektötleteket a doktoranduszok. A programban résztvevő hallgatók ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kapnak. Kedre virradóan a front hatására több helyen lehet zápor, zivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati, észak-nyugati széllel. Kora reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán tisztel a Hobby Rádióban.
4: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
7: UK.
4: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
8: Ma éjjel táncolj, ez a táncolj, a hőnek a táncra fel.
9: Egy műsor.
10: I could have spread my wings and done a thousand things.
9: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

egyszer Kongó kolostorban, egyszer disznó közt az orban. Fölsír a had, de mire még? A hetedik, te magad légy!

egy ki kendőcskére tapos. Tongják körül, mint hústa légy. A hetedik, te magad légy.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót!
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
3: Újabb jogszabályok módosulhatnak az állami vagyon visszaszerzése érdekében. 2 milliárd eurónyi forrás jöhet a Vekerle lakásépítési programra. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntetőeljárások rövidítése érdekében helyezett kilátásba jogszabálymódosítást a miniszterelnök. Magyar Péter bejegyzésében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos vádakra reagálva azt írta, hogy az új hatóság hiteltelenítését elutasítja, mert a létező legerősebb hivatal felállítása a kormány célja, szakmailag elkötelezett és megalkuvást nem tűrő vezetőkkel. A Vekerle lakásépítési programra akár 2 milliárd eurónyi forrás állhat rendelkezésre, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint a hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót fordítanak a programra, amelyet banki és piaci társfinanszírozás egészíthet ki. A miniszter kiemelte, hogy a lakhatási válság megoldása ma már elképzelhetetlen az állam aktív szerepvállalása nélkül. A program célja, hogy ösztönözze a lakásépítést és javítsa a lakhatási feltételeket. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csaknem 30 centivel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Szeptember 1-től visszatér a megszokott munkarend a fővárosi cégeknél, miután helyreállt az energiaellátás, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. A rendkívüli hőség és aszály miatt augusztusban energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, egyebek mellett korlátozták a közösségi közlekedés energiafelhasználását, leállították a díszkivilágítást és a szökőkutakat. A BKK és a BKV intézkedései több mint 1000 megawattóra energiamegtakarítást eredményeztek. A hőhullámok és a szárazság miatt éhezés várhat a hazai méhekre. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint a pollenhiány az állomány 80%-át érintheti, ezért levélben fordultak Bóna Szabolcs agrárminiszterhez. Közölték, a jelenlegi helyzet miatt jövő tavasszal jelentős méhcsaládveszteség várható. Felbocsátották a NASA új generációs űrteleszkópját. A Romanta SpaceX Falcon hordozó rakétáján jutott a világűrbe, ahol a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, ahol jelenleg a Webb űrteleszkóp működik. Az autóbusznyi méretű teleszkóp mintegy 3 hónap alatt éri el a kijelölt pozícióját, segítségével a NASA szándéka szerint a világűr eddig rejtett naprendszereinek bolygóit tudják majd megtalálni és felderíteni. Kedden még kitart a kánikula, sok napsütés és meleg idő várható. A hőmérséklet hajnalban még 13-21 fok között alakul, délután pedig 29-36 fokig melegszik a levegő. Szerdán már változékonyabbra fordul az idő, a több órás napsütés mellett erősen megnövekedhet a felhőzet. Többfelé elered az eső, az északira, északnyugatira forduló szél pedig megerősödik. A hőmérséklet visszaesik, hajnalban 15-22 fok, délután 24-33 fok várható.
2: Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
4: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.

0: Egészségedre.
1: Egészségedre.
0: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
5: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelem esküszöm.
3: Wifi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
7: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
8: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
8: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
9: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Jobbi Rádió
1: műsorajánló.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobbi Rádióban.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobbi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
2: A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. Több épület kigyulladt Szegeden a rendezőpályaudvar közelében a téli kikötő útnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A hivatal elnökének megválasztott Unger Anna viszont szinte ismeretlen a közvélemény előtt. Derül ki a European Friss kutatásából, amelynek részleteit az MTI-vel közölték. A felmérés szerint a lakosság 12%-a pontosan, 58% nagyjából ismeri az NVVH feladat és jogköreit. A népesség negyede ugyanakkor csak a hivatal nevét hallotta, 5%-uk pedig még azt sem. A TISZA szavazók 84%-a tudja legalább nagyjából, mivel foglalkozik az NVVH, még a Fidesz szavazói körében ez az arány 63%, a Mi Hazánkra szavazók körében 61%, az áprilisban nem szavazók körében pedig 55%. A European szerint a lakosság több 57%-a nem érzi eléggé tájékozottnak magát a jelölés megítéléséhez. Párkányi Rapéder Kossuth Díjas szobrászművész elbontotta Kolotkó Mihály Gerilla szobrász legújabb mini alkotását. A vitatott kis targoncás szobor Párkányi egyik legismertebb és legtöbbet vitatott monumentális alkotásán, a budapesti Szabadságtéren álló, a német megszállás áldozatainak emlékművén jelent meg. Párkányi elmondása szerint a Gerilla szobor eltávolítását egy hosszas, mintegy 14 perces telefonbeszélgetés előzte meg, maga Kolotkó Mihály és közte. Állítása szerint ebben a diskurzusban kifejezetten tisztázták a jogi kereteket és megállapodtak abban, hogy Párkányi maga fogja lefejteni a miniszobrot a nagyszabású emlékműről. A Kossuth Díjas művészt azonban mélyen felháborította, hogy Kolotkó ezt követően a közösségi oldalán úgy tálalta az esetet a követőinek, mintha egyszerű lopás történt volna, teljesen elhallgatva a közös egyességet. Interaktív hangos kalauzzal gazdagodott a Nógrádi Vár turisztikai kínálata. A Nógrád várának megmentéséért alapítvány egy hiánypótló fejlesztéssel teszi élvezetesebbé a történelmi emlékhely bejárását. Kovács Viktor, a civil szervezet egyik tagja, a Megafonnak elmondta, a korábbi tájékoztató táblák után egy interaktív élményt szerettek volna nyújtani a látogatóknak. Az új Audio Guide 12 állomáson keresztül kíséri végig a turistákat, a várparkolótól kezdve egészen a várhegy tetejéig. A rendszer az alapítvány egyik tagja, Paulinyi Zoltán fejlesztése, így a teljes projektet házon belül sikerült megvalósítani. A hangos kalauz nem csak az építmény történetét és egykori kinézetét mutatja be a mai ismeretek alapján, hanem arra a kérdésre is választ ad, hogy miért csak a jelenleg látható romok maradtak fenn az utókor számára. Több épület kigyulladt Szegeden a rendezőpályaudvar közelében a téli kikötő útnál, közölte a katasztrófavédelem hétfőn délután honlapján. A közlemény szerint egy könnyű szerkezetes épület teljes terjedelmében égett, a tűz pedig átterjedt több hétvégi házra. Mint írták, a város hivatásos tűzoltói 3 gépjármű fecskendővel és vízszállítóval vonultak a helyszínre, a rajok vízsugarakkal és kéziszerszámokkal oltották a lángokat. Molnár Krisztina, Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője közölte, személyi sérülésről nem tudnak. Ma napközben mindenütt kisüt a nap, később a délután folyamán is napos, komoly felhős időre van kilátás számottevő csapadék nélkül. Az északnyugati-nyugati szél időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Sára vagyok, üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában. Két órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 6 óra után a hallgatókat. Ma szeptember 1-e kedd van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg Budapesten 22,3 fokot mutatnak a hőmérők. Zene után innen folytatjuk.
3: Hobby Rádió.
5: Fogalkozni, mélyedek ki a busztába!
1: Műsorajánló.
5: óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
9: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
5: Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
10: A Hobby Rádióban.
3: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Szeptember 1-én az Egon, valamint Egyed nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az Egon germán eredetű név az Egbert, Egmont, Edwin nevek becézéséből önállósult, jelentése pedig fegyver. Szeptember 1-én kívül az Egonok ünnepelnek még április 23-án, valamint július 15-én is. Becézése Egonka, Egus, Eguska, a név jeles viselői Schmidt Egon természettudós, valamint ön kedves Egon. Szintén ezen a napon köszöntjük Egyed nevű hallgatóinkat. A görög-magyar eredetű férfi név az Aegidius névből ered, jelentése pedig pajzshordozó. Ünnepelnek még az egyedek február 17-én, március 13-án, valamint április 23-án is. A név becézése Egyedke, Egyke, ezen a napon köszöntjük még Artúr, Bella, Fajsz, Farkas, Gede, Gedeon, Gedő, Gida, Gilda, Glenn, Hósea, Ignác, Izabella, Józsa, Józsua, Józsué, Júda, Kende, Kund, Kurt, Naomi, Noémi, Tamara, Verita, Veréna, valamint Zádor nevű hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Poppy Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 1-én. Üdvözlöm Önöket, lássuk csak ezen a napon milyen érdekességek is történtek. 1535-tel kezdünk, szeptember 1-én Jacques Cartier, francia tengerész és felfedező megalapította Montrealt. Az ő nevéhez fűződik az észak-amerikai francia gyarmatbirodalom létrehozása is. Ugorjunk egy 100 évet, 1642. szeptember 1-ére. Ekkor született Bethlen Miklós gróf, erdélyi államférfi, kancellár és emlékiratíró. Ugorjunk a 19. századba, 1862. szeptember 1-én született Kövesligeti Radó geofizikus, csillagász, egyetemi tanár, akadémikus. Kövesligeti színképelemzéssel és csillagászati fénysebességméréssel foglalkozott, alapvetőek a földrengés fészkek mélységének meghatározására vonatkozó munkái. 1906-ban megalapította a Magyar Földrengési Számoló Intézetet és az Egyetemi Földrengési Obszervatóriumot. Maradjunk még a 19. században, 1877. szeptember 1-én született Francis William Aston, Nobel-díjas angol kémikus és fizikus. És azért nem menjünk most sem messzire, 1892. szeptember 1-én elkészült a budai körvasút. Most ugorjunk a 20. századra, 1922. szeptember 1-én halt meg Petsz Samu, építész, műegyetemi tanár. Ő tervezte többek között az országos levéltár budai épületét, valamint a Városligeti Fasori Evangélikus templomot és gimnáziumot. Folytassuk 1939-el, szeptember 1-je a II. Világháború emléknapja. 1939-ben Németország megtámadta Lengyelországot, és ezzel kezdetét vette a II. Nagy háború, amelyet az utókor II. Világháborúként ismer. Világszerte ezen a napon emlékeznek meg a 6 évig tartó Európát megviselő, pusztító és embertelen időszakról. Ugorjunk 1975-re, ugyanis szeptember 1-én született Gloria Estefan, a latin popzene egyik legfényesebb csillaga. Folytassuk 1994-jel, szeptember 1-je Pécs napja, annak emlékére, hogy 1367-ben 5. Orbán pápa elküldte az egyetem megalapítására feljogosító beleegyező oklevelet. 3 évet lépünk előre, 1997. szeptember 1-én meghalt Cibor Zoltán labdarúgó, a legendás aranycsapat bal szélsője. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Üzenet a Józsué könyve első fejezetéből.
1: Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne retteg, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: 2026. szeptember 1-e kedd, Evangélium Szent Lukács könyvéből 4. fejezet 31-től 37. vers. Jézus egyszer lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton ott tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt. Volt ott a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki így kiáltozott: el innen! Mi dolgunk veled, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt: némulj el és menj ki belőle. Erre az ördög a földre sújtotta az embert, és kiment belőle, anélkül, hogy bajt okozott volna neki. Csodálkozás fogta el valamennyiüket, és egymás közt ezt mondogatták: mi ez? Akkor a hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, hogy kimennek a megszállottakból. Ennek híre elterjedt az egész környéken. Elmélkedés. Kafarnaumban Jézus tanít, és szavai lenyűgözik a hallgatókat. Szavának hatalma volt, írja Lukács evangélista. Jézus tehát nem csupán okos érvekkel, szép megfogalmazással és érthető példákkal tanít, hanem olyas valamit közvetít, amit az emberek azonnal megéreznek, a tanítás belülről formálja őket. A zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember jelenik meg, aki Jézus jelenlétére hevesen reagál. A gonosz felismeri őt: tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ekkor hatalommal parancsol, és a tisztátalan lélek elhagyja az embert. Ez az esemény nyilvánvalóvá teszi, hogy Jézus tanítása nem pusztán elméleti igazság, hanem valóságos erő, amely áthatja a lelket és felszabadít. A gonosz nem tud megmaradni ott, ahol Jézus jelen van. A tanítvány számára ez örömhír és feladat is. Örömhír, mert van valaki, aki erősebb minden gonosz erőnél, és feladat, mert meghívást kapunk arra, hogy ennek az erőnek a szolgálatába álljunk. Isten igéje által építsünk, gyógyítsunk, felemeljünk. Mindenki, aki befogadja Krisztus szavát, megtapasztalhatja annak átalakító erejét. Nekünk is vannak lelki rabságaink, félelmek, bűnök, önzések. De Jézus szava ma is képes megtisztítani, megszabadítani. Ne féljünk gyógyító szavától, gyógyító érintésétől. Uram Jézus Krisztus, Te hatalommal tanítottál, és szavad gyógyulást hozott annak, akit a gonosz lélek uralt. Jöjj, Uram, szólíts meg engem, és szabadíts meg mindattól, ami elválaszt tőled. Szabad legyen világosság számomra, amely rendet teremt az űrzavarban, békét a nyugtalanságban, reményt a kételyek között. Ne engedd, hogy bármilyen félelem vagy bűn fölém kerekedjen, hanem újíts meg lelkileg, és add, hogy én is erősítsek másokat azzal a szóval, amit tőled kapok. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy Robin Hood neve összefolt az egyszerű emberek szabadságért vívott harcával és a hatalmasok igazságtalansága elleni küzdelmével? Bár hírneve immár 600 éve fényesen ragyog, a tudomány máig nem bizonyította be, hogy Robin Hood valóban létezett.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.

0: Nagyon szépen köszönjük. Természetesen senki nem megy sehová, hoztunk még szép dolgokat. Mosolyodjunk is elé.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Ma egy kalkuttai gyümölcsös pulyka mellett hoztam önöknek mazsolás rizssel. A hozzávalók 4 személyre 60 deka pulyka mell, 4 deciliter főzőtejszín, 1 deci olívaolaj, 2 deciliter édes fehérbor, 1 darab banán, 1 darab ananász és egy üveg medgy. A fűszerekhez majoranna, köri, só és fehérbors kell. Elkészítési módja a következő. Felhevített serpenyőben, olívaolajon a lisztbe forgatott pulyka mell filéket mindkét oldalán hirtelen megsütjük. Ezután kiemeljük a hússzeleteket a tányérra, a visszamaradt zsírjában a karikára vágott banánt és a kockára vágott ananászt a meggyel megpároljuk. Főzőtejszínnel felengedjük, fehérborral és köriporral beforraljuk. Sóval, fehérborssal ízlés szerint fűszerezzük. Az elkészítés ideje nagyon rövid, 10-15 perc alatt elkészíthető, köretként mazsolás rizst ajánlok hozzá.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
3: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Ezen a nyári napon Egyed és Egon nevű hallgatóinkat köszöntjük. Jelenleg hazánkban 22,3 fok van. A mai napon a II. Világháború világnapja van. A mai napra nincsenek ünnepek. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1367-ben a Pécsi Egyetem alapítása. Nagy Lajost Prága, Krakkó és Bécs példája arra serkentette, hogy a Veszprémi Egyetem hanyatlása miatt Pécs városa részére kérje a pápától a tudományegyetem létesítésének engedélyezését. 1939-ben a rádió előfizetők száma Magyarországon 468,000. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobbyradio.hu

0: Folytatjuk műsorunkat. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai nap hátralévő részében a 9-kor kezdődő esélyegyenlőségi magazinban Ruzsa Viktor vezetésével merülhetünk el a téma mélyebb rétegeiben, majd 10-kor Magyarosi Marianna invitál minket a Világjáró című utazási műsorába, hogy felfrissüljünk egy kis távoli hangulatban. 12 órakor a déli hírösszefoglalóval tartunk lépést a nap legfontosabb eseményein, ezt követően pedig 13 órakor a délután műsorban interjúk, riportok és tudósítások várják a hallgatókat kulturális, szociális és közéleti témákban. A délután későbbi óráiban 6 órakor a Life is Life életmód magazin kínál szórakoztató tartalmakat, míg 7-kor a Live World adásában a legnagyobb külföldi előadók koncertjei hallhatók. 8 órakor az esti hírösszefoglalóval zárjuk a nap híreseményeit, benne a nap idézetével, névnap köszöntővel, évforduló naptárral és sporthírekkel. 9 órakor a vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége című adásban riportok, interjúk és tudósítások színesítik a hangulatot, majd 21 órakor Ruzsa Viktorral az Egyenlő Esély esélyegyenlőségi magazin műsorban folytatjuk a gondolatmenetet. 24 óra előtt, 24 órakor ismét Magyarosi Marianna vezeti a Világjáró utazási műsort, végül 23 órakor Reményik László interjú műsora, az 1000 arc, 1000 talentum zárja a mai adásnapot. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a nap hírei egy összetett képet festenek a hazai gazdasági és politikai folyamatokról. A makrogazdasági stabilitás jeleként erősödött a forint, a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon, miközben a költségvetési kiadások szerkezete is újabb elemzések tárgyát képezte, kiderült ugyanis, hogy az elmúlt 15 évben Magyarország uniós összehasonlításban is kiemelkedően sokat költött gazdasági ügyekre, kamatokra, valamint a kultúra, sport és vallás területére, míg az egészségügy aránylag szerényebb részesedést kapott. A költségvetési kérdésekkel párhuzamosan jelentős előrelépés történt az uniós források ügyében, a kormány teljesítette a helyreállítási források lehívásához szükséges jogalkotási feltételeket, ezzel több 1000 milliárd forint sorsát döntve el. Mindeközben a parlament végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága is újabb adatokkal gazdagodott, miután Varga Mihály bejelentette, hogy a Magyar Nemzeti Bank közel 1000 oldalnyi dokumentumot bocsátott rendelkezésére. A gazdasági és politikai hírek mellett azonban súlyos kihívásokkal kell szembenéznie a hazai mezőgazdaságnak is. Az aszály és a rendkívüli hőség olyan krízist idézett elő a termőföldeken, amire a szakma nem volt felkészülve, a zöldségek és gyümölcsök megsültek, kényszeréretté váltak és kalciumhiánnyal küzdenek, ami jelentős károkat okozott a szektorban. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió.

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Üdvözljük Önt a Hobby Rádió friss hírekben, ahol ma a látássérültek közösségi életének színes és inspiráló mozzanatait járjuk körül. Portálunkon olvasható, hogy a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete második alkalommal hirdeti meg Fehér Bottal a pontok nyomában második című budapesti élménysétáját, amelynek célja a brailleírás rendszer kulturális és mindennapi jelentőségének bemutatása. Hasonlóan gazdag élményben részesültek a Hermina Egyesület tagjai is, akik az Opera Gimfőzdében betekintést nyerhettek Budapest egyetlen kézműves gimfőzdéjének munkafolyamataiba. Ugyanez a szervezet indította el sikeresen a Hivatások nyomában programsorozatát, amelynek keretében a 14. kerületi hivatásos tűzoltóparancsnokságon ismerkedhettek meg a tűzoltók felelősségteljes mindennapjaival. A közösségi összetartást hangsúlyozza a Békés Megyei Egyesület novemberi jótékonysági bála is, amelynek bevétele a fogyatékkal élők összefogását és az egyesület fejlesztését szolgálja. Emellett a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete is meghívta tagjait és támogatóit hagyományos őszi klub délutánjára, ahol a kikapcsolódás mellett tájékozódhatnak a szervezet működéséről is. Ezek a kezdeményezések jól mutatják, hogy a látássérültek aktív részvétele a társadalmi és kulturális életben folyamatosan erősödik. A részletekért és a további információkért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. 7 órakor hírek, utána pedig újra itt leszünk zenével és érdekességekkel.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: A kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának. Mindenki számára jobb helyé válna, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Nagykanizsán. Lannert Judit a Dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos névnyitón azt mondta, hogy olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak, nem azon törik a fejüket, hogy hogyan lehet még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogy hogyan lehet olyan közös fejlődési utakat kijelölni, amelyek a pedagógusokat és gyermekeket egyaránt szolgálják. A kormány azt szeretné, ha az iskola a kreativitás tere lenne diáknak, tanárnak egyaránt, ahol a nyugodt fejlődés biztosított, ahol a diákok megtalálják az őket érdeklő területeket, azokat a foglalkozásokat, amelyekben örömüket lelik, tette hozzá a miniszter. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója. Lovas Attila szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Úgy fogalmazott, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyú pótolják a kieső kapacitást. Az igazgatóság honlapján az olvasható, a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó kisköre felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó, hasznosítható vízkészlete. A nemzetközi utasok közel kétharmada már online veszi meg a jegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint az év első 7 hónapjában több mint 780 ezeren vásároltak a MÁV-nál nemzetközi menetjegyet, és 64,8%-uk digitális csatornát választott. A jegy.mav.hu-t, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazást. Hozzáfűzte, egy évvel korábban ez az arány még 60,7% volt. A pénztári vásárlások aránya már 35% közelébe csökkent. Azt is közölte, az utasok egyszerűen, gyorsan, sorbanállás nélkül szeretnék intézni az utazásukat. Szerinte a társaságnak is erre kell tovább mennie. És fontos lépés volt, hogy júniusban a nemzetközi jegyvásárlást is beköltöztették a MÁV Plus alkalmazásba. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szombaton tartotta a szlovákiai magyar iskolák 26. országos tanévnyitó ünnepségét Bodrog szerdahelyen, a Szent Mihály görög katolikus templomban. Az újszó.com tudósításából kiderül, Fekete Irén a szövetség elnöke beszédében arról szólt, hogy szerinte az intézmények 71%-a sodródik a szakadék szélére. Mint fogalmazott, a statisztikai oszlopok mögött a szervezetük családokat, jövőről álmodó gyermekeket, fáradtságos munkát végző pedagógusokat és iskoláikat féltő közösségeket lát.
3: Ma napközben mindenütt kisüt a nap, később a délután folyamán is napos, gomoly felhős időre van kilátás számottevő csapadék nélkül. Az északnyugati-nyugati szél időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Reklám. Jött egy üzenet, meghallgatom.
5: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
6: Pölöskei, a családi szörp.
7: Dexablock.
8: Fájdalom csillapító.
7: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
9: Dexablock. Fájdalom csillapító.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
10: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
11: Szeptember 1-e, kedd. Fővárosban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián térén és környékén továbbra is korlátozásra kell készülni. Az Árpád hídi lehajtón újra minden sáv járható, és a visszaforduló buszsávot is megnyitották. Ismét lehet balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra, a Pacsirta mező utcai visszaforduló a továbbiakban nem járható. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirta mező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Csepelen a második Rákóczi Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, mert vízvezetéket javítanak, a váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa irányítja. A belvárosban a Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a középső sávot, mert burkolatot javítanak. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál tart a csatorna javítása, itt a külső sávot lezárták, egy sáv járható. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni.
1: Hobby Rádió!
12: Hallottál már erről a rádióról?
13: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
14: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Köszöntöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. 7 óra után ez a reggeli műsorunk második órája. Ezen a reggeli napon Egyed és Egon nevű hallgatóinkat köszöntjük. Jelenleg 22,2 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napon a II. Világháború világnapja van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
15: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Szeptember 1-én az Egon, valamint Egyed nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az Egon germán eredetű név az Egbert, Egmont, Edwin nevek becézéséből önállósult, jelentése pedig fegyver. Szeptember 1-én kívül az Egonok ünnepelnek még április 23-án, valamint július 15-én is. Becézése Egonka, Egus, Eguska, a név jeles viselői Schmidt Egon természettudós, valamint ön kedves Egon. Szintén ezen a napon köszöntjük Egyed nevű hallgatóinkat. A görög-magyar eredetű férfi név az Aegidius névből ered, jelentése pedig pajzshordozó. Ünnepelnek még az egyedek február 17-én, március 13-án, valamint április 23-án is. A név becézése Egyedke, Egyke, ezen a napon köszöntjük még Artúr, Bella, Fajsz, Farkas, Gede, Gedeon, Gedő, Gida, Gilda, Glenn, Hósea, Ignác, Izabella, Józsa, Józsua, Józsué, Júda, Kende, Kund, Kurt, Naomi, Noémi, Tamara, Verita, Veréna, valamint Zádor nevű hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Sziasztok! Mi vagyunk a Vénusz. Hallgassátok ti is a Hobby

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 1-én. Üdvözlöm Önöket, lássuk csak ezen a napon milyen érdekességek is történtek. 1535-tel kezdünk, szeptember 1-én Jacques Cartier, francia tengerész és felfedező megalapította Montrealt. Az ő nevéhez fűződik az észak-amerikai francia gyarmatbirodalom létrehozása is. Ugorjunk egy 100 évet, 1642. szeptember 1-ére. Ekkor született Bethlen Miklós gróf, erdélyi államférfi kancellár és emlékiratíró. Ugorjunk a 19. századba, 1862. szeptember 1-én született Kövesligeti Radó geofizikus, csillagász, egyetemi tanár, akadémikus. Kövesligeti színképelemzéssel és csillagászati fénysebességméréssel foglalkozott, alapvetőek a földrengés fészkek mélységének meghatározására vonatkozó munkái. 1906-ban megalapította a Magyar Földrengési Számoló Intézetet és az Egyetemi Földrengési Obszervatóriumot. Maradjunk még a 19. században, 1877. szeptember 1-én született Francis William Aston, Nobel-díjas angol kémikus és fizikus. És azért nem menjünk most sem messzire, 1892. szeptember 1-én elkészült a budai körvasút. Most ugorjunk a 20. századra, 1922. szeptember 1-én halt meg Petz Samu, építész, műegyetemi tanár. Ő tervezte többek között az országos levéltár budai épületét, valamint a Városligeti Fasori Evangélikus templomot és gimnáziumot. Folytassuk 1939-el, szeptember 1-je a II. Világháború emléknapja. 1939-ben Németország megtámadta Lengyelországot, és ezzel kezdetét vette a II. Nagyháború, amelyet az utókor II. Világháborúként ismer. Világszerte ezen a napon emlékeznek meg a 6 évig tartó Európát megviselő, pusztító és embertelen időszakról. Ugorjunk 1975-re, ugyanis szeptember 1-én született Gloria Estefan, a latin popzene egyik legfényesebb csillaga. Folytassuk 1994-jel, szeptember 1-je, Pécs napja, annak emlékére, hogy 1367-ben 5. Orbán pápa elküldte az egyetem megalapítására feljogosító beleegyező oklevelet. 3 évet lépünk előre, 1997. szeptember 1-én meghalt Cibor Zoltán labdarúgó, a legendás aranycsapat bal szélsője. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet a Józsué könyve első fejezetéből.
1: Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne retteg, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: 2026. szeptember 1-e kedd, Evangélium Szent Lukács könyvéből 4. fejezet 31-től 37. vers. Jézus egyszer lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton ott tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt. Volt ott a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki így kiáltozott: el innen! Mi dolgunk veled, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt: némulj el és menj ki belőle. Erre az ördög a földre sújtotta az embert, és kiment belőle, anélkül, hogy bajt okozott volna neki. Csodálkozás fogta el valamennyiüket, és egymás közt ezt mondogatták: mi ez? Akkor a hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, hogy kimennek a megszállottakból. Ennek híre elterjedt az egész környéken. Elmélkedés. Kafarnaumban Jézus tanít, és szavai lenyűgözik a hallgatókat. Szavának hatalma volt, írja Lukács evangélista. Jézus tehát nem csupán okos érvekkel, szép megfogalmazással és érthető példákkal tanít, hanem olyas valamit közvetít, amit az emberek azonnal megéreznek, a tanítás belülről formálja őket. A zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember jelenik meg, aki Jézus jelenlétére hevesen reagál. A gonoszt felismeri őt: tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ekkor hatalommal parancsol, és a tisztátalan lélek elhagyja az embert. Ez az esemény nyilvánvalóvá teszi, hogy Jézus tanítása nem pusztán elméleti igazság, hanem valóságos erő, amely áthatja a lelket és felszabadít. A gonosz nem tud megmaradni ott, ahol Jézus jelen van. A tanítvány számára ez örömhír és feladat is. Örömhír, mert van valaki, aki erősebb minden gonosz erőnél, és feladat, mert meghívást kapunk arra, hogy ennek az erőnek a szolgálatába álljunk. Isten igéje által építsünk, gyógyítsunk, felemeljünk. Mindenki, aki befogadja Krisztus szavát, megtapasztalhatja annak átalakító erejét. Nekünk is vannak lelki rabságaink, félelmek, bűnök, önzések. De Jézus szava ma is képes megtisztítani, megszabadítani. Ne féljünk gyógyító szavától, gyógyító érintésétől. Uram Jézus Krisztus, Te hatalommal tanítottál, és szavad gyógyulást hozott annak, akit a gonosz lélek uralt. Jöjj, Uram, szólíts meg engem, és szabadíts meg mindattól, ami elválaszt tőled. Szabad legyen világosság számomra, amely rendet teremt az űrzavarban, békét a nyugtalanságban, reményt a kételyek között. Ne engedd, hogy bármilyen félelem vagy bűn fölém kerekedjen, hanem újíts meg lelkileg, és add, hogy én is erősítsek másokat azzal a szóval, amit tőled kapok. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
2: Hobbyradio.hu.
4: A rádiót!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy Robin Hood neve összefolt az egyszerű emberek szabadságért vívott harcával és a hatalmasok igazságtalansága elleni küzdelmével? Bár hírneve immár 600 éve fényesen ragyog, a tudomány máig nem bizonyította be, hogy Robin Hood valóban létezett.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1367-ben a Pécsi Egyetem alapítása. Nagy Lajost Prága, Krakkó és Bécs példája arra serkentette, hogy a Veszprémi Egyetem hanyatlása miatt Pécs városa részére kérje a pápától a tudományegyetem létesítésének engedélyezését. 1939-ben a rádió előfizetők száma Magyarországon 468,0 ezred. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
2: Csak szeretnénk.

Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robotműsor vezetője. Üdvözljük Önt a Hobby Rádió friss hírekben, ahol ma a látássérültek magyarországi közösségei tevékenységét állítjuk a reflektorfénybe. Portálunkon olvasható, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesület másodszor is meghívta érdeklődőit a Fehérbottal a pontok nyomában második budapesti élménysétára, amely a Braille-leírás rendszer kulturális jelentőségét helyezi előtérbe.

0: Be. Ugyancsak Budapest szívében, az Opera gymfőzdében tett látogatásuk során a Hermina Egyesület tagjai betekintést nyerhettek a kézműves gymkészítés rejtelmeibe. A Fővárosi Szervezet Hivatások nyomában című új programsorozatának keretében a tűzoltók felelősségteljes mindennapjaival is megismerkedhettek a résztvevők. Délalföldi társaink, a Békés Csabaiak, a Fogyatékkal Élők Világnapja alkalmából jótékonysági bált szerveznek, amelynek bevétele az Egyesület fejlesztését szolgálja. Bács-Kiskun megyében pedig a hagyományok jegyében rendezik meg az őszi klub délutánt, ahol a tagok és támogatók kikapcsolódhatnak és tájékozódhatnak. Ezek a kezdeményezések együttesen mutatják be a látássérültek aktív társadalmi részvételének sokszínűségét. A részletekért és további információkért látogasson el a hobbirádió.hu oldalra. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobbi Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
4: Hobbi Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kedves hallgatóink, nézzük meg, mit tartogat a nap hátralévő része. 9 órától Ruzsa Viktor vezeti az esélyegyenlőségi magazint, majd 10 órakor Magyarosi Marianna invitál minket a Világjáró című utazási műsorba. Délben 12 órakor hallgathatjuk a déli hírösszefoglalót, ezt követően pedig 13 órától a délután műsorban interjúk, riportok és tudósítások szólnak a kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 4 órakor az életmóddal foglalkozó Life is Life magazin következik, majd 5 órakor a Live World adásában a legnagyobb külföldi előadók koncertjei hallhatók. 6 órakor az esti hírösszefoglalóval indítjuk az estét, amelyben a nap idézete, névnapköszöntő, évforduló naptár és sporthírek is helyet kapnak. 7 órakor verssel, esti mesével, kabaréval és a nap érdekességével, legyen az riport, interjú vagy tudósítás, várjuk Önt. 9 órakor Ruzsa Viktorral készült Egyenlő esély című esélyegyenlőségi magazinműsor hallgatható, majd 10 órakor ismét Magyarosi Marianna utazási műsora a Világjáró szólal meg. Éjfél előtt 23 órától Reményik László vezeti az 1000 arc, 1000 talentum című interjú műsort. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.

Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Most lássuk, milyen időjárás várható. A mai napon gyenge szitálás várható. Jelenleg 22 fok van. A hőmérséklet napközben 22 és 29 fok között várható. A hőérzet 27 fok, vagyis hűvösebbnek érezhetjük a levegőt. A levegő páratartalma 68% lesz. Hosszú, napos időszakokra számíthatunk. Az UV-index 5, ezért a sugárzás mérsékelt. Csapadékra nem számíthatunk. 317 irányú élénk szél várható, a szél sebessége legfeljebb 25 km per óra lesz. A legerősebb széllökések sebessége akár 62 km per órára is fokozódhat. Holnap, szerdán erősen felhős lesz az ég. Várhatóan 21 és 28 fok között lesz a hőmérséklet. Hosszabb napos idő várható, csapadék nem várható, 265 irányú szélre számíthatunk, amelynek sebessége elérheti a 14 km per órát. Széllökések is előfordulhatnak, amelyek elérhetik a 30 km per órát. Holnap után csütörtökön többnyire borult időre számíthatunk. Egész nap 21 és 27 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. A nap nagy részében napos idő várható. Száraz időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. 328 irányú mérsékelt szél várható, a szél sebessége legfeljebb 17 km per óra lesz. A széllökések időnként akár 42 km per órásak is lehetnek. Ennyit az időjárásról, hamarosan más témával folytatjuk. Az Esélyegyenlőségi magazin 90 kezdődik. Búcsúzik Önöktől Sára, a Hobby Rádió robotműsor vezetője. Viszont hallásra!

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Sikerült hazahozni minden Európai Uniós forrást. Eddig Magyar Péter ekkora hibát nem követett el, írta a közösségi oldalán Márki-Zay Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Sikerült hazahozni minden Európai Uniós forrást, de most kezdődik még a munka, java, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Facebook oldalán, ahol a legfontosabb várható fejlesztéseket is megjelölte. Vitézy Dávid a várható fejlesztésekre kitérve hangsúlyozta, a hazahozott forrásokat a leghatékonyabban, a legátláthatóbb módon végig kell vinni, hogy a végén ne csak a megszerzett forrásoknak, hanem a megvalósított fejlesztéseknek is örülni lehessen. Kiemelte, az uniós források felhasználásával úgy lehet fejlesztésekre költeni, hogy nem kell elvenni sehonnan. Négy nagy területet kiemelve jelezte, hogy a Baross Gábor tervvel megállítják a vasúti közlekedés leszakadását, a korábbi évek vasútrombolása helyett a vasútfejlesztésre állnak át. Eddig Magyar Péter ekkora hibát nem követett el, soha nem ment ennyire szembe a választói akarattal, írta a közösségi oldalán Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, Unger Anna megválasztásáról a vagyon visszaszerzési hivatal élére. A 24.hu szemléje szerint a 2022-es ellenzék miniszterelnök jelöltje úgy vélekedik, éppen most szaladt ki a Tisza a kormány alól. Azt írta, akármerre megy, Unger Anna megválasztását a választók az elszámoltatás elárulásának tekintik. A Facebook Tisza csoportból nem az elégedetlenek, hanem a parlamenti képviselő távozik. Bódis Krisztina magyarázkodó posztján a dühös hangulat jel van többségben. A sajtó egységesen száll szembe a döntéssel. Eddig a Tiszán támogató humorista is csalódásról készít videót, és a napokban megtartott belvárosi rendezvényükön is kivétel nélkül mindenki fel van háborodva. A letartóztatására irányuló ügyészi indítványtól eltérően bűnügyi felügyeletét rendelte el a bíróság annak a férfinak, aki a gyanú szerint halálos közúti balesetet okozott augusztus 11-én Siófokon. Tájékoztatta a Somogy megyei főügyészség az MTI-t. Felidézték, a férfi aznap délután személygépkocsijával a megengedett sebességet lényegesen túllépve közlekedett a balatonparti városban, és elütötte az elektromos kerékpárral szabályosan haladó sértettet, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe. Kitértek rá, hogy a kaposvári járási ügyészség a nyomozóhatóság előterjesztése alapján a szökés és a bizonyítás megnehezítésének veszélyeire figyelemmel indítványozta a gyanúsított autóvezető letartóztatását. A katasztrófák utáni kutatómentő feladatok támogatására alkalmas csótány kiborgokat fejlesztenek ausztrál tudósok, írja a hvg.hu. A szakemberek szerint életmentő gyógyszereket lehetne eljuttatni a csapdába esett túlélőkhöz az irányított rovarokkal, melyeket apró injekciós eszközökkel és kamerákkal szerelnek fel. A kutatók reményei szerint javulhat a földrengések és épületomlások áldozatainak túlélési esélye, mert ezek a csótányok képesek alapvető orvosi segítséget vinni a törmelék alá szorult embereknek, mielőtt a mentők elérnének hozzájuk. Ma napközben mindenütt kisüt a nap, később a délután folyamán is napos, komoly felhős időre van kilátás számottevő csapadék nélkül. Az északnyugati nyugati szél időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Szeptember 1-e, kedd. Fővárosban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián térén és környékén továbbra is korlátozásra kell készülni. Az Árpád hídi lehajtón újra minden sáv járható, és a visszaforduló buszsávot is megnyitották. Ismét lehet balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra, a Pacsirtamező utcai visszaforduló a továbbiakban nem járható. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtamező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Csepelen a második Rákóczi Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, mert vízvezetéket javítanak, a váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa irányítja. A belvárosban a Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a középső sávot, mert burkolatot javítanak. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál tart a csatorna javítása, itt a külső sávot lezárták, egy sáv járható. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni.
3: Hobbi Rádió!

0: Az önkéntes véradás fontosságára hívja fel a figyelmet a Neked egy óra, három embernek az élet elnevezésű nyári kampány, amelyet a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat indított. Dr. Nagy Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettesét a kampányról és a véradás tudnivalóiról Balázs Zsanett kérdezte.
1: A nyári időszakban sokkal nehezebb megszólítani a véradókat, hiszen az emberek szabadságokat töltik, munkahelyi véradásokat nem sok értelme van szervezni, hiszen sokkal kevesebben tartózkodnak a munkahelyükön, viszont a szükséges mennyiséget biztosítanunk kell, mert a nyári időszakban sem használnak a kórházak kevesebbet. Vannak időszakok, amikor egy picurkát csökken a felhasználás, de ugyanakkor sokkal hektikusabb is, hiszen balesetek vagy balesetek következtében esetleg megvalósuló szertranszplantáció biztosításához nagyon sok vére van szükség. Ezt próbáljuk ezzel kihangsúlyozni, ezzel a nyári kampányjal is felhívni az emberek figyelmét arra, hogy igen, nyáron is kell vért adni, hiszen a nyáron is nagyon nagy szükség van rá. Másrészt maga a szlogen az, hogyha valaki elmegy vért adni, de az életéből körülbelül egy órát veszel, ennyit kell rá fordítani a jelentkezéstől addig, hogy már a befejezett véradás után távozhat a véradás helyszínéről, viszont három arra rászólnak meg akár az életét is megmentheti.
2: Még mielőtt arról beszélnénk, hogy ki lehet véradó, először talán arról, hogy mennyi vérre van szükség egy nap, hány donorra?
1: Naponta 1600-1800 véradóra van szükségünk ahhoz, hogy a szükséges mennyiséget biztosítani tudjuk. Persze ez nem minden nap szigorúan ilyen mennyiség, van amikor ennél több van amikor ennél kevesebb, vannak kifejezetten erős szombatjaink is, tehát gyakorlatilag az országban a nyár időszak alatt minden nap veszünk valahol vért. Tehát a hétköznapokon 50-60, akár 70 helyszínen is biztosítunk lehetőséget, hétvégenként nyilván egy jóval kevesebb, de aki vért akar adni, az biztosan megtalálja hozzá közeleső helyszínt és időpontot, hogy ezt megtegye.
2: Említette, hogy a nyáron azért megcsappan a véradóknak a létszáma. Van elegendő vér hazánkban?
1: Igen, nagyon jól sikerült, tehát nagyon eredményesen készültünk fel a nyára, tehát a júniust eleve egy magas kész indítottuk, gyakorlatilag egyensúlyban, tehát szinte ugyanaz szinten sikerült tartani a június folyamán. Júliusban többek között ennek a nyári kampánynak köszönhetően közel 2000-rel több jelentkezőnk volt, mint az elmúlt év júliusában, de ez semmit nem jelent, egy pillanatra sem pihenhetünk meg, hiszen folyamatosan ezt az egyenletességet biztosítanunk kell, hiszen a legrövidebb lejáratú készítményünk csak 5 napig tartható el. Tehát mindegy, hogy mennyit vennénk le előre, 5 nap múlva eltűnne az egyik fontos készítmény a palettáról, tehát nem lehet feltöltekezni sok-sok vérrel, hanem ezt folyamatosan naponta biztosítanunk kell a véradók számát.
2: Tehát arról van szó, hogy folyamatos pótlásra van szükség.
1: Igen.
2: Mi a tapasztalat egyébként? Milyen korosztály az aktív véradó korosztály?
1: A véradó bázis gerincét azt most a 40 év körüliek, picivel 40 alatt és a picivel 40 fölöttiek adják. Az első véradók között szerencsére még mindig a fiatalok vannak legtöbben, ami egy nagyon pozitív dolog, hiszen ők is átérzik, hogy ugyan nekik most még nincs szükségük rá, mert erejük és egészségük teljében vannak, de tudják, szembesülnek vele, hogy szükség van a vérkészítményekre az idősebbek, vagy éppen a balesetet szenvedettek számára. Az idősebbek között nyilvánvalóan már kevesebben vannak, hiszen az emberek, ahogy haladnak előre a korba, egyre több olyan ok merülhet fel, ami kizárja őket a véradásból, de nagyon lelkes véradóink vannak 60 fölött is.
2: Ki lehet véradó, ki adhat vért, ki nyújthatja a karját véradásra?
1: Be kell, hogy töltse a 18. életévét, tehát felnőtt korú kell már, hogy legyen a jelentkező. Ha még soha nem adott vért, akkor a felső korhatár 60 év. Ha már korábban adott, akkor alapértelmezésként 65, de az egészség állapotára való tekintettel kivizsgáló szakemberünk ennél idősebb korban is beengedheti véradásra a jelentkezőt. Az első elvárásunk, hogy egyrészt tudja magát azonosítani, ez még nem az egészség állapota, csak hogy mi biztosan tudjuk, hogy attól vettük le a vért, aki nálunk jelentkezett, tehát személyigazolvány, rajszám, lakcímkártya szükséges, és egészségesnek kell, hogy érezze magát. Persze vannak kizáró okok a véradásból, élettani okok is, például terhesség, vannak átmeneti kizáró okok, nagyobb műtéti beavatkozás után. Tehát sok minden közbe játszhat, de azt javasoljuk mindenkinek, hogy aki egészségesnek érzi magát, az jöjjön el, elolvassa a tájékoztatónkat, kitölt egy kérdőívet, és aztán a szakemberünkkel történt beszélgetés alapján tudjuk elbírálni az alkalmasságát. Folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a véradási lehetőségekről. Ugye manapság manapság már ez elsődlegesen az elektronikus médiában, tehát akár a mi honlapunkon, vagy a Magyar Vöröskereszt honlapján, de van erre egy honlap, a www.véradás.hu. Aki vért akar adni, az biztosan megtalálja az egy-két napon belül arra lehetőséget.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak. Okay, let's do it.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccsertavainak felmérését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni. Jelentette ki a miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a diákok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig minden körülményben. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette, nem az a legfontosabb, hogy a tanulók a legjobb kémikusok, fizikusok legyenek, a legjobb matematikából vagy történelemből, és nem is az, hogy mindig mindenben egyetértsenek egymással és tanáraikkal. És főleg nem az, hogy mindig csendben legyenek. Azt mondta, a tanulók sok mindent elfelejthetnek majd a tanultakból, de az emberséget, a barátságot, a hazafiasságot, a kritikus gondolkodást, egymás segítségét biztosan nem. Hamarosan egy mentőautóval bővül az Ipoly völgy különleges mentők járműflottája. Ugyanakkor ahhoz, hogy ez mindig készenlétben álljon és az időjárás viszontagságaitól is védve legyen, garást kell építeni, melyhez segítséget kér a civil szervezet. Ehhez keresnek kedvezményes vásárlási lehetőséget, jó árasított alapanyagokat vagy kivitelezői segítséget. Hangsúlyozzák, nem ingyen kérik, de minél kedvezőbb áron tudják beszerezni a szükséges elemeket, annál több forrásuk marad a segítségnyújtáshoz használt felszerelések korszerűsítésére. Közösségi oldalukon azt írták, ha van olyan helyi tüzép, cég vagy szakember, aki tudna számukra kedvezményes árat biztosítani, esetleg magánemberként maradt kínál a építkezésből jó minőségű alapanyag, kérik, hogy segítsék vele a különleges mentőket. A bíróság elrendelte a letartóztatását annak a 24 éves férfinak, aki szombaton eltulajdonított egy kis repülőgépet Kalocsáról, majd Paks térségébe repült vele, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. A közleményben felidézték, a járművezetői engedéllyel nem rendelkező férfi szombaton reggel a kalocsai reptérről engedély nélkül felszállt egy kis repülőgéppel, amellyel Paks térségébe repült. Nem sokkal később Gerjen közelében egy mezőgazdasági területen kényszerleszállást hajtott végre. A könnyebben megsérülő férfi a segítségére siető ember autójával akart elmenekülni, de ebben megakadályozták. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozója férfit jármű önkéntes elvétele és rablás kísérletének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A szekszárdi járásbíróság nyomozási bírója pedig egy hónapra elrendelte letartóztatását. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccsertavainak felmérését, valamint megerősíti a megfigyelést és a korai előrejelzést a kínai-nepáli határvidéket sújtó katasztrófa után. A kínai kommunista párt politikai bizottsága közölte, átfogóan fel kell mérni a lehetséges veszélyforrásokat és javítani kell az egymással összefüggő természeti katasztrófák kockázatainak felismerését. Az ülésen az eltűnt kínai és külföldi állampolgárok felkutatásának folytatását is sürgették. A napközben mindenütt kisüt a nap, később a délután folyamán is napos, gomoly felhős időre van kilátás számottevő csapadék nélkül. Az északnyugati-nyugati szél időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám.
4: Jött egy üzenet, meghallgatom.
3: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
4: Pölöskei, a családi szörp.
5: Dexoblock.
6: Fájdalom csillapító.
5: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
8: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
9: Szeptember 1-e, KEDD. Fővárosban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián térén és környékén továbbra is korlátozásra kell készülni. Az Árpád-hídi lehajtón újra minden sáv járható, és a visszaforduló buszsávot is megnyitották. Ismét lehet balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra, a Pacsirtamező utcai visszaforduló a továbbiakban nem járható. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtamező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Csepelen a második Rákóczi Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, mert vízvezetéket javítanak, a váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa irányítja. A belvárosban a Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a középső sávot, mert burkolatot javítanak. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál tart a csatorna javítása, itt a külső sávot lezárták, egy sáv járható. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni.
4: Hobbirádió.hu.
1: A rádiót!
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
10: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink. Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi második adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. A mai műsor első részében megtudhatják azt, hogy mit jelent valójában, ha egy esenis gyermek integráltan tanul. De aztán szó lesz arról is, hogy milyen az, amikor nincs különbség a vendég és a segítő között. Aztán arról is hallhatnak, hogy SMA tábort szervezett a Bethesda gyermekkórház. Egy rövid zeneszünetet követően már is indulunk, tartsanak velem, várom Önöket. Ruzsa Viktor vagyok.
4: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok! Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azon kedves hallgatóinkat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi második adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Mit jelent valójában, ha egy esenis gyermek integráltan tanul? Adódik a kérdés. A 2025-26-os tanévben már több mint 69 ezer sajátos nevelési igényű, úgynevezett esenis tanuló járt általános iskolába Magyarországon. Egy év alatt mintegy 4000-rel nőtt a számuk, miközben továbbra is kérdés, hogy a gyermekek egyéni szükségleteihez, igazodó fejlesztéshez mindenhol rendelkezésre állnak-e a szükséges szakemberek és a szükséges feltételek. Tudósít a Rehab Portál. Közben megkezdődött az egyeztetés egy olyan szakmai javaslatról, amely éppen azt próbálja körülírni, hogy milyen minimum feltételekre lenne szükség az esenis gyermekek befogadó differenciált oktatásához. Egyre több gyermek érintett. Az integrációhoz nem elég az, hogy van-e hely az osztályban, illetve hogy legyen hely az osztályban. Közben szakemberből sem mindegy, mennyi van. Mit mondanak erről a szülők? A kérdés talán nem az, hogy integrált-e. A számok és a most elindult egyeztetés együtt egy egyszerűnek tűnő, valójában összetett kérdést vetnek fel. Mit jelent a gyakorlatban az, hogy az esenis gyermek integráltan tanul? Egyre több gyermek érintett. A KSH adataira hivatkozó EduLine szerint a 2025-26-os tanévben több mint 69 ezer esenis tanuló járt általános iskolába. Az általános iskolások 9,7%-a. Egy évvel korábban ez az arány 9,2%, a tanulók száma pedig mintegy 65 ezer volt. Az érintett tanulók 73%-a, közel 51 ezer gyermek integrált oktatásban részesül. Az arány azonban területenként jelentősen eltér. Az EduLine által idézett adatok szerint Győr-Moson Sopronban az esenis tanulók 83,5%-a tanul integráltan. Hevesben viszont 60,1% ez az arány. Az esenis tanulók aránya az évfolyamok előre haladtával is változik. Az első osztályosok 8,7%-a, a nyolcadikosoknak már több mint 11%-a tartozik ebbe a kategóriába. Az adatok önmagukban nem magyarázzák meg, mi áll a változás hátterében. A háttérben a felismerés és a diagnózis időzítése is szerepet játszhat. A területi különbségek szintjén figyelemre méltó, hogy Békésben az általános iskolások 15,6%-a regisztráltan esemis, Borsod-Abaúj-Zemplénben viszont 6,2%. Ez önmagában nem jelenti azt, hogy az érintett gyermekek száma valóban ennyire különbözne a két térségben. Az eltérés a diagnosztikai és fejlesztési rendszer működésével, illetve azzal is összefügghet, hogy a gyermekek milyen gyorsan jutnak el a szükséges vizsgálatokhoz és a szolgáltatásokhoz. Az integrációhoz nem elég az, hogy van hely az osztályban. A 73% integráltan tanul. Ez egy fontos adat, de önmagában nem mondja meg, milyen körülmények között történik az oktatás. Az integrált oktatás statisztikai kategória. A mögötte lévő mindennapi tartalom viszont sokféle lehet, számít, hogy rendelkezésre áll-e a szakértői véleményben meghatározott fejlesztés, van-e megfelelő szakember, milyen segítséget kap a pedagógus, hozzáfér-e a gyermek a szükséges eszközökhöz, és együttműködnek-e az intézményben dolgozó szakemberek és a család. Éppen ezekre a kérdésekre próbál választ adni az esseni köznevelési minimum, amelyet 8 szakmai és civil szervezet közösen állított össze. A dokumentum készítésében az Autis Spectrum Egyesület, a Civil Kollégium Alapítvány, a Civil Közoktatási Platform, a Ginkóház, a Mars Alapítvány, a Pedagógusok Szakszervezete, a Tanítanék Mozgalom és a Társasága Szabadságjogokért vett részt. Agyahírül a Rehab Portál hozzáteszik, a javaslat többek között a korai és megfelelő szakmai felismerést, a lakóhelyhez észszerű közelségben elérhető intézményt és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztést, a pedagógusok és segítő szakemberek képzését, valamint a szakemberek közötti rendszeres együttműködést tartja fontosnak. A dokumentum a biztonságos intézményi környezetet és az esenis gyermekek számára szükséges eszközök biztosítását is minimum feltételekhez köti, illetve minimum feltételek közé sorolja. Ez nem egy új jogszabály, hanem szakmai és civil szervezetek közös javaslatcsomagja. Augusztusban azonban már megkezdődött róla a szakmai egyeztetés, az oktatási és a gyermekügyi tárca, illetve a DIO, differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés képviselői között. Közben szakemberből sem mindegy, hogy mennyi van. A 69 ezer fölötti esenis tanulói létszám mellett az EduLine a KSH adatai alapján 7253 az esenis tanulók ellátásában érintett gyógypedagógust, konduktort, fejlesztő pedagógust, illetve az utazói hálózat szakembereit számolta össze. Ez átlagosan 9,5 kerekítve 10 esenis gyermeket jelent szakemberenként. Ez azonban csak egy arányszám. Nem jelenti azt, hogy 10 gyermek ténylegesen ugyanahhoz az egy szakemberhez jár, és azt sem mutatja meg, hogy egy-egy gyermek mennyi fejlesztést kap. Az EduLine által idézett tapasztalat szerint például előfordul, hogy egy utazó gyógypedagógus több intézmény között ingázik, miközben a fejlesztések időpontját az órarendekhez, más foglalkozásokhoz és a rendelkezésre álló termékhez is igazítania kell. Alap arra is felhívta a figyelmet, hogy szakember hiány esetén előfordulhat, nem a gyermek számára leginkább megfelelő végzettségű szakember foglalkozik vele, hanem az, aki éppen elérhető. Közben a gyógypedagógia iránti érdeklődés növekedett. 2026-ban 15%-kal többen jelölték meg első helyen az állami ösztöndíjas gyógypedagógia alapképzést, mint egy évvel korábban. Az EduLine ugyanakkor a tanévkezdés előtt 105 betöltetlen gyógypedagógusi álláshirdetést talált a közszolgálati portálon. Adja hírül a Rehab Portál. Kedves hallgatóink, önök pedig továbbra is az Esélyegyenlőségi Magazin 2026 augusztusi második adását hallják. Kérem, hogy tartsanak velem, egy rövid zenét követően arról szólunk, hogy ki segít, amikor nincs különbség vendég és a segítő között. Ruzsa Viktor vagyok, várom vissza önöket.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi 2. adását hallják. Ki segít, amikor nincs különbség a vendég és a segítő között? Van, amikor egy fogyatékossággal élő ember és egy segítő találkozására úgy gondolunk, mint egy egyirányú kapcsolatra, az egyik segítségre szorul, a másik pedig segít. De mi történik akkor, ha több száz fiatal tölt együtt egy hetet, és közben lassan eltűnik a segítő és a segített közötti határ? Talán éppen ez az egyik legérdekesebb üzenete a Máltai Lovagrend 41. nemzetközi ifjúsági nyári táborának, amelyet augusztus 3-a és 10-e között rendeztek meg a spanyolországi Javier várában. Több mint 550 fiatal vett részt 25 országból. Az idei Maita Campré több mint 550 fiatal részvételével zajlott, akik 25 országból érkeztek. 200 fogyatékossággal élő fiatal, 200 segítő és további 150 nemzetközi önkéntes vett részt a programban. A találkozó 1984 óta minden évben összehozza a világ különböző részéről érkező fogyatékossággal élő fiatalokat és önkénteseket. A programban sport, kulturális és szabadidős események, kreatív foglalkozások, kirándulások és közösségi programok kaptak helyet. A résztvevők Pamplórában is ellátogattak, és az El Camino egy szakaszát is teljesítették. Köztük olyanok is, akik speciális zarándok kerekesszékkel vehettek részt ezen az úton, adja hírül a Rehab portál. Hozzáteszik még, hogy a tábor azonban nem egyszerűen egy akadálymentes nyaralás, vagy egy különleges program volt egy hétre, a szervezők szándéka szerint egy közösség. Nem jótékonysági projekt. A tábor egyik legfontosabb gondolata éppen az, hogy nem érdemes kizárólag úgy tekinteni rá, mint ahol önkéntesek egy hétre segítséget nyújtanak fogyatékossággal élő fiataloknak. A Máltai Lovagrend nagy kommentátora szerint a Malta Camp nem jótékonysági projekt, hanem egy ideiglenes közösség, amelyben kölcsönösen segítjük egymást. Ez elsőre talán csak egy jól hangzó mondatnak tűnhet, pedig fontos különbséget jelent. Ha valakit kizárólag segítettként látunk, könnyen megfeledkezhetünk arról, hogy ő maga is adhat valamit a közösségnek. Például figyelmet, humort, barátságot, ötleteket, bátorítást, élményeket, vagy egyszerűen csak a jelenlétét. És ugyanez igaz a segítőre is. Ő sem pusztán egy szolgáltatást nyújtó ember, aki elvégzi a feladatát, majd hazamegy. A kapcsolat közben változik mindkettőjük számára. Látszik, hogy egy társaság vagyunk, vallották a résztvevők erről a táborról. A magyar csapat 29 fővel vett részt a táborban, 10 fogyatékossággal élő vendéggel, 10 személysegítővel és 8 a nemzetközi szervezői csapatba tartozó önkéntessel, valamint egy lelkivezetővel. A magyar beszámoló egyik mondata különösen jól összefoglalja, mi történhet egy ilyen közösségben. A külső szemlélők szerint köztünk nincs különbség vendég és segítő között, Látszik, hogy egy társaság vagyunk, akik szeretnek együtt lenni. Talán ez az inkluzió egyik legnagyszerűbb, mégis legnehezebben megteremthető formája. Nem az történik, hogy valakit beengedünk egy már létező közösségbe, majd külön figyelünk rá, hanem létrejön egy olyan közösség, amelyben eleve mindenki számít. Ahol természetes, hogy valaki kerekesszékkel érkezik, hogy valakinek segítségre van szüksége, hogy valaki más segít, és közben egyikük sem csak, ez az egy szerepben van jelen. Amikor az akadálymentesség mégsem magától értetődő, a történetnek van egy másik, kevésbé kényelmes tanulsága is. Javier várának kápolnájához nem vezetett akadálymentes út. Amikor ez a helyszínen kiderült, a magyar csapat segítői felvitték a vendégeket a lépcsőkön. Az 5 kerekesszékes résztvevő közül 3 tudnak és szeretnek járni, nekik pedig abban segítettek, hogy minden lépcsőfokot megtehessenek. A helyzetet könnyű lenne megható történetként elmesélni, a segítők megoldották, hogy senki ne maradjon ki. Közben azonban érdemes észrevenni valami mást is. Az, hogy valakit fel tudunk vinni a lépcsőn, még nem teszi akadálymentessé a lépcsőt. A személyes segítség nagyon fontos lehet, és egy ilyen közösségben valóban képes áthidalni egy-egy akadályt. Hosszú távon azonban nem az lenne az ideális, ha mindig egy másik ember ereje pótolná a hiányzó akadálymentesítést. A jó közösség segít, mikor szükség van rá. Az akadálymentes környezet pedig lehetővé teszi, hogy minél kevesebb helyzetben legyen szükség erre. És végül adódik a kérdés, hogy ki segít kit? A tábor vallási háttere természetesen meghatározó. A Mátai Lovagrend keresztény küldetésének részeként a hit és a szolgálat szorosan összekapcsolódik, ezért a programban szentmisék és más vallási események is helyet kaptak. Az idei találkozó mottója is bibliai eredetű volt, kelj fel és járj. A történet azonban vallási meggyőződéstől függetlenül is hordoz egy szélesebb körben értelmezhető üzenetet. Azt, hogy a segítség nem feltétlenül egyirányú. Aki segítőként érkezik, maga is változhat a találkozások által. Aki segítséget kap, közben ugyanúgy adhat a közösségnek. És egy idő után talán már nem is az a legfontosabb kérdés, hogy ki melyik oldalon áll, hanem az, hogy együtt vannak-e. Mert az inkluzió végső soron nem arról szól, hogy a többség helyet biztosít másoknak, hanem arról,

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, Ruzsa Viktor vagyok. Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi második adásába. SMA tábort szervezett a Bethesda Gyermekkórház. 3 napon át több mint 20 SMA-val élő gyermek és családja volt a Bethesda Gyermekkórház vendége az intézmény első SMA táborában. Tudósít a Rehab Portál. A legfiatalabb résztvevő mindössze 11 hónapos, a legidősebb 17 éves volt. A gyerekek között ott volt Zente is, akit az egész ország ismer, és aki, amikor arról kérdezték, kit tart hősnek, teljes őszinteséggel azt felelte, saját magát,

mert szembeszállt a betegségével. A Bethesda gyermekkórház augusztus 14-e és 16-a között rendezte meg első SMA-val élő gyermekeknek és családjaiknak szóló táborát. A teljes egészében ingyenes programra több mint 20 család érkezett az ország különböző pontjáról. A táborozók között egyaránt voltak tünetmentes, illetve légzés támogatásra szoruló gyermekek. Most pedig idézet következik, ezek a gyerekek és családjaik nem vendégként érkeztek hozzánk, ők is a Bethesda közösségéhez tartoznak, hangsúlyozta a tábor megnyitóján dr. Tamásné Bese Nóra, stratégiai főigazgató helyettes, aki hozzátette, már ez is egy nagy csoda, hogy ma mindannyian itt lehetnek, hiszen néhány évvel, évtizeddel ezelőtt ez még elképzelhetetlen lett volna. A három nap egyik legszebb pillanata az volt, amikor arról kérdeztük a gyerekeket, kinek ki a hőse. Zente saját magát nevezte hősnek, mert szembeszállt a betegségével. Egy kislány az édesanyját tartja annak, mert mindig mindenben segíti és mellette áll. Az SMA-val élő gyermekek és családjaik történetében nem csak a betegség, hanem a hihetetlen kitartás, szeretet, alkalmazkodás és rengeteg hétköznapi hőstett is jelen van. Néhány éve az SMA súlyosabb formával született gyermekeknél. Sokszor az életben maradásért folyt a küzdelem. Ma a korai felismerésnek és a kezelésben elért fejlődésnek köszönhetően egészen más lehetőségek állnak előttük. Azt, hogy ezek a gyerekek most együtt táborozhattak, játszhattak, versenyezhettek, állatkertbe mehettek, és egyszerűen csak gyerekek lehettek, néhány éve még sokuk számára elképzelhetetlen lett volna. A táborban volt állatkerti látogatás, családi hétpróba, ki mit tud, mesekvíz, arcfestés, kézműveskedés, pizza és varázsfőzetkészítés, valamint rengeteg közös játék. A gyerekek együtt nevettek, szurkoltak egymásnak, megmutatták a tehetségüket, és közben barátságok is születtek. Úgy táboroztak, ahogy bármelyik más gyerek önfeledten, játékosan, közösségben. A Bethesda szakemberei eközben bemutatták a szülőknek az intézményben elérhető modern mozgástámogató technikai módszereket, fejlesztéseket és terápiás lehetőségeket, az SMA kezelésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és fejlesztés alatt álló újabb terápiás lehetőségekről is beszéltek. A szülők pedig workshopokon oszthatták meg egymással tapasztalataikat, és kaphattak útravalót mindennapi nehézségeik könnyítésére. A tábor egyik különleges programja a kettecskén volt, amíg a Bethesda munkatársai vigyáztak a gyerekekre, a szülők néhány órára újra kettesben kapcsolódhattak ki. Egy SMA-val élő gyermeknevelése a szülőktől is hatalmas erőt és folyamatos készenlétet kíván. Ez a néhány óra arról szólt, hogy ők is töltekezhessenek, és egy kicsit újra egymásra figyelhessenek. A tábor megvalósításához egy egész közösség csatlakozott. Rengeteg zenész, előadó, vendéglátós, influencer, kézműves és intézmény ajánlotta fel pro bono idejét, tudását és szolgáltatásait, hogy a családoknak minél több élményben lehessen részük. A tábor költségeinek jelentős részét a Bethesda
gyermekkórház adományokból finanszírozta, adja hírül a Rahab portál. És kedves hallgatóink, ez volt az Esélyegyenlőségi Magazin 2026. augusztusi második adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Szeretettel várjuk Önöket augusztus 30-án vasárnap délelőtt 10 és 18 óra között az Angyalföldi utcabára Budapest 13. kerületében a Béketérre az önkormányzat szomszédságában a Netmédia Alapítvány sátrához. Az Angyalföldi utcabál augusztus utolsó hétvégéjén kétnapos lesz, szombaton is és vasárnap is lesznek különböző színes programok, koncertek. Vasárnap több hazai civil szervezet is bemutatkozik, ezért is érdemes kijönni a koncertekre és a színes programokra is, és természetesen vasárnap a civil szervezeteket is megtekinteni, illetve munkájukat megismerni. A Netmédia Alapítvány sátrában pedig jó magam és a Netmédia Alapítvány által üzemeltetett Hobby Rádió főszerkesztője Pál Zsolt Pille várjuk majd az érdeklődőket, akik bepillantást nyerhetnek egy 99%-ban látássérült munkatársakból álló közösségi rádió munkájába, életébe, és természetesen akár be is kapcsolódhatnak abba az élő műsorfolyamba, amelyet 10 és 18 óra között fogunk majd prezentálni a Netmédia Alapítvány rádiójában, a Hobby Rádióban. Számítok Önökre két hét múlva, szeptemberi első adásunkban. Kedves hallgatóink, ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor címen található weboldalon tudják fölvenni velünk a kapcsolatot, tehát a Facebook oldalunk címe facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban, a Spotify-on, illetve az Apple Podcast-ben. Ruzsa Viktor vagyok, további tartalmas kultúrát, időtöltést, jó rádiózást és kellemes pihenést kívánok még így a nyár utolsó heteire. A viszonthallásra köszönöm szépen mára megtisztelő figyelmüket!

0: műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. Több épület kigyulladt Szegeden a rendezőpályaudvar közelében a téli kikötő útnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A hivatal elnökének megválasztott Unger Anna viszont szinte ismeretlen a közvélemény előtt. Derül ki a European Frisch kutatásából, amelynek részleteit az MTI-vel közölték. A felmérés szerint a lakosság 12%-a pontosan, 58% nagyjából ismeri az NVVH feladat és jogköreit. A népesség negyede ugyanakkor csak a hivatal nevét hallotta, 5%-uk pedig még azt sem. A TISZA szavazók 84%-a tudja legalább nagyjából, mivel foglalkozik az NVVH, még a Fidesz szavazói körében ez az arány 63%, a Mi Hazánkra szavazók körében 61%, az áprilisban nem szavazók körében pedig 55%. A European szerint a lakosság többsége 57%-a nem érzi eléggé tájékozottnak magát a jelölés megítéléséhez. Párkányi Rapp Péter kossuthdíjas szobrászművész elbontotta Kolodkó Mihály gerilla szobrász legújabb mini alkotását. A vitatott kis targoncás szobor Párkányi egyik legismertebb és legtöbbet vitatott monumentális alkotásán, a budapesti Szabadságtéren álló, a német megszállás áldozatainak emlékművén jelent meg. Párkányi elmondása szerint a gerilla szobor eltávolítását egy hosszas, mindegy 14 perces telefonbeszélgetés előzte meg, maga Kolodkó Mihály és közte. Állítása szerint ebben a diskurzusban kifejezetten tisztázták a jogi kereteket és megállapodtak abban, hogy Párkányi maga fogja lefejteni a miniszobrot a nagyszabású emlékműről. A kossuthdíjas művészt azonban mélyen felháborította, hogy Kolodkó ezt követően a közösségi oldalán úgy tálalta az esetet a követőinek, mintha egyszerű lopás történt volna, teljesen elhallgatva a közös egyességet. Interaktív hangos kalauzzal gazdagodott a Nógrádi Vár turisztikai kínálata. A Nógrád várának megmentéséért alapítvány egy hiánypótló fejlesztéssel teszi élvezetesebbé a történelmi emlékhely bejárását. Kovács Viktor, a civil szervezet egyik tagja a Megafonnak elmondta, a korábbi tájékoztatótáblák után egy interaktív élményt szerettek volna nyújtani a látogatóknak. Az új Audio Guide 12 állomáson keresztül kíséri végig a turistákat, a várparkolótól kezdve egészen a Várhegy tetejéig. A rendszer az alapítvány egyik tagja, Paulinyi Zoltán fejlesztése, így a teljes projektet házon belül sikerült megvalósítani. A hangos kalauz nem csak az építmény történetét és egykori kinézetét mutatja be a mai ismeretek alapján, hanem arra a kérdésre is választ ad, hogy miért csak a jelenleg látható romok maradtak fenn az utókor számára. Több épület kigyulladt Szegeden a rendezőpályaudvar közelében a téli kikötő útnál, közölte a katasztrófavédelem hétfőn délután honlapján. A közlemény szerint egy könnyű szerkezetes épület teljes terjedelmében égett, a tűz pedig átterjedt több hétvégi házra. Mint írták, a város hivatásos tűzoltói 3 gépjármű fecskendővel és vízszállítóval vonultak a helyszínre, a rajok vízsugarakkal és kéziszerszámokkal oltották a lángokat. Molnár Krisztina, a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője közölte, személyi sérülésről nem tudnak. Ma napközben mindenütt kisüt a nap, később a délután folyamán is napos, gomoly felhős időre van kilátás számottevő csapadék nélkül. Az északnyugati nyugati szél időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Szeptember 1-e, kedd. Fővárosban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián térén és környékén továbbra is korlátozásra kell készülni. Az Árpád hídi lehajtón újra minden sáv járható, és a visszaforduló buszsávot is megnyitották. Ismét lehet balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra, a Pacsirtamező utcai visszaforduló a továbbiakban nem járható. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirta mező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Csepelen a második Rákóczi Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, mert vízvezetéket javítanak, a váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa irányítja. A belvárosban a Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a középső sávot, mert burkolatot javítanak. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál tart a csatorna javítása, itt a külső sávot lezárták, egy sáv járható. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni.

0: Világjáró. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál
1: Magyarosi Marianna, üdvözlöm Önöket, fedezzük fel együtt a világot. Az előző adásban Bulgáriában jártunk, és a hallgatói visszajelzések, üzenetek alapján azt kell mondjam, nagyon nagy az érdeklődés az ország iránt. A kedvező árak mellett csodás látnivalókat és felejthetetlen élményt nyújtó Bulgária nem véletlenül kedvelt úti célja a magyar turistáknak, így a mai műsorban is ide látogatunk. Az Aranypart, a Napospart, Nesebár, Várna, Burgász a bulgár tengerpart legfelkapottabb üdülőhelye. Nos, ha az előző Világjáró magazinban velem tartottak, akkor ezeket a helyeket már megismerhették, de azok kedvéért, akik lemaradtak, idézzük fel most a legfontosabb információkat. Bulgária egyik legnagyobb üdülőközpontja kétségkívül a Napospart. A 8 kilométer hosszú, lassan mélyülő tengerpart minden korosztálynak kedvelt üdülőhelye, főleg a kisgyermekes családoknak. Ha itt nyaralnak, keressék fel Nesebárt, a Napospart legrégebbi települését. A városfal, középkori bizánci stílusú templom és a 19. századi faházak mind-mind elvarázsolják az ideutazókat. Bulgária Dubrovnikjának, illetve a Fekete-tenger gyöngyszemének is nevezik a várost. A sokszínű Bulgáriában nyaralva, akár Dél-Franciaországban is érezhetjük magunkat. Burgász sétáló negyede apró kávézóival, kiülős vendéglőivel ezt a vidéket idézi. Az Aranypart, amelyet Aranyhomok néven is emlegetnek, a Napospart mellett Bulgária másik nagy üdülőközpontja. Itt találhatóak Bulgária a legjobb 4 és 5 csillagos szállodái. Az Aranyparton nem csak strandolni, hanem akár gyógyulni is lehet, hiszen itt van az Aranyhomok gyógyfürdő központ is, de számos vízisport és kirándulási szórakozási lehetőség várja Önöket. Hogyha itt nyaralnak, akkor látogassanak el Várnába, Bulgária tengerparti fővárosába is. A városban őskori, középkori, reneszánsz és modern paloták, műemlékek, épületek vannak, így igen változatos építészeti látványosságokat kínál. A mai Világjáró magazinban Bulgária fakultatív programjairól és gasztronómiájáról is szó lesz, de ezúttal is játszhatnak velünk, hiszen hogyha lájkolják az egyiptomtitkai.hu oldalt, akkor esélyesek arra a nyereményre, amely egy két fű részére szóló egyhetes egyiptomi nyaralás.
2: Hobby Rádió.
3: Jaman, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladánymene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regizenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.

0: Világjáró, ami elrepíti önt a világ minden részére.
1: Bulgária az 1990-es évek elején belevetette magát a modernizációba. Az olcsó síterepek és a fekete-tengeri nyaralások, a főváros, Szófia nyüzsgése, a vadregényes hegyi tájak és a mennyei békességet sugárzó kolostorok, a római, valamint a bizánci romok és a kitűnő kávé igencsak turista csalogatóak. A falvakban még ma is láthatunk szamárháton munkába igyekvő embereket, az itt élők házi termesztésű burgonyát esznek és maguk készítik a sajtot. Igaz, a vacsorát a műholdas televízió előtt ül befogyasztják el. A bolgár szokásokat és hagyományokat több különböző fakultatív programon ismerhetik meg a tengerparton nyaralók. Az egyik ilyen félnapos kirándulás során egy helyi farmra látogathatnak el a turisták, ahol megismerkedhetnek a helyi nemzeti ételekkel, utazhatnak lovaskocsin, megtekinthetik a szülő ültetvényeket és megismerhetik a helyi népzenét, öltözködést és táncot, valamint egy nemzeti ételekből álló vacsorát is elfogyaszthatnak. Házi bánicska, sopszka saláta, bableves, grillezett csirke pikáns fűszerekkel, görögdínje, bor és pálinka, egy kis ízelítő a vacsorából. Népszerű fakultatív programnak számít a bolgár nemzeti folklórest is, ahol az előzőekhez hasonlóan többfogásos helyi ételekből összeállított vacsora mellett a remek bolgár borokat is meg lehet kóstolni, amelyek kellően jó hangulatba hozzák a turistákat. A zene és a tánc elengedhetetlen része ezeknek az esteknek, csak úgy, mint a hagyományos tűztánc bemutatása, amely Bulgária kulturális örökségéhez tartozik. Manapság ez a tánc már igen ritka Európában, noha egykoron széles körben ismert volt a kontinensen. Azok, akik Várna közelében nyaralnak, ellátogathatnak a helyi delfináriumba, a kalandot kedvelőknek pedig terepjárós szafarikat is szerveznek. Szinte nincs is olyan tengerparti üdülő terület, ahol ne vehetnénk részt valamilyen hajós kiránduláson. Nos, a klasszikus hajóutak mellett, amelyek a nyílt tengeren való fürdőzésről és a roston sütött halakról szólnak, Bulgáriában akár bulihajúzni is lehet. Miközben úszik a hajunk a nyugodt vízen, a fedélzeten tombol a parti, DJ adja az ütemet a fenékrázáshoz, és vízipisztollyal lövöldözik a hideg sört a szánkba. Megy a limbu, a diszkú, na meg a vonatozás. Aki kevésbé bulis hajókirándulásra vágyik, részt vehet például a Nesze bárból induló Emona fokhoz szervezett hajókázással egybekötött kiránduláson. Az egész napos program során Nesze bár óvárosának rövid megtekintését követően az Alibaba hajó fedélzetén a roston készített hal és húsételeket szolgálják fel, ebéd közben pedig műsor szórakoztatja a turistákat, akik akár a könnyű búvárkodást is kipróbálhatják.
0: Hobbi Rádió, a www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Bulgáriában járunk, és a fakultatív programokról hallhatnak a mai Világjáró magazinban, de ugyanakkor ezúttal is játékra invitálom önöket, hiszen hogyha lájkolják az egyiptomtitkai.hu oldalt, akkor esélyesek lehetnek egy két fűrészére szóló egyhetes egyiptomi utazásra. Most azonban vissza Bulgáriában, ahol olyan extrém sportokat is kipróbálhatnak, mint például a kitesurf. A napjainkban feltörekvőben lévő sport nagyjából arról szól, hogy egy wakeboard-deszkán csúszunk a vizen, úgyhogy közben egy siklóernyő repül a fejünk felett, ez húz bennünket. Persze vannak különböző válfajai is, mert nyugodtan űzhetjük ezt a sportot havon, jégen és fűvön is, ha kellően megkedveltük, és nincs rá lehetőségünk, hogy egy egész nyarat víz mellett töltsünk, és várjuk az áhított szelet. Nos, Bulgáriában kitesurf oktatásra is befizethetünk, ám ha egészen más élményekre vágynak, akkor részt vehetnek egy remek bortúrán is. Ezt nem csak a borkedvelőknek ajánlják a szervezők, minden sörpártit is szeretettel várnak, hiszen a helyi boros pincében a számos borfajta közül biztos, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót. Várnától 18 kilométerre egy nagyon különleges hely várja a turistákat. Impozáns, a homokos talajból kiemelkedő oszlopokról van szó, kőerdőnek nevezzük a területet, amely felfedezése óta megmozgatja az emberek fantáziáját. A 19. században találták meg a kőoszlopokat, amelyek között 6 méter magas és 2 méter átmérőjű is található. Ide tényleg érdemes ellátogatni. Ugyancsak Várna közelében az aranyhomoktól mindössze néhány kilométer délre csodálatos erdős környezetben található az Aladzsa kolostor, amely a leghíresebb, a Fekete-tenger partján található 13.-14. századi sziklakolostorok közül. Ezek keresztény kolostorok voltak, remeték laktak bennük. Az Aladzsa kolostor egy természetes cseppkőbarlangban működött, nevét a török színes szóból kapta a falfestmények miatt. A kolostornak helyet adó cseppkőbarlang 40 méter magas, a kolostor maga kétszintes, több helyiség is van benne, ezek mind-mind mást célt szolgáltak, van itt étkező, konyha, kripta, kápolna, illetve a szerzetesek lakószobái. A 14.000-es lakosú Bálcsik viszonylag közel található az aranyparthoz, ezt is érdemes felkeresni. Elsősorban gyönyörű palotájáról és a palotában található csodálatos, hatalmas botanikus kertről ismert, de csupán Bálcsik légköre is lenyűgöző. A népszerű botanikus kert 1929-ben épült, a román királynő építette, amikor Bálcsik még Románia része volt. 65.000 négyzetkilométernyi területén több mint 300 ritka, egzotikus növényfaj, 200 fafajta, kaktuszok és virágok találhatóak. Bálcsik az egyik legrégebbi fekete tengerparti város, amelyet gyakran hívnak Fehérvárosnak. Elsősorban a házainak köszönhetően, mivel fehér kőből épültek, és azért is, mert fehér sziklák között helyezkedik el. A település népszerű úti cél a Bulgáriában nyarolók körében, csak úgy, mint az isztambuli kirándulás. A folytatásban erről hallhatnak itt a Világjáró magazinban.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért, fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
6: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
6: Ez a UK Fever Show.
9: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
9: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Világjáró. Azon kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: A Bulgáriában nyaralók körében az egyik legkedveltebb fakultatív program az egy vagy két napos isztambuli kirándulás. A feszített tempójú egésznapos autóbuszos utazás hajnalban indul, és a turisták az éjszakai órákban térnek vissza a szállodába. A török metropoliszt persze megéri látni, hiszen csodálatos történelmi emlékeket csodálhatnak meg az Isztambulba utazók. A városnézés során a kék mecsetet, a hippodromot, a Hagia Szófiát és a város ázsiai oldalát és megismerhetik a látogatók. A különböző utazási irodák programjai némileg eltérőek lehetnek, de általában a programban szerepel egy bőrgyár, valamint az egyiptomi vásár és bazár meglátogatása, vagy fakultatív hajú kirándulás a Boszporuszon. Egyes irodák repülős kirándulásokat is indítanak, illetve léteznek kétnapos isztambuli kirándulások is. Ez utóbbi esetében nyugodtabban és alaposabban tekinthetjük meg az Európa és Ázsia határán fekvő szép várost. A Világjáró magazinban eddig leginkább a nyaralni vágyók hallhattak érdekes és hasznos információkat, ám akkor is érdemes ellátogatni Bulgáriába, hogyha a tengerparton véget ír a szezon, vagy még el sem kezdődött. Az ország hegyei, a köztük megbúvó kolostorok és a hegyek tetején, vagy éppen lábuknál fekvő városok tavasszal, ősszel, sőt télen is kínálnak látnivalót. Bulgária fővárosában, Szófiában az ókori vagy épp a török birodalom által hátrahagyott műemlékek és romok érdekes ellenpontjai az ortodox katedrálisoknak vagy a századfordulón szabaddá vált ország, azon törekvésének, hogy a főváros bármely európai nagyvárossal felvehesse a versenyt. Európa második legöregebb városának viharos történelme volt. A törökök például 500 évig uralkodtak Bulgáriában, aztán a második világháborúban szinte teljesen elpusztult a bolgár főváros, amelynek újjáépítése meglehetősen felemásra sikerült. A belváros rendkívül hangulatos, kávéházak és éttermek sorakoznak a rendezett sétáló utcákon, kellemes kikapcsolódást nyújtva a tehetősebb helyieknek és a turistáknak. A külső kerületek a szocializmust idézik, de a belvárosban több látnivaló várja a turistákat. A történelmi emlékek közül kiemelkednek Szófia gyönyörű templomai. Ilyen például az Alekszandr Nyevszkij székesegyház, mely Szófia fő jelképe és látványossága. A katedrális kupolája 45 méter magas és aranyozott. Szófia a Vitosa hegy lábánál fekszik, 500-600 méter tengerszint feletti magasságban, így a téli sportokat kedvelőknek is jó szívvel ajánlom. Aki azonban további hegyekre, még több élményre vágyik, délebre utazva, eljuthat a világörökség listájára felvett Rila kolostorhoz is, a bolgár egyházi élet legszebb és legnagyobb fellegvárába. Gyönyörű temploma, 1200 vallási freskút és egy 36 bibliai jelenetet bemutató ikonosztászt rejt. A múzeumok a kolostor életén

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Bulgária csodás tájairól, történelmi nevezetességeiről már szó volt, most lássuk, milyen ételeket és italokat fogyaszthatunk, hogyha Bulgáriában töltjük nyaralásunkat. A nyaralók többsége olcsósága miatt választja Bulgáriát, ahol 1000-2000 forintból valóban kiadósan megvacsorázhatunk, akár három fogás is belefér ebbe az összegbe. Mindenképpen érdemes megkóstolni a helyi finomságokat, amelyek joghurtot, sajtot, bárányt, halat és sok-sok zöldséget tartalmaznak. A levesek közül a legismertebb a csorba, amely tulajdonképpen egy joghurtos, tojásos csirkeleves. A húsételeket illetően sok a közös vonás a bolgár, a szerb, a görög és a török konyha között. A bolgár kebabcse, roston sült kolbászkái, ugyanolyan közeli rokonai a nevében is hasonló szerb csevapcsicsének, mint a fűszeres, roston sült vagy zsírban pirított török kaftának. A birkahúsból főtt krumplis, rizses, paradicsomos, különféle muszakák és gyuvecsek valamennyi balkáni ország konyhájában megtalálhatóak, így Bulgáriában is. A mai bolgár konyhában különösen nagy szerep jut a paradicsom és uborka salátának, a joghurttal nyakon öntött hagymás vegyes salátának, a sült paprika salátának, a sült padlizsánból készülő ételeknek és egyéb hasonló zöldséges finomságoknak. Az ínyencek ne hagyják ki a rózsaszirupot, amely úgy készül, hogy a friss rózsaszirmot vízben előfűzik, majd cukrot adnak hozzá és sűrűre fűzik. Az étkezés befejezése Bulgáriában is fekete kávéval zárul. Nem presszó kávét isznak, mint az olaszok, hanem a hagyományos török kávét. A bolgár konyha a zöldségeket és a gyümölcsöket bőségesen használja. Nagyon kedvelt a bárány és a birkahús, amit fog

0: hagymával, vörös hagymával fűszerezve, olajjal kenegetve egészben nyáson sütnek, és a Bulgáriában tengerrel rendelkező országról lévén szó, szívesen fogyasztják a különböző halakat és egyéb tengeri finomságokat. Az éttermi árak a hazai vagy más európai országok megszokott áraihoz képest jelentősen alacsonyabbak, a nyelvi eligazodás sem okoz gondot, mivel az étlapok több nyelven angolul, oroszul, illetve németül is olvashatóak. Amennyiben felszolgálási díjat számolnak fel, azt az étlapon és a számlán feltüntetik, egyéb esetben 10% borra valót illik adni. Hogyha Bulgáriában nyaralnak, akkor mindenképpen látogassanak el egy étterembe, hiszen nagyon finom ételeket kóstolhatnak, vagy megtehetik ezt egyébként a már említett bulgár folklóresten is. Ennyi volt a mai Világjáró magazin, én további kellemes rádiózást kívánok, a következő műsorban is tartsanak velem, Magyarosi Marianna vagyok, fedezzük fel együtt a világot.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Na, mi van?
1: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
2: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélunkban aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
3: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
2: Eszünk majd csigák, mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
3: Mármint velük vagy a csigákkal?
2: A csiga evéssel.
3: Nem, még nem próbáltam.
2: Nem kultiváljuk a csiga evést.
3: De állítólag nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
2: Hát nem tudom, kipróbáljuk? Gondolatban?
3: Ki fogjuk így az étteren próbálni keresztül. Simán.
2: Egy szó mint száz, Franciaországba látogatunk a következő alkalommal.
3: Megyünk a galád gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
2: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látni valóban ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni. No, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre. Úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyan ebben az időben. Akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, na csak Móni.
3: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dannyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazó, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
2: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik önöktől a világjáró, egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.
3: Viszont hallásra.

0: Hobbi rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: A kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának, mindenki számára jobb helyé válna, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Nagykanizsán. Lannert Judit a Dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó azt mondta, hogy olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak, nem azon törik a fejüket, hogy hogyan lehet még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogy hogyan lehet olyan közös fejlődési utakat kijelölni, amelyek a pedagógusokat és gyermekeket egyaránt szolgálják. A kormány azt szeretné, ha az iskola a kreativitás tere lenne diáknak, tanárnak egyaránt, ahol a nyugodt fejlődés biztosított, ahol a diákok megtalálják az őket érdeklő területeket, azokat a foglalkozásokat, amelyekben örömüket lelik, tette hozzá a miniszter. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója. Lovas Attila szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Úgy fogalmazott, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyú pótolják a kieső kapacitást. Az igazgatóság honlapján az olvasható, a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó kisköre felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó, hasznosítható vízkészlete. A nemzetközi utasok közel kétharmada már online veszi meg a jegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint az év első hét hónapjában több mint 780 ezeren vásároltak a MÁV-nál nemzetközi menetjegyet, és 64,8%-uk digitális csatornát választott. A jegy.mav.hu-t, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazást. Hozzáfűzte, egy évvel korábban ez az arány még 60,7% volt. A pénztári vásárlások aránya már a 35% közelébe csökkent. Azt is közölte, az utasok egyszerűen, gyorsan, sorbanállás nélkül szeretnék intézni az utazásukat. Szerinte a társaságnak is erre kell tovább mennie. És fontos lépés volt, hogy júniusban a nemzetközi jegyvásárlást is beköltöztették a MÁV Plus alkalmazásba. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szombaton tartotta a szlovákiai magyar iskolák 26. országos tanévnyitó ünnepségét Bodrog szerdahelyen, a Szent Mihály görög katolikus templomban. Az újszó.com tudósításából kiderül, Fekete Irén a szövetség elnöke beszédében arról szólt, hogy szerinte az intézmények 71%-a sodródik a szakadék szélére. Mint fogalmazott, a statisztikai oszlopok mögött a szervezetük családokat, jövőről álmodó gyermekeket, fáradtságos munkát végző pedagógusokat és iskoláikat féltő közösségeket lát. Ma napközben mindenütt kisüt a nap, később a délután folyamán is napos, gomoly felhős időre van kilátás számottevő csapadék nélkül. Az északnyugati nyugati szél időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: Jött egy üzenet, meghallgatom.
4: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
3: Pölöskei, a családi szörp.
5: Dexablock.
6: Fájdalom csillapító.
5: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexablock. Fájdalom csillapító.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
0: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: A nők várják annak az intelligens tamponnak a közhasználatba való kerülését, amely tudósít a hüvely épp, gyulladásos, netán rákos állapotáról. Ezen egyszerű tamponok otthoni használata felhívja a figyelmet arra, hogy mikor ajánlatos, mikor pedig elkerülhetetlen az, hogy felkeresse szülész nőgyógyász szakorvosát. Az intelligens tamponról hallgatjuk meg dr. Dolhai Balázs előzetes beszámolóját.
8: Néhány mondatot muszáj előre dobnom azért, hogy megvilágítsam azt a helyzetet, ami ma van, nem csak a magyar, hanem a világ női népessége is. Egyértelmű, a létfenntartás mellett a szaporodás a második leggyakoribb probléma a világon, vagy az első, ki tudja. És ebben a nőknek vezető szerepük van, és még inkább a méhnek, illetve a méhhez vezető útnak a hüvelynek. A megvilágításod az kell, hogy a hüvelybe a gyulladások ellen, amelyek ugye fölsétálhatnak a méh üregébe, és föl is sétálnak nagyon gyakran, három védővonal van. Az első védővonal az a legegyszerűbb, az egy savköpeny. Úgy kell elképzelni, mint egy vékony, finom, szemhéjránctalanító krémet. Olyan nagyon vékony, nagyon finom, puha réteg. Úgy hívják ezt savköpeny. A vegyhatása az meglepően savanyú. Nem annyira, mint a gyomor, sósabb, de eléggé savanyú vegyhatása van. Ebbe a környezetbe kórokozók nem tudnak elszaporodni. Csak egyetlen baci féleség tud szaporodni, nevezzük ezt mondjuk házőrző bacinak, amelyik maga állítja elő a savat ebbe a savköpenybe. Ezek a laktobacillusok így ismertek, vagy más néven dődelleny bacillusok. Akkor már két réteg, mert van a savköpeny, meg vannak ezek a bacillusok. Na most a bacillusok akkor hatékonyak, hogyha egy köbcentiméterre egy milliárd laktobacillus van. Ugye ez egy, könnyű mondani, hogy egy milliárd, az egyes után nagyon sok nulla van, hogy a milliárd kijöjjön. Hogyha erre az egy milliárdra csak 1000 kórokozó jut, akkor a laktobacillusok megvédik azt a nőt a hüvelygyulladástól, és a következményes folyástól, meg a következményes koraszüléstől, meg a következményes jaj, doktor úr, nekem petepészek gyulladásom van, ez mindennapi szöveg. Tehát a bacik, a házőrző bacik védenek a kórokozókkal szemben, de csak akkor, ha ez az arány áll fönn, hogy 1 milliárdra 1000 vagy annál kevesebb kórokozó jut. Tehát a második védelmi vonalat megbeszéltük nagyjából. Ugye első volt a savköpeny, második ezek a bacik, a harmadik pedig az épp hüvelyhám. A hüvelyhámját megnézzük nagyítóval, akkor azt tesszük észre, hogy van 14 réteg, amelyikből a felső rétegeken van ez a savköpeny, illetve a bacik, legalul pedig az a réteg van, ami a felső réteget létrehozza. Ha ez a 14 réteg épp, akkor gyakorlatilag nincs az a kórokozó, amelyik be tud jutni a hüvelyből a mély szervezetbe. Ez a pár mondat kellett ahhoz, hogy valaki értse, hogy egyáltalán miről van szó. Cégünk 20 éve foglalkozik olyan termékekkel, amelyek ezt fönn akarják tartani, ezt a három védő réteget. Magyarországon az ivarérett nőknek 20%-a az, akinél ez a három réteg épp. Ezeknek nincs folyásuk, nincs petefészekgyulladáson van, doktor úr, nem szülnek korábban, csak akkor, amikor itt az ideje, stb. Nem lesznek vérrákosak például. Tehát ez egy fontos dolog, amit legalábbis úgy érzem, hogy mi nagyon fontosak vagyunk ebből a szempontból, és megpróbálom mindent megtenni ezért, hogy ez bekövetkezzen. Az új dolog az intelligens tampon, ez a harmadik termékcsoport, amit most dolgozunk. Az első kettő az a piacon van, gyakorlatilag minden patikában, drogériában lehet kapni. A harmadik, amin most dolgozunk, ezt intelligens tamponnak hívjuk. Kemény állami, meg brüsszeli segítséggel tudunk ezen dolgozni. Ebben az intelligens tamponban szintén három tényező lesz. A három tényező közül az első, azt a legegyszerűbb megérteni, azért ezzel kezdem, hogyha bedugja a tampont a hüvelybe, és ugyanúgy olyan színnel veszik ki, akkor az a hüvely rendben van. Akkor az a nő a legjobb 20% közé tartozik. Tehát minden ötödik nő, hogyha beteszi ezt a tampont a hüvelybe, akkor ugyanolyan színnel húzza ki. Hogyha ez a tampon vörösre változik, bordós színre inkább, akkor elszaporodott gomba a hüvelybe. És ez a leggyakoribb kórokozó a hüvelybe, a gomba, mert ez majdnem kibírja azt a savanyú állapotot, amit a savköpeny fönntart. Ha lilára változik ez a tampon, akkor nem gombák vannak túl nyomó többség, hanem genykeltők, akkor a hüvei folyás is egy kicsit gennyes. Esetleg nem is jó illatú. Tehát ez az első, ezt úgy hívjuk, hogy intelligens tampon observer. Tehát observálja, figyeli, hogy mi a helyzet odabenn. A második csoport az ennél többet tud, mert olyan rétegek vannak a tamponon, amelyekből a felső réteg csak akkor válik le, akkor oldódik le, hogyha valahol valamilyen kórokozó elindult. Ez legtöbbször a mélyszáj közelében van, esetleg a hüvelyben menetnél. És ha leoldódik ez a felső réteg, akkor a második rétegből olyan anyagok szabadulnak fel, amelyek az elinduló, szaporodó kórokozókat agyon csapják. Ezek közül a legérdekesebb lesz a nanoezüst. Maga az ezüst ionok nagyon jó fertőtlenítőszerek. Több mást is kipróbáltunk már, de úgy látszik, hogy talán ez is lesz a legjobb ebből a szempontból. Még egyik sincs a piacon, de nem sokára a piacra tudjuk hozni. Az intelligens tampon observer, ezt pedig úgy hívjuk, amit most mondtam, hogy intelligens tampon guard. Tehát gardírozza, vigyázza a hüvelyt, hogyha valahol egy kórokozó el akar szaporodni, azt lecsapja. Mint azokat a lányokat gardírozták régen, akik első bárra vagy bárokra jártak.
2: Ez a termék még fejlesztés alatt áll?
8: Persze, ez világviszonylatban is teljesen új, és ezért támogatja a magyar kormány is jó pénzzel, és Brüsszel is jó pénzzel.
2: Gyakorlatilag egyébként ez úgy néz ki, hogy egy szimpla tamponként fogható föl, tehát mint amit...
8: Nem lesz szimpla tampon, mert a szimpla tampon az, amit minden nap használnak a nők. Tehát beteszik azért a hüvelybe, hogy a gyulladásos váladékot felfogják, vagy azért, hogy a menstruációs váladékot összegyűjtsék. Ez egészen más tampon, sokkal okosabb annál, intelligensebb, azért mondjuk intelligens tamponnak.
2: Kinézetében és formájában is másféle lesz?
8: Másféle lesz. Lesz rajta egy kicsi fogó, amivel úgy dugja be, hogy kilóg valamennyi, hogy ne felejtsen benne az illető. Talán a harmadik csoportot is röviden elmondanám, azt úgy hívják, hogy intelligens tampon kollektor. Az azt jelenti, hogy összegyűjt valamit a hüvelyben, és kihozza azokat. Az összegyűjtés az azért fontos, mert vele meg tudjuk állapítani, hogy 1 milliárd házőrző bacira hány kórokozó jut. Másik az, hogy ha elindul egy rákos folyamat, ugye az általában kezdődik a 20-25 éves korban, amikor megkapja azt a vírust valamelyik férfitől, azt a vírust, amelyik a ráknak a közvetlen okozója, ez a humán papilloma vírus. A megkapott vírus általában 10 év múlva okoz olyan rákot, amit már könnyebb felfedezni. Mi megpróbáljuk ezt hamarabb is kihozni a hüvelyből.
2: Akik már hallottak az intelligens tamponról, izgatottan várják ezt az új magyar szabadalom szerinti tampon megjelenését itthon és külföldön. Részletesebb információt a www.dolhai.hu weboldalon olvashatnak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Kamu reklám.
1: Apró dolgok tesznek bennünket igazán szépé. Például egyedülálló narancsszínű bárány bankkártyához.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Mac-ra.
1: Reklám.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Jaj, akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
1: Reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Sikerült hazahozni minden Európai Uniós forrást. Eddig Magyar Péter ekkora hibát nem követett el, írta a közösségi oldalán Márki-Zay Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Sikerült hazahozni minden Európai Uniós forrást, de most kezdődik még a munkajava, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Facebook oldalán, ahol a legfontosabb várható fejlesztéseket is megjelölte. Vitézi Dávid a várható fejlesztésekre kitérve hangsúlyozta, a hazahozott forrásokat a leghatékonyabban, a legátláthatóbb módon végig kell vinni, hogy a végén ne csak a megszerzett forrásoknak, hanem a megvalósított fejlesztéseknek is örülni lehessen. Kiemelte, az uniós források felhasználásával úgy lehet fejlesztésekre költeni, hogy nem kell elvenni sehonnan. Négy nagy területet kiemelve jelezte, hogy a Baross Gábor tervvel megállítják a vasúti közlekedés leszakadását, a korábbi évek vasútrombolása helyett a vasútfejlesztésre állnak át. Eddig Magyar Péter ekkora hibát nem követett el, soha nem ment ennyire szembe a választói akarattal, írta a közösségi oldalán Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, Unger Anna megválasztásáról a vagyonvisszaszerzési hivatal élére. A 24.hu szemléje szerint a 2022-es ellenzék miniszterelnök jelöltje úgy vélekedik, éppen most szaladt ki a Tisza a kormány alól. Azt írta, akármerre megy, Unger Anna megválasztását a választók az elszámoltatás elárulásának tekintik. A Facebook Tisza csoportból nem az elégedetlenek, hanem a parlamenti képviselő távozik. Bódis Krisztina magyarázkodó posztján a dühös hangulat jel van többségben. A sajtó egységesen száll szembe a döntéssel. Eddig a Tiszát támogató humorista is csalódásról készít videót, és a napokban megtartott belvárosi rendezvényükön is kivétel nélkül mindenki fel van háborodva. A letartóztatására irányuló ügyészi indítványtól eltérően bűnügyi felügyeletét rendelte el a bíróság annak a férfinak, aki a gyanú szerint halálos közúti balesetet okozott augusztus 11-én Siófokon. Tájékoztatta a Somogy megyei főügyészség az MTI-t. Felidézték, a férfi aznap délután személygépkocsijával a megengedett sebességet lényegesen túllépve közlekedett a balatonparti városban, és elütötte az elektromos kerékpárral szabályosan haladó sértettet, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe. Kitértek rá, hogy a kaposvári járási ügyészség a nyomozóhatóság előterjesztése alapján a szökés és a bizonyítás megnehezítésének veszélyeire figyelemmel indítványozta a gyanúsított autóvezető letartóztatását. A katasztrófák utáni kutatómentő feladatok támogatására alkalmas csótány kiborgokat fejlesztenek ausztrál tudósok, írja a hvg.hu. A szakemberek szerint életmentő gyógyszereket lehetne eljuttatni a csapdába esett túlélőkhöz az irányított rovarokkal, melyeket apró injekciós eszközökkel és kamerákkal szerelnek fel. A kutatók reményei szerint javulhat a földrengések és épületomlások áldozatainak túlélési esélye, mert ezek a csótányok képesek alapvető orvosi segítséget vinni a törmelék alá szorult embereknek, mielőtt a mentők elérnének hozzájuk. Ma napközben mindenütt kisüt a nap, később a délután folyamán is napos, gomoly felhős időre van kilátás számottevő csapadék nélkül. Az északnyugati-nyugati szél időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Kezdjük déli hírösszefoglaló műsorunkat. Ma szeptember 1-e kedd van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánk területén 27 fok van. Ma Egyed és Egon hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napon a II. Világháború világnapja van. A mai napra nincsenek ünnepek. Egy rövid szünet után visszatérünk.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Szeptember 1-én az Egon, valamint Egyed nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az Egon germán eredetű név az Egbert, Egmont, Edwin nevek becézéséből önállósult, jelentése pedig fegyver. Szeptember 1-én kívül az Egonok ünnepelnek még április 23-án, valamint július 15-én is. Becézése Egonka, Egus, Eguska, a név jeles viselői Schmidt Egon természettudós, valamint ön kedves Egon. Szintén ezen a napon köszöntjük Egyed nevű hallgatóinkat. A görög-magyar eredetű férfi név az Aegidius névből ered, jelentése pedig pajzshordozó. Ünnepelnek még az Egyedek február 17-én, március 13-án, valamint április 23-án is. A név becézése Egyedke, Egyke, ezen a napon köszöntjük még Artúr, Bella, Fajsz, Farkas, Gede, Gedeon, Gedő, Gida, Gilda, Glenn, Hósea, Ignác, Izabella, Józsa, Józsua, Józsué, Júda, Kende, Kund, Kurt, Naomi, Noémi, Tamara, Verita, Veréna, valamint Zádor nevű hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. Rádió.
3: Hey girl, I've been missing you. I've been waiting for you so long. Show me the way to your

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 1-én. Üdvözlöm Önöket, lássuk csak ezen a napon milyen érdekességek is történtek. 1535-tel kezdünk, szeptember 1-én Jacques Cartier, francia tengerész és felfedező megalapította Montrealt. Az ő nevéhez fűződik az észak-amerikai francia gyarmatbirodalom létrehozása is. Ugorjunk egy 100 évet, 1642. szeptember 1-ére, ekkor született Bethlen Miklós gróf, erdélyi államférfi kancellár és emlékiratíró. Ugorjunk a 19. századba, 1862. szeptember 1-én született Kövesligeti Radó geofizikus csillagász, egyetemi tanár, akadémikus. Kövesligeti színképelemzéssel és csillagászati fénysebességméréssel foglalkozott, alapvetőek a földrengés fészkek mélységének meghatározására vonatkozó munkái. 1906-ban megalapította a Magyar Földrengési Számoló Intézetet és az Egyetemi Földrengési Obszervatóriumot. Maradjunk még a 19. században, 1877. szeptember 1-én született Francis William Aston, Nobel-díjas angol kémikus és fizikus. És azért nem menjünk most sem messzire, 1892. szeptember 1-én elkészült a budai körvasút. Most ugorjunk a 20. századra, 1922. szeptember 1-én halt meg Petz Samu, építész, műegyetemi tanár. Ő tervezte többek között az országos levéltár budai épületét, valamint a Városligeti Fasori Evangélikus templomot és gimnáziumot. Folytassuk 1939-el, szeptember 1-je a II. Világháború emléknapja. 1939-ben Németország megtámadta Lengyelországot, és ezzel kezdetét vette a II. Nagy háború, amelyet az utókor II. Világháborúként ismer. Világszerte ezen a napon emlékeznek meg a 6 évig tartó Európát megviselő, pusztító és embertelen időszakról. Ugorjunk 1975-re, ugyanis szeptember 1-én született Gloria Estefan, a latin popzene egyik legfényesebb csillaga. Folytassuk 1994-jel, szeptember 1-je, Pécs napja, annak emlékére, hogy 1367-ben 5. Orbán pápa elküldte az egyetem megalapítására feljogosító beleegyező oklevelet. 3 évet lépünk előre, 1997. szeptember 1-én meghalt Cibor Zoltán labdarúgó, a legendás aranycsapat bal szélsője. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet a Józsué könyve első fejezetéből.
1: Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne retteg, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. szeptember 1-e kedd, Evangélium Szent Lukács könyvéből 4. fejezet 31-től 37. vers. Jézus egyszer lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton ott tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt. Volt ott a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki így kiáltozott: el innen! Mi dolgunk veled, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt: némulj el és menj ki belőle. Erre az ördög a földre sújtotta az embert, és kiment belőle, anélkül, hogy bajt okozott volna neki. Csodálkozás fogta el valamennyiüket, és egymás közt ezt mondogatták: mi ez? Akkor a hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, hogy kimennek a megszállottakból. Ennek híre elterjedt az egész környéken. Elmélkedés. Kafarnaumban Jézus tanít, és szavai lenyűgözik a hallgatókat. Szavának hatalma volt, írja Lukács evangélista. Jézus tehát nem csupán okos érvekkel, szép megfogalmazással és érthető példákkal tanít, hanem olyas valamit közvetít, amit az emberek azonnal megéreznek, a tanítás belülről formálja őket. A zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember jelenik meg, aki Jézus jelenlétére hevesen reagál. A gonosz felismeri őt: tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ekkor hatalommal parancsol, és a tisztátalan lélek elhagyja az embert. Ez az esemény nyilvánvalóvá teszi, hogy Jézus tanítása nem pusztán elméleti igazság, hanem valóságos erő, amely áthatja a lelket és felszabadít. A gonosz nem tud megmaradni ott, ahol Jézus jelen van. A tanítvány számára ez örömhír és feladat is. Örömhír, mert van valaki, aki erősebb minden gonosz erőnél. És feladat, mert meghívást kapunk arra, hogy ennek az erőnek a szolgálatába álljunk. Isten igéje által építsünk, gyógyítsunk, felemeljünk. Mindenki, aki befogadja Krisztus szavát, megtapasztalhatja annak átalakító erejét. Nekünk is vannak lelki rabságaink, félelmek, bűnök, önzések. De Jézus szava ma is képes megtisztítani, megszabadítani. Ne féljünk gyógyító szavától, gyógyító érintésétől. Uram Jézus Krisztus, Te hatalommal tanítottál, és szavad gyógyulást hozott annak, akit a gonosz lélek uralt. Jöjj, Uram, szólíts meg engem, és szabadíts meg mindattól, ami elválaszt tőled. Szabad legyen világosság számomra, amely rendet teremt az űrzavarban, békét a nyugtalanságban, reményt a kételyek között. Ne engedd, hogy bármilyen félelem vagy bűn fölém kerekedjen, hanem újíts meg lelkileg, és add, hogy én is erősítsek másokat azzal a szóval, amit tőled kapok. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazin műsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
4: Tudta ön azt, hogy Robin Hood neve összefolt az egyszerű emberek szabadságért vívott harcával és a hatalmasok igazságtalansága elleni küzdelmével? Bár hírneve immár 600 éve fényesen ragyog, a tudomány máig nem bizonyította be, hogy Robin Hood valóban létezett.
2: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
5: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Sziasztok!

0: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1367-ben a Pécsi Egyetem alapítása. Nagy Lajos Prága, Krakó és Bécs példája arra serkentette, hogy a Veszprémi Egyetem hanyatlása miatt Pécs városa részére kérje a pápától a tudományegyetem létesítésének engedélyezését. 1939-ben a rádió előfizetők száma Magyarországon 468,0 ezred. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a mai nap több fronton is jelentős változásokat hozott, amelyek egyaránt érintik a makrogazdasági kilátásokat, a közpénzek kezelését és a háztartások mindennapi kiadásait. A nemzetközi befektetői hangulat bizonytalansága miatt iránykereséssel indult a kereskedés a budapesti értéktőzsdén, ahol a BUX fontos szint alatt zárt, így mindenki a folytatást figyeli. Ezzel párhuzamosan a szakértők szerint a forint sorsa is eldőlhet, a 7,5%-os hiányt nagyon magasnak értékelik, és felmerült, hogy Magyarországnak már az euró bevezetése lehet előnyösebb a jelenlegi helyzetben. Mindeközben a kormány szinten is komoly átalakítások zajlanak. Azonnali hatállyal szabta át a miniszterek jogköreit, a kabinet egy új részletes rendelettel, jelentős hatásköri változásokkal. Ugyanakkor a közvagyon kezelésében is történt nagy fordulat, lezárult 16 közérdekű vagyonkezelő alapítvány felszámolása, így 1284 milliárd forintnyi közvagyon kerül vissza az államhoz. A lakosságot közvetlenül érintő intézkedések között kiemelkedik a tűzifa árának szabályozása, amely rendkívüli bejelentésnek számít. A kormány az áfát is csökkenti, és januári árszinten rögzíti az árakat, ezzel is segítve a magyar családok szízezreinek kiadásainak faragását. Zene után innen folytatjuk.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Üdvözlöm a Hobby Rádió hírszerkesztő asztalánál, ahol ma a látássérült közösségek életéből és a közlekedés biztonság fejlesztéséből mutatunk be egy átfogó képet. Portálunkon olvasható, hogy Vitézi Dávid miniszter által indított társadalmi egyeztetéshez több százezer állampolgár. Köztük számos vak és gyengén látó közlekedő is hozzájárult, hogy a mindennapi nehézségek megoldását elősegítsék. A szakmai érdeklődés mellett a kulturális élmények is fontos szerepet kapnak, így a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesület második alkalommal is meghívta a közönséget a Fehér Bottal a Pontok Nyomában című budapesti sétára, amely a Braille írásrendszer jelentőségét helyezi a középpontba. A Hermina egyesület tagjai szintén gazdag élményekben részesültek, hiszen az Opera Gimfőzdében a kézműves munkafolyamatok kulisszatitkaiba nyerhettek betekintést. Ugyanez a közösség sikeresen elindította a Hivatások Nyomában program sorozatát, amelynek keretében a 14. kerületi tűzoltóparancsnokságon ismerkedtek meg a hivatásos tűzoltók felelősségteljes mindennapjaival. Az összefogás és a támogatás jegyében a Békés Megyei Egyesület novemberben jótékonysági bált szervez Békés Csabán, amelynek bevétele az egyesület fejlesztését és a fogyatékkal élők világnapja alkalmából megrendezett esemény sikerét szolgálja. Ezek a kezdeményezések jól mutatják, hogy a látássérültek életminőségének javítása és társadalmi integrációjuk mennyire fontos feladat a jelenlegi időszakban. A részletekért és a további információkért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Tartsanak velünk a délutáni órákban, mert 13 órától a Délután című műsor várja önöket, amelyben interjúk, riportok és tudósítások hallhatók kulturális, szociális és közéleti eseményekről. Ezt követően 16 órától a Life is Life című életmód magazin kíséri az óráikat, majd 17 órától a Live World adásában a legnagyobb külföldi előadók koncertjei szólalnak meg. 18 órától az esti hírösszefoglaló indul, ahol a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár és sporthírek is szerepelnek. 19 órától verssel, esti mesével, kabaréval és a nap érdekességével, legyen az riport, interjú vagy tudósítás, várjuk Önt. 21 órától az Egyenlő Esély című esélyegyenlőségi magazinműsor hallható Ruzsa Viktorral, majd 22 órától Magyarosi Marianna utazási műsora, a világjáró veszi át a szót. A napot 23 órától Reményik László interjú műsora, az Ezer Arc, Ezer Talentum zárja. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Folytatjuk műsorunkat. Most lássuk, hogy milyen időjárás várható. Ma várhatóan gyenge, szitáló eső várható. A jelenlegi hőmérséklet 27 fok. 21 és 29 fok közötti hőmérséklet várható. A hőérzet 27 fok körül alakul, ami alacsonyabb a tényleges hőmérsékletnél. A páratartalom 69% körül alakul. A nap jelentős részében kisüt a nap. Az UV-index 5, ezért a sugárzás mérsékelt. Száraz időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. 318 irányú élénk szél várható, a szél sebessége legfeljebb 25 km per óra lesz. A legerősebb széllökések elérhetik a 62 km per órát. Holnap várhatóan többnyire borult időre számíthatunk. Napközben 20 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. A nap nagy részében napos idő várható. Eső vagy zápor nem valószínű. 271 irányból enyhe légmozgásra számíthatunk. A széllökések elérhetik a 27 km per órát. Holnap után harmadika borult idő várható. A hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. A nap jelentős részében kisüt a nap. Csapadékra nem számíthatunk. 318 irányú mérsékelt szél várható. A szél sebessége legfeljebb 16 km per óra lesz. Erősebb széllökések is előfordulhatnak, akár 40 km per órás sebességgel. Ez volt a következő napok időjárási körképe, ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. Délután 10 kezdődik a délután című műsorunk, hamarosan 13 óra így műsorunk véget ér. Brian voltam, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Viszont hallásra!
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Sziasztok! Mi vagyunk a Vénusz. Hallgassátok ti is a Hobbi Rádiót.
1: Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
2: Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccser tavainak felmérését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni. Jelentette ki a miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a diákok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig minden körülményben. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette, nem az a legfontosabb, hogy a tanulók a legjobb kémikusok, fizikusok legyenek, a legjobb matematikából vagy történelemből, és nem is az, hogy mindig mindenben egyetértsenek egymással és tanáraikkal, és főleg nem az, hogy mindig csendben legyenek. Azt mondta, a tanulók sok mindent elfelejthetnek majd a tanultakból, de az emberséget, a barátságot, a hazafiasságot, a kritikus gondolkodást, egymás segítségét biztosan nem. Hamarosan egy mentőautóval bővül az Ipoly völgy különleges mentők járműflottája. Ugyanakkor ahhoz, hogy ez mindig készenlétben álljon és az időjárás viszontagságaitól is védve legyen, garást kell építeni, melyhez segítséget kér a civil szervezet. Ehhez keresnek kedvezményes vásárlási lehetőséget, jó árasított alapanyagokat vagy kivitelezői segítséget. Hangsúlyozzák, nem ingyen kérik, de minél kedvezőbb áron tudják beszerezni a szükséges elemeket, annál több forrásuk marad a segítségnyújtáshoz használ felszerelések korszerűsítésére. Közösségi oldalukon azt írták, ha van olyan helyi tüzép, cég vagy szakember, aki tudna számukra kedvezményes árat biztosítani, esetleg magánemberként maradt kínál a építkezésből jó minőségű alapanyag, kérik, hogy segítsék vele a különleges mentőket. A bíróság elrendelte a letartóztatását annak a 24 éves férfinak, aki szombaton eltulajdonított egy kis repülőgépet Kalocsáról, majd Paks térségébe repült vele, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. A közleményben felidézték, a járművezetői engedéllyel nem rendelkező férfi szombaton reggel a kalocsai reptérről engedély nélkül felszállt egy kis repülőgéppel, amellyel Paks térségébe repült. Nem sokkal később Gerjen közelében egy mezőgazdasági területen kényszerleszállást hajtott végre. A könnyebben megsérülő férfi a segítségére siető ember autójával akart elmenekülni, de ebben megakadályozták. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói a férfit jármű önkéntes elvétele és rablás kísérletének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A szekszárdi járás bíróság nyomozási bírója pedig egy hónapra elrendelte letartóztatását. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccser tavainak felmérését, valamint megerősíti a megfigyelést és a korai előrejelzést a kínai-nepáli határvidéket sújtó katasztrófa után. A kínai kommunista párt politikai bizottsága közölte, átfogóan fel kell mérni a lehetséges veszélyforrásokat és javítani kell az egymással összefüggő természeti katasztrófák kockázatainak felismerését. Az ülésen az eldönt kínai és külföldi állampolgárok felkutatásának folytatását is sürgették. A napközben mindenütt kisüt a nap, később a délután folyamán is napos, gomoly felhős időre van kilátás számottevő csapadék nélkül. Az északnyugati-nyugati szél időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám.
3: Jött egy üzenet, meghallgatom.
4: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
3: Pölöskei, a családi szörp.
5: Dexablock.
6: Fájdalom csillapító.
5: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexablock. Fájdalom csillapító.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
8: nem tudod merre tovább. Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehérbottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
9: Reklámot hallottak.
10: Hobbirádió.hu.
9: A rádiót.
11: Ha az akadálymentesítést említjük, nagyon sokszor hajlamosak vagyunk kimondottan a kerekesszékesekre gondolni. Végig sem gondoljuk, hogy az akadálymentesítés valójában nem csak őket érinti. Érinti például a babakocsival közlekedőket, vagy egyszerűen csak az idősebb embereket, akik már nehezebben mozognak, vagy éppen nem látnak jól. De ha már a látást említjük, akkor érdemes megemlítenünk a látássérült embereket, a vakokat, gyengéllátókat, vagy épp a hallássérülteket, vagy értelmi sérült embertársainkat. Az egyetemes tervezés még ezen is túlmutat. Nagyon fontos, hogy a tervezés pillanatában úgy alakítsunk ki egy középületet, vagy éppen egy jármű útvonalát, vagy magát a járművet, hogy az bárki számára elérhető, használható legyen. Hogy mit is jelent pontosan az egyetemes tervezés? Erről beszélgetek Földesi Erzsébettel, a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének tiszteletbeli elnökével, aki egyúttal az Egyetemes Tervezés Központ vezetője is. Nemrégiben pedig egy új projektet dolgoztak ki, Egyetemes Tervezés az Oktatásban címmel.
12: A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete már 2002 óta dolgozik azon, hogy ezt az egyetemes tervezés módszerét elterjessze, de valójában 2013-ban az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szociális Államtitkársága segítségével jött létre ez a központ az egyesületen belül. De hogy mi is ez az egyetemes tervezés, és miért fontos ez számunkra, fogyatékos emberek számára, egy picit elmondanám, hogy valójában mit jelent. Ugye ez egy tervezési módszer, amely 7 alapelven keresztül végigveszi a létrehozandó terméket, szolgáltatást, épített környezetet, informatikai applikációt, tehát nem kifejezetten az épített környezetre koncentrál, hanem ez az a tervezési módszer, amely mindenre kiterjed, a termékre, a szolgáltatásra, az épített környezetre is.
13: Tehát tágabb egy picikét, mint az épített környezet csak. Akkor, tehát, hogyha mondjuk én egy okos applikációt használok, mondjuk, ami ugye a BKK futár, hogy vegyünk egy példát, amit nagyon ugye most jó. A látássérültek is nagyon jól tudnak már használni, ugye bizonyos távkapcsolók segítségével, ugye ennek része a hangos jelzőlámpák, a megbeszéltethető megálló táblák, a mobiltelefonos applikációk, akkor tulajdonképpen az is az egyetemes tervezés része, hogy ezt megtervezzék, összehangolják, a járművek mozgását figyeljék, tehát a nyomkövető rendszer működjön, ugye elmögött nagyon komoly informatikai apparátus van. Jól értem?
12: Így van, ugye a futár ez egy azért jó példa, mert információt szolgáltat, de nem csak látható, hanem hallható információval is, és ezért minél több ember számára elér. De ugyanúgy jó a futár az utazás szervezésre is. Például meg lehet rajta nézni, hogy melyek azok az akadálymentes útvonalak, amelyet mozgássérültek is, vagy látássérültek is tudnak használni. Tehát mindenféleképpen úgy nevezném az egyetemes tervezést, hogy minden egyes ember fontos számára, hiszen a különbözőségek, a sokféleségek legszélesebb skálájára akar válaszolni, tehát megvizsgál minden olyan képességet, amely szóba jöhet. Ugye egy kerekesszékes nem azért nem tud felszállni egy buszra, mert ő kerekesszékes, hanem azért, mert a busz tervezője nem gondolta arra, hogy itt kerekesszékesek is felszállhatnak a buszra.
13: Igen, tehát, nem elég széles az ajtó, lépcső van,
12: így van.
13: Szűk a belső tér, igen.
12: Tehát ez egy tervezési stratégia, ez egy gondolkodásmód, és ami nagyon fontos eleme ennek, hogy már a tervezés kezdetén figyelembe veszi a felhasználók sokféleségét, Tehát nem azt csinálja, hogy elkezd tervezni, és akkor utána a tervezés közepén teszteli, hogy vajon kiknek jó ez a termék vagy szolgáltatás, mert akkor ugye vissza kell menni az elejére, hanem már a legelejétől ezt a felhasználók széles körét figyelembe veszi, azért, hogy aztán a végtermék egy olyan termékszolgáltatás vagy épített környezet legyen, vagy egy alkalmazás, amely mindenki számára alkalmas. És ugye ehhez a tervezési szemlélethez nagyon fontos, hogy ne egymagában ott üljön a mérnök és kitalálja, hogy mit akarhatnak a felhasználók, hanem bevonja a felhasználókat, ővelük konzultálva föltárja azt, hogy milyen igényeik vannak, és ezekkel az igényekkel kezdi el a tervezést.
13: Igen, egyébként a fogyatékossággal élő embereknek, ha már mindig visszakanyarodunk ide, de hát ugye megbeszéltük, hogy nem csak minket érint ez a kérdéskör. Ugye pszichésen is jól esik, hogyha bevonnak bennünket, mert ugye a semmit rólunk nélkülünk elvét azt vallja mindenki, ugye, hogy ne beszélnek helyettünk. Hát mi magunk felnőtt emberként el tudjuk mondani, hogy például mire van szükségünk, amikor mondjuk látássérültként szeretnénk mondjuk a metrót akadálymentesen igénybe venni, vagy kerekesszékeseknek lehetőségük van elmondani, vagy a babakocsival közlekedőknek, kisgyermekeseknek elmondani, hogy nekik mire lenne szükségük. Ugye ez a szemléletmódváltás, ami még nincs egészen, tehát nem valósult még meg egészen a társadalomban. Sokszor még mindig beleütközünk abba, hogy nem mindig kérdezik meg a felhasználót, a célközönséget, akiknek szánják valójában az adott projektet vagy alkalmazást.
12: Igen, hát ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy a fogyatékos embereknél innovatívabb emberek nem léteznek, mert ugye ők alkalmazkodnak a környezethez, és bár az átlag számára találják ki őket legtöbbnyire, ők meg tudják mondani, hogy mi az a mód, ahogy ők tudnák ezt alkalmazni, ezt a terméket vagy környezetet, és sajnos a Budapesti Műszaki Egyetemről is, de egyáltalán a tervezők úgy jönnek ki az iskolapadból, hogy nem feltétlen találkoznak fogyatékos emberrel, mint potenciális felhasználóval, lehet, hogy tudják a paramétereket, tudják, hogy mennyi a kerekesszék megfordulási köre, ismerik azt, hogy milyen színkontrasztot kell alkalmazni például egy látássérültnél, de funkciójában nem feltétlenül látnak fogyatékos embert. Igen. És pont ez volt a mi központunknak a kezdeményezése, hogy mi együtt dolgozzunk a jövő mérnökeivel, mi fogyatékos emberek, mert mi különböző fogyatékossággal élő embert alkalmazunk a központban.
13: Szakmérnököket, jól értem?
12: Van szakmérnök, ővele partnerségben maguk a fogyatékos emberek vannak, tehát ők együtt dolgoznak egy mérnökkel, aki kvázi lefordítja az ő igényeiket a mérnökök nyelvére, és együtt dolgozunk például a Budapesti Műszaki Egyetem ergonómia és pszichológia tanszékével, vagy a közlekedési tanszékkel. A jövő mérnökei, például terméktervezők is oda jönnek, és konzultálnak velünk, leülünk egy-egy terméket átbeszélni, egy-egy általuk kifejlesztendő vagy megtervezendő terméket, és ők maguk, saját maguk megtapasztalják a fogyatékos emberek társaságában, hogy kinek milyen igénye van, mit kell neki figyelembe venni.
13: Értem, és milyen szempontrendszer szerint indult el ez a projekt, vagy ennek a projektnek a kidolgozása? Mert nyilván ugye itt azért akkor felsoroltak bizonyos szempontokat pontokba szedve, hogy aztán azok mentén próbáljanak meghaladni.
12: Hát amit mi most a jelenlegi projektünkben kidolgoztunk, a projektet egyébként a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért Non-Profit Kft. Finanszírozta az Emberi Erőforrások Minisztériumával együtt. Ebben mi azt gondoltuk, hogy hiányzik az egyetemes tervezés oktatási anyaga, és hiányoznak azok a jó példák, amelyek bemutatják, hogy hogy néz ki egy egyetemes tervezés.
13: Tehát mintha egy tankönyvet kellett volna írni magyarán.
12: Így van, mint egy jó példák tárát, amiben nem azt mondjuk, hogy mi nem jó, hanem azt mondjuk, hogy mi a jó, és akkor bemutatjuk, hogy ez nem utopisztikus, amiről mi beszélünk, hanem van ilyen a környezetünkben. Mert egyébként tényleg van ilyen, hogyha kiindulunk egy okostelefonból, akkor azért az nagyon sok funkciót tartalmaz. Például be lehet programozni egy-egy billentyűre, egy-egy telefonszámot, ami nagyon sokat segít akár az időseknek, akár a gyerekeknek. Ha az egyest nyomom meg, akkor az anyut hívom, a kettest az aput hívom.
13: Ez is,
12: és akkor még nem beszéltünk a fogyatékos emberekről, hogyha erről beszélünk, hanem az idősről beszélünk és a gyerekről. De ugye ott van az okostelefon, amely felolvassa például az SMS-t a látássérültek számára, vagy amely néma üzemmódban üzemel, ugye, néma üzemmódban is üzemel, ami nekünk nagyon jó tárgyalások alatt, a hallássérült ember számára pedig elolvasható az az üzenet, akár néma üzemmódban, vagy ha rezgő üzemmódot említjük, akkor ő neki, a hallássérült embernek jelzi azt, hogy jött egy SMS-e,
13: igen.
12: Tehát mert rezeg, akkor azt ő is érzékeli.
13: Különböző rezgés formákat lehet ráadásul beállítani.
12: Igen,
13: ezt én is kisegítőlehetőségében láttam egy-egy
12: ilyet. Igen, tehát én azt gondolom, akkor hogyha úgy vesszük, hogy a jelnyelvet lehet rajta használni, hiszen kép megjelenítése van, tehát itt van a környezetünkben, észre se vesszük, nagyon sok felhasználó nem is tudja, hogy az ő okostelefonja, például hallás, látás, mozgássérült idős embereknek is segít.
13: Na most, amikor az egyetemes tervezés oktatóanyagát elkezdték kidolgozni, akkor Európai Uniós példákat követtek, vagy pedig úgy gondolták, hogy hazai szempontrendszer dolgoznak ki, vagy is, tehát mert ugye az ember azt gondolná, hogy azért itt vannak nemzetközi vonatkozások, például a jelnyelv.
12: Ugye az egyetemes tervezés jó példák tárát, ami meghirdettük egy pályázat keretében. És azt mondtuk, hogy mindenki, akinek a környezete, mert mi most így különösen a környezetre, az épített környezetre, a közterületekre koncentráltunk, azt mondtuk, hogy érdekel bennünket minden olyan innovatív megoldás, amely nem külön megoldást javasol a fogyatékos emberek számára, hanem ugyanazt a megoldást javasolja, mint bárki más számára, de úgy, hogy az ő igényét is figyelembe vegye. Például, mondok egy példát. A Várkert bazárnál nagyon sok épületet, vagy vannak épületek, amelyeket csak előlépcsővel, egy darab lépcsővel lehet megközelíteni. Uh-huh. Most ugye oda liftet nem lehet tenni, mert nincs értelme egy lépcsőhöz, de mégis akadály egy kerekesszékes számára. Nagyon fontos megoldás az, amikor megemeljük magát a járdaszigetet egy szintbe hozva az épület bejáratával, és akkor kiküszöböltük azt az egy darab lépcsőt.
13: Igen.
12: De ugyanígy megjelent ebben az egyetemes tervezés kiadványban, jó gyakorlatok kiadványban, az a futár, amit az előbb említettünk, amely látható és hallható módon is megjeleníti a BKV utastájékoztatási rendszerét. De bemutatunk ebben a kiadványban egy honlapot is, amely a WCAG 2.0 szabványnak megfelel, amelynek nincs két oldala, nincs a vakok számára használható oldala és a nagy közönség számára, hanem egy darab oldala van, de ezt mindenki tudja olvasni, mert ugye a vakok felolvasó szoftvere is olvassa ennek a honlapnak a tartalmát. Olyan navigálási rendszer van benne, amely mindenkit segít, és magáról a honlapról nem látni azt, hogy ez egy akadálymentes honlap, mert mindenki ugyanúgy használja.
13: Igen.
12: Ez a honlap, amit mi bemutatunk, ez például egyes részeket megjelentett a könnyen érthető nyelven, amely az értelmi fogyatékos emberek számára is alkalmas, és vannak benne olyan bemutatók, amelyek például jelnyelven magyarázzák el az adott információt. Tehát pont ez a sokszínűsége lehet érdekes bárki számára egyébként egy honlapnak, hogy ennyi minden formában megjelenteti az információt. Tehát nagyon sokszínű a példánk tára, kevés példa jött be, tehát kevesen jelentkeztek erre a pályázatra. A többi példát mi magunk gyűjtöttük össze, maga a központ, rehabilitációs mérnökök bevonásával, és mindenképpen arra akartuk fölhívni a figyelmet, hogy elég volt abból, hogy mindenki a kifogásokat keresi.
13: Persze.
12: Meg lehet oldani ezeket, és íme itt vannak ezek a megoldások, és hogyha kell, akkor valaki csak egy copy-paste-tel lemásolja ezt a megoldást, és már is alkalmazhatja a saját munkájánál. Maga az egyetemes tervezés jó példák tára egyrészt megkapható hardcopy-ba, nyomtatott formában, másrészt pont a mindenki számára használhatóság miatt elektronikus formában is fönt van az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont honlapján, amely www.etik2k-val.hu. De ha Egyetemes Tervezés Információs Központot beírjuk, akkor földobja a mi honlapunkat, és a kiadványuk között ott van ez a jó példák tára.
13: Nagyon szépen köszönöm Földesi Erzsébetnek, a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete tiszteletbeli elnökének, hogy eljött hozzánk, és mindezt megosztotta velünk, tehát etik2k-val.hu, ezt majd én föl fogom írni, illetve majd a kollégát megkérem, hogy a Civil Rádió Facebook oldalára is tegyük fel, mert hiszen bárki akkor itt meg tudja nézni, hozzá tud férni, hogyha a beszélgetésünk felkeltette az érdeklődését, márpedig ugye ez egy nagyon fontos téma. Én köszönöm szépen, hogy eljött, és hát további eredményes munkát kívánok önnek és valamennyi munkatársának.
12: Nagyon szépen köszönöm.
11: Földesi Erzsébettel, a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének tiszteletbeli elnökével beszélgettünk az egyetemes tervezésről.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
10: Kamu reklám.
14: Azt a viccet ismerik, amikor Móriczka biciklizik, és még produkálja is magát az édesapjának?
15: Apu, nézd, kéz nélkül!
16: Nagyon ügyes vagy, kisfiam.
15: Apu, nézd, láb nélkül!
16: Hát milyen ügyes, ugye?
15: Apu, nézd, fog nélkül!
10: Kamu reklámot hallottak.
17: Magyar vagyok, tévejgő vándor, a nagyvilágban helyem nem lelem, bármilyen jó,

0: Bi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Azok a hegyek még ma is állnak. Azok a folyók még ma is futnak. Az a csillag még ma is mutatja az utat. Az a nép még ma is él.

túl az öveghegyen, a kék kerek tengeren, az égigérő fa alatt egy szép helyen, ott, ahol a világ virágos bölcsője állt, élt népével puszta magyar király. Három fia volt az öreg pusztának, a vadászt hívták jó szél fúvásának, a kovácsot szép tüzek lángjának, a legkisebbet szép mezőszárnyának. Szép mezőszárnya jelalac vetett, szívébe írva a gyönyörű zenet. A világon élni csak hősként érdemes. Rajtad a sor hallod.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.

0: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
1: Retikül. Szerdán 16 órától.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Műsorajánlót

0: 走啦。
1: Pop di radio. Ahol a jó zene, tovább él.

0: Angol gyors talpaló kifejezetten haladóknak. Ha kólát akarsz megrendelni, akkor mond.
1: Give me a coke.
0: Ha kávét és süteményt akarsz, akkor...
1: Coffee and donut.
0: Ha fáj valamid, akkor...
1: Fuck.
0: Ha az üzletben látsz valamit, ami nagyon drága, akkor...
1: Fuck.
0: Ha valaki megtámad téged, akkor...
1: Fuck.
0: Ha látsz egy szép lányt az utcán, akkor...
1: What the fuck.
0: Ha valaki azt mondja neked, hogy...
1: Fuck.
0: Erre megfelelő válasz...
1: Fuck you too.
0: Ha elveszíted a dokumentumokat, akkor...
1: I lost my fucking papers.
0: Ha hálni akarsz valakivel, akkor...
1: I wanna fuck with you.
0: Avagy...
1: Hi, can I fuck you?
0: Ha keresel egy taxit, akkor mond...
1: How to get a fucking cab.
0: Ha valami nem működik, akkor...
1: Fuck that shit.
0: Ha valaki idegesít téged, akkor a következőket mond...
1: Are you fucking with me?
0: Ha ez nem elég, akkor pedig...
1: What the fuck you want?
0: Amikor egy öreg néni kér, hogy segítsd át az utca másik oldalára, akkor...
1: Are you fucking stupid bitch?
0: Persze, természetesen. Kérek egy kilót abból a szép almából...
1: Give me a kilo fucking apples, motherfucker.
0: Mikor kérik a jegyet ellenőrzésre.
1: Are you fucking crazy asshole?
0: Jelentése természetesen tessék itt van. Mikor egy dugóban állunk és vitatkozunk a közlekedésben résztvevő más személygépkocsi vezetőkkel.
1: From a world and I got your fucking ass out from the car and fuck up you nasty motherfucker bitch.
0: Jelentése kérem ne legyen ideges, mert ez nem segíthet a helyzeten. Amikor valami rossz történik.
1: Oh shit, fuck, shit, fuck.
0: Jelentése azt a mindenit. Amikor egy hajléktalan pénzt kér tőled.
1: Gotta fuck out before I kick your motherfucking shit ass.
0: Jelentése bocsánat, de ez nincs aprom.
2: Kedves a tanárnyom, jól megtanít angolul.
3: Egy hamu reklámot hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
4: Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccser tavainak felmérését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni. Jelentette ki a miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a diákok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig minden körülményben. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette, nem az a legfontosabb, hogy a tanulók a legjobb kémikusok, fizikusok legyenek, a legjobb matematikából vagy történelemből, és nem is az, hogy mindig mindenben egyetértsenek egymással és tanáraikkal, és főleg nem az, hogy mindig csendben legyenek. Azt mondta, a tanulók sok mindent elfelejthetnek majd a tanultakból, de az emberséget, a barátságot, a hazafiasságot, a kritikus gondolkodást, egymás segítségét biztosan nem. Hamarosan egy mentőautóval bővül az Ipoly völgy különleges mentők járműflottája. Ugyanakkor ahhoz, hogy ez mindig készenlétben álljon és az időjárás viszontagságaitól is védve legyen, garást kell építeni, melyhez segítséget kér a civil szervezet. Ehhez keresnek kedvezményes vásárlási lehetőséget, jó árasított alapanyagokat vagy kivitelezői segítséget. Hangsúlyozzák, nem ingyen kérik, de minél kedvezőbb áron tudják beszerezni a szükséges elemeket, annál több forrásuk marad a segítségnyújtáshoz használt felszerelések korszerűsítésére. Közösségi oldalukon azt írták, ha van olyan helyi tüzép, cég vagy szakember, aki tudna számukra kedvezményes árat biztosítani, esetleg magánemberként maradt kínál a építkezésből jó minőségű alapanyag, kérik, hogy segítsék vele a különleges mentőket. A bíróság elrendelte a letartóztatását annak a 24 éves férfinak, aki szombaton eltulajdonított egy kis repülőgépet Kalocsáról, majd Paks térségébe repült vele, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. A közleményben felidézték, a járművezetői engedéllyel nem rendelkező férfi szombaton reggel a kalocsai reptérről engedély nélkül felszállt egy kis repülőgéppel, amellyel Paks térségébe repült. Nem sokkal később Gerjen közelében egy mezőgazdasági területen kényszerleszállást hajtott végre. A könnyebben megsérülő férfi a segítségére siető ember autójával akart elmenekülni, de ebben megakadályozták. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói a férfit jármű önkéntes elvétele és rablás kísérletének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A szekszárdi járás bíróság nyomozási bírója pedig egy hónapra elrendelte letartóztatását. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccsertavainak felmérését, valamint megerősíti a megfigyelést és a korai előrejelzést a kínai-nepáli határvidéket sújtó katasztrófa után. A kínai kommunista párt politikai bizottsága közölte, átfogóan fel kell mérni a lehetséges veszélyforrásokat és javítani kell az egymással összefüggő természeti katasztrófák kockázatainak felismerését. Az ülésen az eltűnt kínai és külföldi állampolgárok felkutatásának folytatását is sürgették. Ma napközben mindenütt kisüt a nap, később a délután folyamán is napos, komoly felhős időre van kilátás számottevő csapadék nélkül. Az északnyugati nyugati szél időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
8: Hobby Rádió, a hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
9: Műsorajánló.
10: A tudomány mai állása.
11: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
10: Egy műsor.
11: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
10: A tudomány mai állása.
3: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
10: Jó szórakozást.
11: Jó szórakozást.
12: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
5: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
12: World Live.
5: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
13: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
14: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
15: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
12: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
0: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, ah, ne, hogy ki ez a világ.
3: Omega!
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
7: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
8: Világjáró.
9: A Hobby Rádióban.
8: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
1: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Ma éjjel táncolunk, mert ez a táncolunk szép. Ha ők táncra fel.
0: Egy műsor.
4: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
5: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, ne táncolj még!
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
5: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak.

0: Balázs Pali vagyok, sziasztok! Üdvözlök minden kedves hobbi rádió hallgatót, hallgassátok továbbra is a rádiót!
1: Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
2: A kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának. Mindenki számára jobb helyé válna, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Nagykanizsán. Lannert Judit a Dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón azt mondta, hogy olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak, nem azon törik a fejüket, hogy hogyan lehet még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogy hogyan lehet olyan közös fejlődési utakat kijelölni, amelyek a pedagógusokat és gyermekeket egyaránt szolgálják. A kormány azt szeretné, ha az iskola a kreativitás tere lenne diáknak, tanárnak egyaránt, ahol a nyugodt fejlődés biztosított, ahol a diákok megtalálják az őket érdeklő területeket, azokat a foglalkozásokat, amelyekben örömüket lehet. Tette hozzá a miniszter. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója. Lovas Attila szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Úgy fogalmazott, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyú pótolják a kieső kapacitást. Az igazgatóság honlapján az olvasható, a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó kisköre felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó, hasznosítható vízkészlete. A nemzetközi utasok közel kétharmada már online veszi meg a jegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint az év első hét hónapjában több mint 780 ezeren vásároltak a MÁV-nál nemzetközi menetjegyet, és 64,8%-uk digitális csatornát választott. A jegy.mav.hu-t, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazást. Hozzáfűzte, egy évvel korábban ez az arány még 60,7% volt. A pénztári vásárlások aránya már 35% közelébe csökkent. Azt is közölte, az utasok egyszerűen, gyorsan, sorbanállás nélkül szeretnék intézni az utazásukat. Szerinte a társaságnak is erre kell tovább mennie. És fontos lépés volt, hogy júniusban a nemzetközi jegyvásárlást is beköltöztették a MÁV Plus alkalmazásba. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szombaton tartotta a szlovákiai magyar iskolák 26. országos tanévnyitó ünnepségét Bodrog szerdahelyen, a Szent Mihály görög katolikus templomban. Az újszó.com tudósításából kiderül, Fekete Irén a szövetség elnöke beszédében arról szólt, hogy szerinte az intézmények 71%-a sodródik a szakadék szélére. Mint fogalmazott, a statisztikai oszlopok mögött a szervezetük családokat, jövőről álmodó gyermekeket, fáradtságos munkát végző pedagógusokat és iskoláikat féltő közösségeket lát. Ma napközben mindenütt kisüt a nap, később a délután folyamán is napos, komoly felhős időre van kilátás számottevő csapadék nélkül. Az északnyugati-nyugati szél időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
3: A Pécsi Tudományegyetem mérnök csapata az első díjat hozta el egy nemzetközi robotversenyen a Robotvezérlés AR szemüveggel című projektjéért. A robottal és a kiterjesztett valóság okos szemüvegeivel új módszer alkalmazásával akár már a közeljövőben is távvezérléssel végezhetnek el bizonyos műtéteket. A versenyről és annak részleteiről Balázs Zsanett, Dr. Háber Istvánt, a Pécsi Tudományegyetem műszaki és informatikai kar gépészmérnöki tanszék vezetőjét kérdezte.
4: Ez a verseny az Epson szempontjából arról szólt, hogy olyan alkalmazásokat találjon az ipari robotjai számára, ami kicsit túlmutatnak az ipari alkalmazásokon. Gondolom, hogy szeretnék azt, hogy piacot is nyerjenek ezáltal, tehát megmutassák a világnak azt, hogy ezek a robotok, amiket ők gyártanak üdestől a több mint 50 éve, ezek nem csak mondjuk az autóiparban használhatók, hanem az egyéb másik területein is.
5: Miről szól a pályázat? Mivel pályáztak, és miért érte meg pályázni?
4: Igazából jelentősége az volt ennek a projektnek számunkra, hogy egy olyan lehetőséghez jutottunk, azáltal nyertünk egy robotot, tehát hogy is bejutottunk itt a legjobb projektek közé, és kaptunk az Epson-tól egy robotot, hogy ezáltal gyakorlatilag egy olyan eszközzel tudunk dolgozni, amire eddig nem volt lehetőségünk.
5: És úgy kell ezt elképzelnünk, hogy van egy robotkar, amivel dolgoznak, tehát bővítve most már ugye nem csak a saját laborukban dolgoznak, hanem egy ténylegesen működőképes robotkarral kívánják megvalósítani a projekt keretén belül az elképzeléseiket?
4: Gyakorlatilag ezt az egész projektet, amit csinálunk, hogy ilyen AS szemüveggel irányítunk robotot, ezt egy kiválósági központ pályázat keretén belül kezdtük el, amit az egyetemen belül sikerült elnyernünk. Ennek keretén belül egyetlen lehetőségünk nyílt arra, hogy bizonyos apró eszközöket megvegyünk, és hát azt terveztük meg, hát tulajdonképpen félig meddig el is készült egy ilyen 3D nyomtatott robotkar. Ennek nyilván megvannak a maga gyermekbetegségei, és nem olyan minőséget képvisel, mint egy ipari robotkar. Hát ez az Epson robot viszont eleve a mi kis 3-tengelyes robotunknál éppen kétszer annyit tud, tehát 6-tengelyes, 6 kiló tömeget tud mozgatni, és hát van hozzá egy komoly vezérlés is, ami alapvetően használható, tehát a mi alkalmazásunkra kiegészíthető, és így könnyebben is tudjuk elérni az eredményeinket.
5: Milyen problémára fog az önök projektje választ adni, megoldást biztosítani?
4: Maga a projekt az arról szólna, hogy léteznek ezek a kiterjesztett valóság augmented reality szemüvegek, amik ugye annyival többek, mint a virtuális valóság, hogy gyakorlatilag a valós teret látjuk szemüvegen keresztül, csak a szemüvegben van a lencsékbe beépítve két szemezett egy-egy monitor, ami két különböző képet tud megjeleníteni, és a valós térbe tud így módon bevetíteni objektumokat. Ezt úgy tudja megtenni, hogy vannak szenzorai, ami által föltérképezi a valós teret. Ezek a szenzorok azok alkalmasak arra, hogy a teret leképezik, vagy itt a 3D szkenner, föl van szó, meg kamerák, meg egyéb szenzorok, amiket nem arra használunk, hogy az objektumokat elhelyezzük, hanem a robotkarnak bizonyos pozícióit, hogy felismerjük, hiszen objektumokat is ezáltal fel tud ismerni, és hogyha megtaláljuk így ezzel a 3D képalkotással, szkenneléssel a robotkarnak a nullpontját, az általában megfogója, akkor ezt a szemüvegen keresztül ilyen kézvezérléssel, gesztusvezérléssel mozgatni is tudjuk. Ez azt jelenti, hogy nem kell fizikailag hozzányúlni a robothoz ahhoz, hogy mozgassuk valamilyen irányba, hanem gyakorlatilag a szenzorok hatótávolságában ezt meg tudjuk tenni. Ez az alapvető feltevésünk, illetve célunk, hogy ezt megvalósítsuk. És akkor innentől persze sok alkalmazásban is lehet gondolkodni. Például orvosi beavatkozások, ami mondjuk fertőzött környezetben zajlik, ahol nem célszerű a beteggel direkt fizikai kontaktust teremteni, hanem például a robot tud elvégezni bizonyos alapvető munkákat számunkra, akár beadni egy injekciót, vagy éppen csak megmozgatni a betegnek a végtagjait, vagy alapvető operatív eljárásokat elvégezni.
5: Több mint 50 pályamű érkezett a Nyerjen egy robotot pályázatra, ebből 6 lett sikeres, többségük ugye külföldi projekt, és az egyetlen a Pécsi Egyetem által irányított projektnek az eredménye egy magyar fejlesztés is. Hány fő vett részt ebben a projektben?
4: Akik aktívan részt vesznek, az 3 hallgatónk, és 1 volt hallgatónk per pillanat, de igazából folyamatosan változik, mert már korábban voltak ilyen robotikai projektünk, általában hallgatókkal, illetve egy-két kollégával bevonva. Ezt alkalmazást konkrétan most ez a 3 hallgató, én és egy külsős volt hallgatónk csinálja.
5: Ez a pályázat, ez közelebb viszi önöket a cél megvalósításához?
4: Mindenképpen, mert ez a robotkar, ez egy sokkal magasabb színvonalú lehetőséget biztosít megoldásra, mint a mi kis házi projektünk kezdett volna. Mindenképpen egy nagyon pozitív és jó eredmény, nagyon örülünk neki, hogy ezt megnyertük.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
6: Műsorajánló.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
8: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
7: Hungary Live. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció. Illés.
9: Meggondolt, hogy milyen a világ.
7: Omega. Metallica, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
8: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
7: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
8: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
8: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
8: Vasárnap léptől.
9: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Life.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
0: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám?
1: Az alkohol elbutít és nyomorba dönt? Na most ez most vagy nem igaz, vagy rossz a sorrend.
0: Kamu reklámot hallottak?

0: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Sikerült hazahozni minden Európai Uniós forrást. Eddig Magyar Péter ekkora hibát nem követett el, írta a közösségi oldalán Márki-Zay Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Sikerült hazahozni minden Európai Uniós forrást, de most kezdődik még a munka, java, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Facebook oldalán, ahol a legfontosabb várható fejlesztéseket is megjelölte. Vitézi Dávid a várható fejlesztésekre kitérve hangsúlyozta, a hazahozott forrásokat a leghatékonyabban, a legátláthatóbb módon végig kell vinni, hogy a végén ne csak a megszerzett forrásoknak, hanem a megvalósított fejlesztéseknek is örülni lehessen. Kiemelte, az uniós források felhasználásával úgy lehet fejlesztésekre költeni, hogy nem kell elvenni sehonnan. Négy nagy területet kiemelve jelezte, hogy a Baross Gábor tervvel megállítják a vasúti közlekedés leszakadását, a korábbi évek vasútrombolása helyett a vasútfejlesztésre állnak át. Eddig Magyar Péter ekkora hibát nem követett el, soha nem ment ennyire szembe a választói akarattal, írta a közösségi oldalán Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, Unger Anna megválasztásáról a vagyonvisszaszerzési hivatal élére. A 24.hu szemléje szerint a 2022-es ellenzék miniszterelnök jelöltje úgy vélekedik, éppen most szaladt ki a Tisza a kormány alól. Azt írta, akármerre megy, Unger Anna megválasztását a választók az elszámoltatás elárulásának tekintik. A Facebook Tisza csoportból nem az elégedetlenek, hanem a parlamenti képviselő távozik. Bódis Krisztina magyarázkodó posztján a dühös hangulat jel van többségben. A sajtó egységesen száll szembe a döntéssel. Eddig a Tiszán támogató humorista is csalódásról készít videót, és a napokban megtartott belvárosi rendezvényükön is kivétel nélkül mindenki fel van háborodva. A letartóztatására irányuló ügyészi indítványtól eltérően bűnügyi felügyeletét rendelte el a bíróság annak a férfinak, aki a gyanú szerint halálos közúti balesetet okozott augusztus 11-én Siófokon. Tájékoztatta a Somogy megyei főügyészség az MTI-t. Felidézték, a férfi aznap délután személygépkocsijával a megengedett sebességet lényegesen túllépve közlekedett a balatonparti városban, és elütötte az elektromos kerékpárral szabályosan haladó sértettet, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe. Kitértek rá, hogy a kaposvári járási ügyészség a nyomozóhatóság előterjesztése alapján a szökés és a bizonyítás megnehezítésének veszélyeire figyelemmel indítványozta a gyanúsított autóvezető letartóztatását. A katasztrófák utáni kutatómentő feladatok támogatására alkalmas csótány kiborgokat fejlesztenek ausztrál tudósok, írja a hvg.hu. A szakemberek szerint életmentő gyógyszereket lehetne eljuttatni a csapdába esett túlélőkhöz az irányított rovarokkal, melyeket apró injekciós eszközökkel és kamerákkal szerelnek fel. A kutatók reményei szerint javulhat a földrengések és épületomlások áldozatainak túlélési esélye, mert ezek a csótányok képesek alapvető orvosi segítséget vinni a törmelék alá szorult embereknek, mielőtt a mentők elérnének hozzájuk. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A Nyugat-Dunántúlra sodródhatnak be záporok, zivatarok. A légmozgás döntően mérsékelt marad. Hajnalban többnyire 14-19 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Kellemes napot kívánok a rádióhallgatóknak, ez a Life is Life, az Életmód magazin. A mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Szaká Miki. Következzenek a témák, a ragyogó bőr titkairól lesz majd szó, illetőleg ezt követi majd a megfázással kapcsolatosan, hogy hogyan lehet legyőzni a megfázást ezekben a hideg, megenyhült napokban. Hízás és a kevés alvás kapcsolatáról is szó lesz, valamint a depresszióért felelős gének is előkerülnek, és természetesen az óra végére egy recept, méghozzá szalonnás tökrém leves. Ezt hoztam tehát mindenkinek jó étvágyként. Most következik egy-két nagyszerű muzsika, utána az első témánk a ragyogó bőrrel kapcsolatos lesz, méghozzá a ragyogó bőr titkairól lerántom a leplet.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: A nagyszerű zenéket követően már is itt a Life is Life első témája, a ragyogó bőr titkairól lesz szó. A téli szél és a nyári nap árthat a boldog bőrnek. Ha még hozzáadjuk a stresszt, a hormonokat és a rossz étkezést az anya természet haragjához, akkor folyamatosan a korrektor után fogunk nyúlni, ugye már mint a hölgyek, de a bőrjavítására nem feltétlenül csak a bőrgyógyász vagy a kilós mink képes, íme néhány tanács, hogy bőre ragyogó legyen. 1. A lágy víz nem mossa le a szappant olyan hatékonyan, mint a kemény. Ha vize lágy, használjon kevés szappant. Ki gondolta volna, hogy a kemény víznek is van jó hatása? Igyon zöld teát, ez nagyon-nagyon fontos. 3. jó tanács, ne stresszeljen annyit. A 4. kerülje a füstös helyeket. Az 5. pedig használjon sima fogkrémet, ne ízesítettet. Hogy ez hogy kapcsolódik a szép bőrhöz, azt nem tudom, de ezt nyilván kutatók kitalálták, kikísérletezték, úgyhogy ezt is nyugodtan meg lehet fogadni. A folytatásban pedig a megfázással kapcsolatosan jövök vissza. Hogyan lehet egyszerűen legyőzni a megfázást?
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Folytatódik a Life is Life, méghozzá a megfázással kapcsolatosan, ugye hideg, megenyhül az idő, a kórokozók elszaporodnak, ránk tüsszentenek, és már is kész a baj, megfáztunk. Torokfájás, fejfájás, testi fájdalom. Igen, úgy tűnik, hogy ebből hamar betegség lesz. Egy átlagos felnőtt 3 alkalommal szenved megfázástól egy évben, amelyek körülbelül 9 napig tartanak, de nem kell beadni a derekát a betegségnek. Íme pár tipp, hogy megállítsa a betegséget, mielőtt elárasztja a testét. Amint érzi a tüneteket, és most figyeljen, kezdjen vizet vagy gyümölcslevet inni. Gargalizáljon sós vízzel, és tartsa tisztán az orrát. Azután az első 2 órában vegyen a gyógyszertárban egy fájdalomcsillapítót, ne vegyen köhögésére gyógyszert, inkább egyen mézt. Szerintem ez nagyon fontos. Majd az ezt követő 6 órában ne dolgozzon, ha lehet, ne felejtsen el inni, és ha úgy érzi, tornázon egy kicsit, ezzel segíti az immunrendszerét, a mozgással ugye beindul az immunrendszer, ugye a vérkeringésünk felgyorsul, tehát ez mindenféleképpen segít, és a nap végén egy egészséges diéta segíthet az immunrendszernek, és a következő nap már jól is van, igaz? Reményeink szerint sokat segítettünk ezzel a pár tippel, a folytatásban pedig a hízás és a kevés alvás kapcsolatáról lesz szó.
1: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Ki gondolta volna, hogy a hízásnak és a kevés alvásnak bizony van kapcsolata? Egy átlagos ember 5 vagy 6 órát alszik esténként, ha épp jó estéje van, mondjuk a magam részéről én többet, legalább 7-8-at. Az emberek nagy része nem alszik 8 órát naponta, hiszen csak 24 órából áll a nap, és annyi a teendő. De ideje lenne a teendőink elé helyezni az alvást. Miért? Mert a kevés alvás sok más hátránya mellett túlsúlyhoz is vezethet. Délután könnyű összekeverni a fáradtságot az éhséggel, így ehetünk csupán csak azért, mert fáradtak vagyunk. Az ételek, amiket ilyenkor választunk, pedig általában magas zsír és szénhidrát tartalmúak. A probléma részben mentális, de pszichológiai is, az alvás hiánynak hormonális hatásai is vannak. Megnövekszik egy olyan hormon mennyisége ilyenkor, ami növeli az éhséget, és csökken egy olyan hormoni, ami közli az agyunkkal, mikor teli vagyunk. Ennek a hatására több kalóriát viszünk be, így hízunk. A lényeg az, hogy már rengeteg tanulmány bebizonyította az alvás hiány negatív hatásait az egészségre, íme egy újabb, tehát építsük bele a 7-9 óra alvást az egészséges életmódunkba. A folytatásban pedig kiderül, hogy a depresszióért bizony vannak felelős gének.
1: Hobbi Rádió!

0: Képzeljék el, hogy kutatók felfedezték azt a gént, ami nagy szerepet játszik a depressziós embereknél. Az előző két évtizedben a tudósok karakterizálni próbálták a géneket, amik a depressziót okozzák, azzal, hogy a hangulatokat értékelték, az agy struktúrájában végbement változásokat figyelték, és halál után az agy szöveteit is vizsgálat alá vetették. A kutatás vezetője szerint minden információt össze kellett vonni ahhoz, hogy eljussanak a génhez. Ez a kutatás segíthet előállni egy új módszerrel, amivel gyógyíthatják a depressziót, és talán nem gyógyszerekkel kell majd teletömni az embert, hogyha esetleg rátörne mindez. A folytatásban pedig lassan búcsúzom, de természetesen egy finom téli recepttel még mindenféleképpen visszajövök.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!

A Life is Life nem múlhat el recept nélkül, egy finom téli recept, szalonnás tök krémleves ez a mai ajánlat, hozzávalók 6 főre, 4 evőkanál olaj, 2 vöröshagyma, 60 dekagram tök, 125 g füstölt szalonna, egy csipet szerecsendió, másfél liter zöldség alaplé, só, bors, 4 szelet szalonna, 2 szelet száraz kenyér. 2 evőkanál olajat egy nagy edényben felforrósítjuk, az apróra szeletelt hagymát hozzáadjuk és üvegesre pároljuk. A tököt és a szalonnát apróra szeljük és a szerecsendiót hozzáadjuk a hagymához, jól összekeverjük és lefedve 5-8 percig pároljuk. Felöntjük az alaplével és közepes lángon 15 percig felfőzzük. Eközben elkészítjük a pirított szalonnás kenyérdarabokat, a másik 2 evőkanál olajat felhevítjük, egy serpenyőben és a szalonna mindkét oldalát 4-6 percig pirítjuk. Majd kivesszük és konyhai törlőkendő leitatjuk róla felesleges olajat. A kenyér kockákat beletesszük a serpenyőbe és aranybarnára pirítjuk, mikor kész, ezt is felitatjuk papírral. Mikor kicsit kihűlt a levesünk, akkor konyhai robotgéppel krémesre pépesítjük, a levest végezetül sózzuk, borsozzuk és a pirított szalonnás kenyérdarabokkal tálaljuk. Jó étvágyat kívánok hozzá mindenkinek, ennyi lett volna már a Life is Life, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Szakámiki, jövő héten ismét találkozzunk, kezicsókolom, viszont hallásra.

0: Mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
2: Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccser tavainak felmérését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni. Jelentette ki a miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a diákok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig minden körülményben. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette, nem az a legfontosabb, hogy a tanulók a legjobb kémikusok, fizikusok legyenek, a legjobb matematikából vagy történelemből, és nem is az, hogy mindig mindenben egyetértsenek egymással és tanáraikkal, és főleg nem az, hogy mindig csendben legyenek. Azt mondta, a tanulók sok mindent elfelejthetnek majd tanultakból, de az emberséget, a barátságot, a hazafiasságot, a kritikus gondolkodást, egymás segítségét biztosan nem. Hamarosan egy mentőautóval bővül az Ipoly völgy különleges mentők járműflottája. Ugyanakkor ahhoz, hogy ez mindig készenlétben álljon és az időjárás viszontagságaitól is védve legyen, garást kell építeni, melyhez segítséget kér a civil szervezet. Ehhez keresnek kedvezményes vásárlási lehetőséget, jó árasított alapanyagokat vagy kivitelezői segítséget. Hangsúlyozzák, nem ingyen kérik, de minél kedvezőbb áron tudják beszerezni a szükséges elemeket, annál több forrásuk marad a segítségnyújtáshoz használt felszerelések korszerűsítésére. Közösségi oldalukon azt írták, ha van olyan helyi tüzép, cég vagy szakember, aki tudna számukra kedvezményes árat biztosítani, esetleg magánemberként maradt kínál a építkezésből jó minőségű alapanyag, kérik, hogy segítsék vele a különleges mentőket. A bíróság elrendelte a letartóztatását annak a 24 éves férfinak, aki szombaton eltulajdonított egy kis repülőgépet Kalocsáról, majd Paks térségébe repült vele, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. A közleményben felidézték, a járművezetői engedéllyel nem rendelkező férfi szombaton reggel a kalocsai reptérről engedély nélkül felszállt egy kis repülőgéppel, amellyel Paks térségébe repült. Nem sokkal később Gerjen közelében egy mezőgazdasági területen kényszerleszállást hajtott végre. A könnyebben megsérülő férfi a segítségére siető embere autójával akart elmenekülni, de ebben megakadályozták. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói a férfit jármű önkéntes elvétele és rablás kísérletének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A szekszárdi járás bíróság nyomozási bírója pedig egy hónapra elrendelte letartóztatását. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccser tavainak felmérését, valamint megerősíti a megfigyelést és a korai előrejelzést a kínai-nepáli határvidéket sújtó katasztrófa után. A kínai kommunista párt politikai bizottsága közölte, átfogóan fel kell mérni a lehetséges veszélyforrásokat és javítani kell az egymással összefüggő természeti katasztrófák kockázatainak felismerését. Az ülésen az eltűnt kínai és külföldi állampolgárok felkutatásának folytatását is sürgették. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A nyugat-dunántúlra sodródhat

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám.
1: Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
1: Pölöskei, a családi szörp.
3: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszerűen.

végül is ez a kisváros indította el őket a pályán. A külvilág számára csak turista célpontként ismert város, jobb szórakozási lehetőségük nem volt, és ez inspirálta őket a zenei fejlődésben. Ez jelentette számukra az egyetlen, hát talán nem túlzok, a kiutat. És hogy a zenekar tagjai mikor kezdtek el zenélni, ezt majd a muzsikák után megosztom. A Vulumegomra már lehet is rakni a kezeket és hangosítani majd, miután befejeztem a beszédet. Kis ízelítő a 2002-es Párizsban tartott koncertről. Itt lesz például a Micro Cats, a Citizen Erased, az In Your World, a Musculum Museum és az Agitated. Elsőként pedig érkezik a Moose-tól a Dead Star, Matthew Bellamy, Dominic Howard és Chris Wolstenholm előadásában.

Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

kedves rádióhallgatók, a Muse koncertjén járunk 2002-ben Párizsban. És ígértem, hogy elmondom, hogy hogy is indult a karrier. A következőképpen. A zenekar tagjai mind más együttesekben kezdték, míg 10 éves koruk körül kialakult a végleges felállás, ami mindmáig változatlan. Indulásuk szempontjából meghatározó volt egy helyi zenekar versenye, amelyet botrányos viselkedésükkel, valamint kinézetükkel megnyertek. Ezek után kezdtek komolyan gondolkodni a folytatáson, és a különböző helyi bárokban, kisebb klubokban szórakoztatták a sokszor nem túl érdeklődő közönséget. Egy ilyen alkalommal fedezték fel őket, ezután rögtön szerződés és egyenes út a siker felé. Remélem, hogy jól szórakoztatta önöket az alternatív és punk műfajban játszó banda, azaz a Muse. Utolsó muzsika tőlük az Agitated. 2002-ben volt az imént hallott koncert Párizsban. Én köszönöm figyelmüket, jövő héten találkozunk. Blaskovics Dávidot hallották, hölgyeim csók, uraim pacsi!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. Több épület kigyulladt Szegeden a rendezőpályaudvar közelében a téli kikötő útnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A hivatal elnökének megválasztott Unger Anna viszont szinte ismeretlen a közvélemény előtt. Derül ki a European Friss kutatásából, amelynek részleteit az MTI-vel közölték. A felmérés szerint a lakosság 12%-a pontosan, 58% nagyjából ismeri az NVVH feladat és jogköreit. A népesség negyede ugyanakkor csak a hivatal nevét hallotta, 5%-uk pedig még azt sem. A TISZA szavazók 84%-a tudja legalább nagyjából, mivel foglalkozik az NVVH, még a Fidesz szavazói körében ez az arány 63%, a Mi Hazánkra szavazók körében 61%, az áprilisban nem szavazók körében pedig 55%. A European szerint a lakosság több 57%-a nem érzi eléggé tájékozottnak magát a jelölés megítéléséhez. Párkányi Rappéter Kossuth díjas szobrászművész elbontotta a Kolodkó Mihály Gerilla szobrász legújabb mini alkotását. A vitatott kis targoncás szobor Párkányi egyik legismertebb és legtöbbet vitatott monumentális alkotásán, a budapesti Szabadságtéren álló, a német megszállás áldozatainak emlékművén jelent meg. Párkányi elmondása szerint a Gerilla szobor eltávolítását egy hosszas, mindegy 14 perces telefonbeszélgetés előzte meg, maga Kolodkó Mihály és közte. Állítása szerint ebben a diskurzusban kifejezetten tisztázták a jogi kereteket és megállapodtak abban, hogy Párkányi maga fogja lefejteni a miniszobrot a nagyszabású emlékműről. A Kossuth díjas művészt azonban mélyen felháborította, hogy Kolodkó ezt követően a közösségi oldalán úgy tálalta az esetet a követőinek, mintha egyszerű lopás történt volna, teljesen elhallgatva a közös egyességet. Interaktív hangos kalauzzal gazdagodott a Nógrádi Vár turisztikai kínálata. A Nógrád várának megmentéséért alapítvány egy hiánypótló fejlesztéssel teszi élvezetesebbé a történelmi emlékhely bejárását. Kovács Viktor, a civil szervezet egyik tagja, a Megafonnak elmondta, a korábbi tájékoztató táblák után egy interaktív élményt szerettek volna nyújtani a látogatóknak. Az új Audio Guide 12 állomáson keresztül kíséri végig a turistákat, a várparkolótól kezdve egészen a várhegy tetejéig. A rendszer az alapítvány egyik tagja, Paulinyi Zoltán fejlesztése, így a teljes projektet házon belül sikerült megvalósítani. A hangos kalauz nem csak az építmény történetét és egykori kinézetét mutatja be a mai ismeretek alapján, hanem arra a kérdésre is választ ad, hogy miért csak a jelenleg látható romok maradtak fenn az utókor számára. Több épület kigyulladt Szegeden a rendezőpályaudvar közelében a téli kikötő útnál, közölte a katasztrófavédelem hétfőn délután honlapján. A közlemény szerint egy könnyű szerkezetes épület teljes terjedelmében égett, a tűz pedig átterjedt több hétvégi házra. Mint írták, a város hivatásos tűzoltói 3 gépjármű fecskendővel és vízszállítóval vonultak a helyszínre. A rajok vízsugarakkal és kéziszerszámokkal oltották a lángokat. Molnár Krisztina, Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője közölte, személyi sérülésről nem tudnak. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A Nyugat-Dunántúlra sodródhatnak be záporok, zivatarok. A légmozgás döntően mérsékelt marad. Hajnalban többnyire 14-19 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
5: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Két órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 18 óra után a hallgatókat. Ma szeptember 1-e kedd van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Magyarországon 28,9 fokot mutatnak a hőmérők. Ma Egyed és Egon hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napon a II. Világháború világnapja van. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1367-ben a Pécsi Egyetem alapítása. Nagy Lajost Prága, Krakkó és Bécs példája arra serkentette, hogy a Veszprémi Egyetem hanyatlása miatt Pécs városa részére kérje a pápától a tudományegyetem létesítésének engedélyezését. 1939-ben a rádió előfizetők száma Magyarországon 468,0 ezred. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
3: Hobbirádió.hu
4: A rádiót! Műsorajánló!
3: Life is life! Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
6: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
7: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Műsorajánlót hallottak. Hobbi Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Szeptember 1-én az Egon, valamint Egyed nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az Egon germán eredetű név az Egbert, Egmont, Edwin nevek becézéséből önállósult, jelentése pedig fegyver. Szeptember 1-én kívül az Egonok ünnepelnek még április 23-án, valamint július 15-én is. Becézése Egonka, Egus, Eguska. A név jeles viselői Schmidt Egon természettudós, valamint ön kedves Egon. Szintén ezen a napon köszöntjük Egyed nevű hallgatóinkat. A görög-magyar eredetű férfi név az Aegidius névből ered, jelentése pedig pajzshordozó. Ünnepelnek még az egyedek február 17-én, március 13-án, valamint április 23-án is. A név becézése Egyedke, Egyke, ezen a napon köszöntjük még Artúr, Bella, Fajsz, Farkas, Gede, Gedeon, Gedő, Gida, Gilda, Glenn, Hósea, Ignác, Izabella, Józsa, Józsua, Józsué, Júda, Kende, Kund, Kurt, Naomi, Noémi, Tamara, Verita, Veréna, valamint Zádor nevű hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 1-én. Üdvözlöm Önöket, lássuk csak ezen a napon milyen érdekességek is történtek. 1535-tel kezdünk, szeptember 1-én Jacques Cartier, francia tengerész és felfedező megalapította Montrealt. Az ő nevéhez fűződik az észak-amerikai francia gyarmatbirodalom létrehozása is. Ugorjunk egy 100 évet, 1642. szeptember 1-ére. Ekkor született Bethlen Miklós gróf, erdélyi államférfi, kancellár és emlékiratíró. Ugorjunk a 19. századba, 1862. szeptember 1-én született Kövesligeti Radó geofizikus, csillagász, egyetemi tanár, akadémikus. Kövesligeti színképelemzéssel és csillagászati fénysebességméréssel foglalkozott, alapvetőek a földrengés fészkek mélységének meghatározására vonatkozó munkái. 1906-ban megalapította a Magyar Földrengési Számoló Intézetet és az Egyetemi Földrengési Obszervatóriumot. Maradjunk még a 19. században, 1877. szeptember 1-én született Francis William Aston, Nobel-díjas angol kémikus és fizikus. És azért nem menjünk most sem messzire, 1892. szeptember 1-én elkészült a budai körvasút. Most ugorjunk a 20. századra, 1922. szeptember 1-én halt meg Petz Samu, építész, műegyetemi tanár. Ő tervezte többek között az országos levéltár budai épületét, valamint a Városligeti Fasori Evangélikus templomot és gimnáziumot. Folytassuk 1939-el, szeptember 1-je a II. Világháború emléknapja. 1939-ben Németország megtámadta Lengyelországot, és ezzel kezdetét vette a II. Nagy háború, amelyet az utókor II. Világháborúként ismer. Világszerte ezen a napon emlékeznek meg a 6 évig tartó Európát megviselő, pusztító és embertelen időszakról. Ugorjunk 1975-re, ugyanis szeptember 1-én született Gloria Estefan, a latin popzene egyik legfényesebb csillaga. Folytassuk 1994-jel, szeptember 1-je, Pécs napja, annak emlékére, hogy 1367-ben 5. Orbán pápa elküldte az egyetem megalapítására feljogosító beleegyező oklevelet. 3 évet lépünk előre, 1997. szeptember 1-én meghalt Cibor Zoltán labdarúgó, a legendás aranycsapat bal szélsője. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. Fogalkozni mélyedek ki a busztába.

0: Üzenet a Józsué könyve első fejezetéből.
1: Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne retteg, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: 2026. szeptember 1-e kedd, Evangélium Szent Lukács könyvéből 4. fejezet 31-től 37. vers. Jézus egyszer lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton ott tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt. Volt ott a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki így kiáltozott: el innen! Mi dolgunk veled, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt: némulj el és menj ki belőle. Erre az ördög a földre sújtotta az embert, és kiment belőle, anélkül, hogy bajt okozott volna neki. Csodálkozás fogta el valamennyiüket, és egymás közt ezt mondogatták: mi ez? Akkor a hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, hogy kimennek a megszállottakból. Ennek híre elterjedt az egész környéken. Elmélkedés. Kafarnaumban Jézus tanít, és szavai lenyűgözik a hallgatókat. Szavának hatalma volt, írja Lukács evangélista. Jézus tehát nem csupán okos érvekkel, szép megfogalmazással és érthető példákkal tanít, hanem olyas valamit közvetít, amit az emberek azonnal megéreznek, a tanítás belülről formálja őket. A zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember jelenik meg, aki Jézus jelenlétére hevesen reagál. A gonosz felismeri őt: tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ekkor hatalommal parancsol, és a tisztátalan lélek elhagyja az embert. Ez az esemény nyilvánvalóvá teszi, hogy Jézus tanítása nem pusztán elméleti igazság, hanem valóságos erő, amely áthatja a lelket és felszabadít. A gonosz nem tud megmaradni ott, ahol Jézus jelen van. A tanítvány számára ez örömhír és feladat is. Örömhír, mert van valaki, aki erősebb minden gonosz erőnél. És feladat, mert meghívást kapunk arra, hogy ennek az erőnek a szolgálatába álljunk. Isten igéje által építsünk, gyógyítsunk, felemeljünk. Mindenki, aki befogadja Krisztus szavát, megtapasztalhatja annak átalakító erejét. Nekünk is vannak lelki rabságaink, félelmek, bűnök, önzések. De Jézus szava ma is képes megtisztítani, megszabadítani. Ne féljünk gyógyító szavától, gyógyító érintésétől. Uram Jézus Krisztus, Te hatalommal tanítottál, és szavad gyógyulást hozott annak, akit a gonosz lélek uralt. Jöjj, Uram, szólíts meg engem, és szabadíts meg mindattól, ami elválaszt tőled. Szabad legyen világosság számomra, amely rendet teremt az űrzavarban, békét a nyugtalanságban, reményt a kételyek között. Ne engedd, hogy bármilyen félelem vagy bűn fölém kerekedjen, hanem újíts meg lelkileg, és add, hogy én is erősítsek másokat azzal a szóval, amit tőled kapok. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy Robin Hood neve összefolt az egyszerű emberek szabadságért vívott harcával és a hatalmasok igazságtalansága elleni küzdelmével? Bár hírneve immár 600 éve fényesen ragyog, a tudomány máig nem bizonyította be, hogy Robin Hood valóban létezett.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Folytatjuk műsorunkat. Üdvözlöm a Hobby Rádió hírszolgálatánál, ahol a nap legfontosabb eseményeit követjük nyomon. Portálunkon olvasható, hogy a VGKE Kispesti Látássérültek Klubja klubnapot szervez, amelyen a 2026-os nyár pillanatait idézik fel, hiszen az időszak úgy repült el, mint egy gyors lebegő légi jármű a felhők között. Ugyanakkor a közlekedésbiztonság kérdésköre is előtérbe került, miután Vitézi Dávid miniszter által indított társadalmi egyeztetéshez több százezer állampolgár, köztük látássérültek is csatlakoztak, hogy a mindennapi nehézségeik megoldását elősegítsék. A szabályok betartására is figyelmeztetnek Csíkszeredában, a rendőrség emlékeztetett arra, hogy a mozgássérültek parkolóhelyeinek jogosulatlan használata 2000 és 10-0 lej közötti bírsággal sújtja a szabálysértőket. Szervezeti szinten az MVGOS elnöksége augusztus 5-én tartotta online ülését, ahol elfogadták a vezetőség beszámolóját, döntöttek a Braille emlékérmek odaítéléséről és a szövetség költségvetéséről is. Napirenden szerepelt a vakvezetőkutya egészségügyi alap szabályzatának módosítása, valamint a balatonboglári üdülő jövője. A szakmai eredmények mellett a közösségi élet is pezseg, hiszen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesület második alkalommal hirdeti meg Fehér Bottal a pontok nyomában második című budapesti élménysétáját. A program célja a brailleírás rendszer kulturális és mindennapi jelentőségének bemutatása a résztvevők számára. A részletekért és a további információkért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Maradjon velünk a délután végén, mert 18 órakor a vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége című adásunkban riportok, interjúk és tudósítások várják Önt. Ezt követően 21 órakor az Egyenlő Esély című esélyegyenlőségi magazinműsorban Ruzsa Viktor fogadja hallgatóinkat. Éjfél előtt 22 órakor Magyarosi Marianna vezeti a Világjáró című utazási műsort, majd a nap zárásaként 23 órakor Reményik László interjú műsora, az Ezer Arc, Ezer Talentum következik. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

Folytatjuk műsorunkat. Hazánk területén 28,9 fokot mutatnak a hőmérők. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrái a főszerep a hírek után. Most zenélünk egy kicsit, majd hírek következnek. A hírek után folytatjuk műsorunkat. Hobbirá!

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
7: A kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának. Mindenki számára jobb helyé válna, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Nagykanizsán. Lannert Judit a Dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón azt mondta, hogy olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak, nem azon törik a fejüket, hogy hogyan lehet még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogy hogyan lehet olyan közös fejlődési utakat kijelölni, amelyek a pedagógusokat és gyermekeket egyaránt szolgálják. A kormány azt szeretné, ha az iskola a kreativitás tere lenne diáknak, tanárnak egyaránt, ahol a nyugodt fejlődés biztosított, ahol a diákok megtalálják az őket érdeklő területeket, azokat a foglalkozásokat, amelyekben örömük lelik, tette hozzá a miniszter. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója. Lovas Attila szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Úgy fogalmazott, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyú pótolják a kieső kapacitást. Az igazgatóság honlapján az olvasható, a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó kisköre felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó, hasznosítható vízkészlete. A nemzetközi utasok közel kétharmada már online veszi meg a jegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint az év első 7 hónapjában több mint 780 ezeren vásároltak a MÁV-nál nemzetközi menetjegyet, és 64,8%-uk digitális csatornát választott. A jegy.mav.hu-t, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazást. Hozzáfűzte, egy évvel korábban ez az arány még 60,7% volt. A pénztári vásárlások aránya már 35% közelébe csökkent. Azt is közölte, az utasok egyszerűen, gyorsan, sorbanállás nélkül szeretnék intézni az utazásukat. Szerinte a társaságnak is erre kell tovább mennie. És fontos lépés volt, hogy júniusban a nemzetközi jegyvásárlást is beköltöztették a MÁV Plus alkalmazásba. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szombaton tartotta a szlovákiai magyar iskolák 26. országos tanévnyitó ünnepségét Bodrog szerdahelyen, a Szent Mihály görög katolikus templomban. Az újszó.com tudósításából kiderül, Fekete Irén a szövetség elnöke beszédében arról szólt, hogy szerinte az intézmények 71%-a sodródik a szakadék szélére. Mint fogalmazott, a statisztikai oszlopok mögött a szervezetük családokat, jövőről álmodó gyermekeket, fáradtságos munkát végző pedagógusokat és iskoláikat féltő közösségeket lát. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A Nyugat-Dunántúlra sodródhatnak be záporok, zivatarok. A légmozgás döntően mérsékelt marad. Hajnalban többnyire 14-19 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Hobby Rádió.
8: Hallottál már erről a rádióról?
9: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
10: Reklám.
11: Jött egy üzenet, meghallgatom.
12: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
13: Pölöskei, a családi szörp.
14: Dexablock.
15: Fájdalom csillapító.
14: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
16: Dexablock. Fájdalom csillapító.
14: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
17: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
18: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
18: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
19: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt a Hobby Rádióban!

0: Ady Endre. Szaffó szerelmes éneke.
1: Boldog legény, istenek párja szemben ki ülhet szép szemeddel, édes kacajos közeleddel, kacajoddal, mely szíven vágva fogja a mellem. Ha csak már látlak, elalélok. Torkomon a szavak elfúlnak, bőrömre záporszikrák hullnak, szememben sötét vad árnyékok, s lárma fülemben. Hideg verejték veri testem, remegően, félve, halóan, az őszi fűszálnál fakóbban állok, és már érzem a vesztem. Meghalok, érted?

Mindnyájan hallottátok már a palack szellemének történetét. De ugyan melyiktek hallotta már a szellem palackjának történetét? Pedig annak a palacknak is története van ám. Úgy kezdődik, hogy hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy üvegpalack, aki igen nagyra volt magával. Először is azért, mert a világ nagy varázsló konyha szekrényében lakott, másodszor azért, mert kerekhasa tele volt finom borecettel, harmadszor és legfőképpen azért, mert a varázsló mód felett szerette az ecetes ételeket, így a palacknak minden étkezésnél ott kellett állnia az asztalán. Akkor is ott áldogált, amikor Szelim, a szellem ebédre volt hivatalos a varázslóhoz. Mindketten régen fenték már egymásra a fogukat, de nem mutatták. Éppen ellenkezőleg. Nyájaskodtak, közben megtörték a fejüket, miképpen bánhatnának el a másikkal. Ezúttal is húzakodni kezdtek az asztal fölött, s húzakodás közben betálalták a lencse főzeléket. A varázsló savanyítani akart egy kicsit a főzeléken, de hiába, mert a palack üres volt, kifogyott belőle az ecet. Már emelte a haszontalan palackot, hogy haragjában földhöz csapja, amikor egy ötlete támadt. Felmutatta a palackot, s így szólt. Szelim, szellem, fogadjunk, nem vagy képes belebújni ebbe. Fogadjunk, kiáltotta Szelim a szellem. Mégpedig nem akármibe, hanem a világba. Ha én nyerek, enyém a világ, és te abba hagyod a varázslást. Ha veszítek, tiéd a világ, és én hagyom abba a szellemkedést. Ráállt a varázsló, a palack megmenekült, nem törték össze. Szelim a szellem pedig mély lélegzetet vett, eldünnyögött néhány abrakadabrát, és zsipsz-zsupsz már is odabent volt. Felkiáltott, én nyer! Tovább nem mondhatta, mert a varázsló abban a szempillantásban felkapta a dugót, jó erősen bedugaszolta a palackot, s hamarjában még le is pecsételte. Ha eddig büszke volt a palack, most már majd szétvetette a dőjf. Oly nagy becsben tartották. A világnagy varázsló ott őrizte azon túl a belső szobájában, és egyes-egyedül csak ő nyúlhatott hozzá. Ha meg látogató érkezett, mondjuk a vasorrúbába, vagy más efféle nagyhírű személy, azzal mindig megcsodáltatta a palackot, és a látogató végezetül mindig kijelentette, hogy ilyen palack nincs több a földön, amiben a palack tökéletesen egyetértett vele. Egy szép nap inast fogadott a varázsló. Az inas úgy 500 évig inaskodott már nála, mire megengedte neki, hogy apróbb varázslatokat üzzön. Szorgalmával, igyekezetével végül elérte a varázsló inas, hogy a mester reábízta a házat, ha a dolga valahova elszólította. De minden alkalommal erősen ráparancsolt, hogy távollétében ne nyúljon semmihez, legfőképpen a palackhoz. Természetes, hogy ez a szigorú parancs mód felett izgatta az inas képzeletét. Addig fúrta oldalát a kíváncsiság, míg egy alkalommal, amikor a varázsló ismét reábízta a házat, ő besettenkedett a belső szobába, feltörte a pecsétviaszt, kiúzta a dugót, mire valami hahotázó páraféle röppent ki a palackból, amely előbb is, utóbb is teljesen üresnek látszott. Az inas nagy sietve visszadugaszolta a teljesen üresnek látszó, teljesen üres palackot, lezárta pecsétviasszal, és visszaállította eredeti helyére. A palack pedig továbbra is dőfösen feszített az almárium tetején, és különbnek tartotta magát minden más palacknál. Egészen addig, amíg egy nap látogató nem érkezett a varázslóhoz. Nem hívta senki. Nem bocsátotta be senki, egyszerűen csak besűvített a kulcsjukon, és helyet foglalt a legkényelmesebb karszékben. Szelim a szellem volt az, aki előbb kipihente a palackba zártság fáradalmait, csak azután állított be a hoppon maradt varázslóhoz. Ott semmit se szólt, csak szellem hangon vihogott. A varázsló se szólt semmit. Akart ugyan, de képtelen volt egyetlen hangot is kinyögni. A szemek kigúvadt, annyit se mondott, hogy nyek, és lefordult a székről. Szelim a szellem, mint ki jól végezte dolgát, kisüvített a kulcsjukon, a varázsló örökét pedig az inas vette át. Megtartotta, amire szüksége volt, elkótyavetyélte, amivel nem tudott mit kezdeni, így a teljesen üresnek látszó, teljesen üres palackot is. Kapott is érte egy lyukas piculát.
Méltatlankodott is a dőfös palack a lyukas piculáért vásárolt limlomok között, s erősen bízott benne, hogy előbb-utóbb jön majd valaki, aki felismeri igazi értékét. Jött is. Mégpedig egy patikus, aki üres üvegcséket, üvegeket, palackokat vásárolt darabonként másfél lyukas piculáért. A palack mód felett büszke volt értékemelkedésére, s várta, hogy magas polcra kerüljön. Került is, mégpedig a patikában. Ott áldogált jó ideig, talán még most is ott áldogálna, ha nem jön valaki, aki előző nap égtelenül elcsapta a gyomrát a disznótorban. Jött és ricinus olajat kért, mire a patikus felnyúlt a legfelső polcra, és a palackot teletöltötte jóféle ricinus olajjal. A gyógyszer árához pedig teljes két lyukas piculát számolt az üvegért. A palackot nem csak a ricinus, hanem a büszkeség is eltöltötte, hogy íme emelkedik az értéke. Az ember meg hazament a patikából, a gyógyszert bevette, aztán azt mondta a palackra nagy fintorgások közben, a szemétre vele. A palack halálra vált. Ő, aki a varázslónál oly nagy becsben állt, íme a szemétben fejezi be pályafutását. Ez meg mi? Kérdezte az ember felesége, amikor a palack már éppen készült búcsút mondani az árnyékvilágnak. Semmi, egy vacak, rossz szaga van, mondta az ember, és kijelentése szíven döfte a palackot. De az ember felesége nem érte be ennyivel. Kivette férje kezéből azt a bizonyos vacakot, megnézegette, s azt mondta. Egészen ügyes kis palack, kár lenne kihajítani. Amitől a palack szívét olyan forró hála öntötte el, hogy kezet csókolt az asszonynak. Ezután kiforrázták, s mikor megtisztult a ricinus olajtól, vajon mit töltöttek bele? Ha ezer esztendeig törnétek a fejeteket, akkor se találnátok ki. Ecetet töltöttek bele. Úgy bizony, ecetet. És a palack elmondhatatlanul boldog volt, hogy ecettel megtöltve oda került a kamra polcra. És még most is ott áll, és még most is boldog, ha azóta össze nem tört. Nézzetek körül odahaza, hát ha éppen a ti éléskamrátokban áldogál a polcon a szellem palackja, amelyből kiköltözött a palack szelleme.

0: Hárs László a Palack története című meséjét Ronyec Mária mondta el. A hangfelvétel 1973-ban készült.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

Sütök ballada. Barátaim, jó emberek, kik a kabaréban ültök, tudjátok-e valójában, mit jelentnek tekasültök? Diadalmas dicséretét zengi ez a sültök ének a magyar föld aranyának, a kemencék sültökének. Nincs szebb, mikor a pék pultján tornyosulnak sültök hegyek, néha kedvem támad arra, hogy magam is sültök legyek. Ó, de szép is lenne egyszer gömbölyűen köztük élni, és a flaster vándorait tökevésre ösztükélni. Hisz az élet voltaképpen olyan édes, mint a sült tök, s noha nehéz, súlya alól a sírig nem mente. Sült. A világ is komplett sültök, ég is sültök, föld is sültök, forog, mint egy egybesült tök, s hogyha megáll, egybesültök. Van, kinek a feje sültök, agya sültök, lelke sültök, s amint erről érte, sültök, érte már nem lelke, sültök. De a tököt szeressétek, olyan ez a sültök élet, hogy az áldott vitaminok többsége a sültöké lett. Rácok, az iskolában uzsonnátok fele sültök. Nem kell félni attól, hogy a felelésbe bele sültök. Amikor meg pingpongozni készülődtök ütőtökkel, tömjétök mög derekasan böndőtöket sütőtökkel. Az anya, ki gyermekének jó nagy karéj tököt leszel, elmondhatja, fiacskám, a töktől tök életes leszel. Hogyha kirúgtok a hámból, egy szóval, ha kicsit zültök, züllés közben meg nem hűltök, óvja torkotok a sültök. Traktálásra szintén sültök, lehetőleg minél többtök párologjon a tányéron, mit a vendég elé löktök. Szerez tököt minden áron, érte, ha kell, menj ökölre, s hogyha Pesten nem jutsz tökhöz, hanyat homlok, fuss! Adá! Aki téged tökkel ütött, üssed vissza, te is tökkel, mert ha ő is tökkel ütött, elbánt a tök kettő tökkel. Tök mindegy, hogy versem végén mi a poén, ezért menten befejezem, nézzék el, hogy tökre és nem makra mentem.

0: Mobil Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
6: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Kamu reklám.
1: Hello.
2: Hát inkább neked legyen ronda, mint másnap.
0: Kamu reklámot hallottak. Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Sikerült hazahozni minden Európai Uniós forrást. Eddig Magyar Péter ekkora hibát nem követett el, írta a közösségi oldalán Márki-Zay Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Sikerült hazahozni minden Európai Uniós forrást, de most kezdődik még a munkajava, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Facebook oldalán, ahol a legfontosabb várható fejlesztéseket is megjelölte. Vitézy Dávid a várható fejlesztésekre kitérve hangsúlyozta, a hazahozott forrásokat a leghatékonyabban, a legátlátható módon végig kell vinni, hogy a végén ne csak a megszerzett forrásoknak, hanem a megvalósított fejlesztéseknek is örülni lehessen. Kiemelte, az uniós források felhasználásával úgy lehet fejlesztésekre költeni, hogy nem kell elvenni sehonnan. Négy nagy területet kiemelve jelezte, hogy a Baross Gábor tervvel megállítják a vasúti közlekedés leszakadását, a korábbi évek vasútrombolása helyett a vasútfejlesztésre állnak át. Eddig Magyar Péter ekkora hibát nem követett el, soha nem ment ennyire szembe a választói akarattal, írta a közösségi oldalán Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, Unger Anna megválasztásáról a vagyon visszaszerzési hivatal élére. A 24.hu szemléje szerint a 2022-es ellenzék miniszterelnök jelöltje úgy vélekedik, éppen most szaladt ki a Tisza a kormány alól. Azt írta, akármerre megy, Unger Anna megválasztását a választók az elszámoltatás elárulásának tekintik. A Facebook Tisza csoportból nem az elégedetlenek, hanem a parlamenti képviselő távozik. Bódis Krisztina magyarázkodó posztján a dühös hangulat jel van többségben. A sajtó egységesen száll szembe a döntéssel, eddig a Tiszán támogató humorista is csalódásról készít videót, és a napokban megtartott belvárosi rendezvényükön is kivétel nélkül mindenki fel van háborodva. A letartóztatására irányuló ügyészi indítványtól eltérően bűnügyi felügyeletét rendelte el a bíróság annak a férfinak, aki a gyanú szerint halálos közúti balesetet okozott augusztus 11-én Siófokon. Tájékoztatta a Somogy megyei főügyészség az MTI-t. Felidézték, a férfi aznap délután személygépkocsijával a megengedett sebességet lényegesen túllépve közlekedett a balatonparti városban, és elütötte az elektromos kerékpárral szabályosan haladó sértettet, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe. Kitértek rá, hogy a kaposvári járási ügyészség a nyomozóhatóság előterjesztése alapján a szökés és a bizonyítás megnehezítésének veszélyeire figyelemmel indítványozta a gyanúsított autóvezető letartóztatását. A katasztrófák utáni kutatómentő feladatok támogatására alkalmas csótány kiborgokat fejlesztenek ausztrál tudósok, írja a hvg.hu. A szakemberek szerint életmentő gyógyszereket lehetne eljuttatni a csapdába esett túlélőkhöz az irányított rovarokkal, melyeket apró injekciós eszközökkel és kamerákkal szerelnek fel. A kutatók reményei szerint javulhat a földrengések és épületomlások áldozatainak túlélési esélye, mert ezek a csótányok képesek alapvető orvosi segítséget vinni a törmelék alá szorult embereknek, mielőtt a mentők elérnének hozzájuk. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A Nyugat-Dunántúlra sodródhatnak be záporok, zivatarok. A légmozgás döntően mérsékelt marad. Hajnalban többnyire 14-19 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobbi Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalmai mélyet egy kihúztalapot.
2: Műsorajánló.
0: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Világjáró
4: a Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin, kedden 10-től
5: a Hobby Rádióban.
6: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
7: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
8: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
9: Hagyományaink, értékeink Európában.
10: Ahol az érték a mérték.
11: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
12: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
13: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Ettől lesz
1: dupla jó. Csákat illával. Gyere velem, táncolj mi!
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
8: Hobby Rádió. A hangadó.
4: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
4: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
5: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
7: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

Valahol a messze vagy nyugaton, csillagfényben szikrázó nyári éjszakán hallottam ezt a dalt, amelyet egy kis, ábrándos szemű, barna lány énekelt.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccser tavainak felmérését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni. Jelentette ki a miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, kritikus gondolkodás mellett a diákok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig minden körülményben. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette, nem az a legfontosabb, hogy a tanulók a legjobb kémikusok, fizikusok legyenek, a legjobb matematikából vagy történelemből, és nem is az, hogy mindig mindenben egyetértsenek egymással és tanáraikkal, és főleg nem az, hogy mindig csendben legyenek. Azt mondta, a tanulók sok mindent elfelejthetnek majd a tanultakból, de az emberséget, a barátságot, a hazafiasságot, a kritikus gondolkodást, egymás segítségét biztosan nem. Hamarosan egy mentőautóval bővül az Ipoly völgy különleges mentők járműflottája. Ugyanakkor ahhoz, hogy ez mindig készenlétben álljon és az időjárás viszontagságaitól is védve legyen, garást kell építeni, melyhez segítséget kér a civil szervezet. Ehhez keresnek kedvezményes vásárlási lehetőséget, jó árasított alapanyagokat vagy kivitelezői segítséget. Hangsúlyozzák, nem ingyen kérik, de minél kedvezőbb áron tudják beszerezni a szükséges elemeket, annál több forrásuk marad a segítségnyújtáshoz használt felszerelések korszerűsítésére. Közösségi oldalukon azt írták, ha van olyan helyi tüzép, cég vagy szakember, aki tudna számukra kedvezményes árat biztosítani, esetleg magánemberként maradt kínál a építkezésből jó minőségű alapanyag, kérik, hogy segítsék vele a különleges mentőket. A bíróság elrendelte a letartóztatását annak a 24 éves férfinak, aki szombaton eltulajdonított egy kis repülőgépet Kalocsáról, majd Paks térségébe repült vele, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. A közleményben felidézték, a járművezetői engedéllyel nem rendelkező férfi szombaton reggel a kalocsai reptérről engedély nélkül felszállt egy kis repülőgéppel, amellyel Paks térségébe repült. Nem sokkal később Gerjen közelében egy mezőgazdasági területen kényszerleszállást hajtott végre. A könnyebben megsérülő férfi a segítségére siető ember autójával akart elmenekülni, de ebben nem megakadályozták. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói a férfit jármű önkéntes elvétele és rablás kísérletének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A szekszárdi járás bíróság nyomozási bírója pedig egy hónapra elrendelte letartóztatását. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccser tavainak felmérését, valamint megerősíti a megfigyelést és a korai előrejelzést a kínai-nepáli határvidéket sújtó katasztrófa után. A kínai kommunista párt politikai bizottsága közölte, átfogóan fel kell mérni a lehetséges veszélyforrásokat és javítani kell az egymással összefüggő természeti katasztrófák kockázatainak felismerését. Az ülésen az eltűnt kínai és külföldi állampolgárok felkutatásának folytatását is sürgették. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A Nyugat-Dunántúlra sodródhatnak be záporok, zivatarok. A légmozgás döntően mérsékelt marad. Hajnalban többnyire 14-19 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót! Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
0: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink. Ruzsa Viktor vagyok.
2: Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi második adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. A mai műsor első részében megtudhatják azt, hogy mit jelent valójában, ha egy esenis gyermek integráltan tanul. De aztán szó lesz arról is, hogy milyen az, amikor nincs különbség a vendég és a segítő között. Aztán arról is hallhatnak, hogy SMA tábort szervezett a Bethesda Gyermekkórház. Egy rövid zeneszünetet követően már is indulunk, tartsanak velem, várom önöket. Ruzsa Viktor vagyok.
4: Hobbi Rádió!

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok! Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azon kedves hallgatóinkat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi második adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Mit jelent valójában, ha egy esenis gyermek integráltan tanul? Adódik a kérdés. A 2025-26-os tanévben már több mint 69 ezer sajátos nevelési igényű, úgynevezett esenis tanuló járt általános iskolába Magyarországon. Egy év alatt mintegy 4000-rel nőtt a számuk, miközben továbbra is kérdés, hogy a gyermekek egyéni szükségleteihez, igazodó fejlesztéshez mindenhol rendelkezésre állnak-e a szükséges szakemberek és a szükséges feltételek. Tudósít a Reaportál. Közben megkezdődött az egyeztetés egy olyan szakmai javaslatról, amely éppen azt próbálja körülírni, hogy milyen minimum feltételekre lenne szükség az esenis gyermekek befogadó differenciált oktatásához. Egyre több gyermek érintett. Az integrációhoz nem elég az, hogy van-e hely az osztályban, illetve hogy legyen hely az osztályban. Közben szakemberből sem mindegy, mennyi van. Mit mondanak erről a szülők? A kérdés talán nem az, hogy integrált-e. A számok és a most elindult egyeztetés együtt egy egyszerűnek tűnő, valójában összetett kérdést vetnek fel. Mit jelent a gyakorlatban az, hogy az esenis gyermek integráltan tanul? Egyre több gyermek érintett. A KSH adataira hivatkozó EduLine szerint a 2025-26-os tanévben több mint 69 ezer esenis tanuló járt általános iskolába. Az általános iskolások 9,7%-a. Egy évvel korábban ez az arány 9,2%, a tanulók száma pedig mintegy 65 ezer volt. Az érintett tanulók 73%-a, közel 51 ezer gyermek integrált oktatásban részesül. Az arány azonban területenként jelentősen eltér. Az EduLine által idézett adatok szerint Győr-Moson Sopronban az esenis tanulók 83,5%-a tanul integráltan. Hevesben viszont 60,1% ez az arány. Az esenis tanulók aránya az évfolyamok előre haladtával is változik. Az első osztályosok 8,7%-a, a nyolcadikosoknak már több mint 11%-a tartozik ebbe a kategóriába. Az adatok önmagukban nem magyarázzák meg, mi áll a változás hátterében. A háttérben a felismerés és a diagnózis időzítése is szerepet játszhat. A területi különbségek szintjén figyelemre méltó, hogy Békésben az általános iskolások 15,6%-a regisztráltan esemis, Borsod-Abaúj-Zemplénben viszont 6,2%. Ez önmagában nem jelenti azt, hogy az érintett gyermekek száma valóban ennyire különbözne a két térségben. Az eltérés a diagnosztikai és fejlesztési rendszer működésével, illetve azzal is összefügghet, hogy a gyermekek milyen gyorsan jutnak el a szükséges vizsgálatokhoz és a szolgáltatásokhoz. Az integrációhoz nem elég az, hogy van hely az osztályban. A 73% integráltan tanul. Ez egy fontos adat, de önmagában nem mondja meg, milyen körülmények között történik az oktatás. Az integrált oktatás statisztikai kategória. A mögötte lévő mindennapi tartalom viszont sokféle lehet, számít, hogy rendelkezésre áll-e a szakértői véleményben meghatározott fejlesztés, van-e megfelelő szakember, milyen segítséget kap a pedagógus, hozzáfér-e a gyermek a szükséges eszközökhöz, és együttműködnek-e az intézményben dolgozó szakemberek és a család. Éppen ezekre a kérdésekre próbál választ adni az esseni köznevelési minimum, amelyet 8 szakmai és civil szervezet közösen állított össze. A dokumentum készítésében az Auti Spektrum Egyesület, a Civil Kollégium Alapítvány, a Civil Közoktatási Platform, a Ginkóház, a Mars Alapítvány, a Pedagógusok Szakszervezete, a Tanítanék Mozgalom és a Társasága Szabadságjogokért vett részt. A Gyöhírül a Rehab Portál hozzáteszik, a javaslat többek között a korai és megfelelő szakmai felismerést, a lakóhelyhez észszerű közelségben elérhető intézményt és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztést, a pedagógusok és segítő szakemberek képzését, valamint a szakemberek közötti rendszeres együttműködést tartja fontosnak. A dokumentum a biztonságos intézményi környezetet és az esenis gyermekek számára szükséges eszközök biztosítását is minimum feltételekhez köti, illetve minimum feltételek közé sorolja. Ez nem egy új jogszabály, hanem szakmai és civil szervezetek közös javaslatcsomagja. Augusztusban azonban már megkezdődött róla a szakmai egyeztetés, az oktatási és a gyermekügyi tárca, illetve a DIO, differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés képviselői között. Közben szakemberből sem mindegy, hogy mennyi van. A 69 000 fölötti esenis tanulói létszám mellett az EduLine a KSH adatai alapján 7253 az esenis tanulók ellátásában érintett gyógypedagógust, konduktort, fejlesztő pedagógust, illetve az utazói hálózat szakembereit számolta össze. Ez átlagosan 9,5 kerekítve 10 esenis gyermeket jelent szakemberenként. Ez azonban csak egy arányszám. Nem jelenti azt, hogy 10 gyermek ténylegesen ugyanahhoz az egy szakemberhez jár, és azt sem mutatja meg, hogy egy-egy gyermek mennyi fejlesztést kap. Az EduLine által idézett tapasztalat szerint például előfordul, hogy egy utazó gyógypedagógus több intézmény között ingázik, miközben a fejlesztések időpontját az órarendekhez, más foglalkozásokhoz és a rendelkezésre álló termékhez is igazítania kell. Alap arra is felhívta a figyelmet, hogy szakember hiány esetén előfordulhat, nem a gyermek számára leginkább megfelelő végzettségű szakember foglalkozik vele, hanem az, aki éppen elérhető. Közben a gyógypedagógia iránti érdeklődés növekedett. 2026-ban 15%-kal többen jelölték meg első helyen az állami ösztöndíjas gyógypedagógia alapképzést, mint egy évvel korábban. Az EduLine ugyanakkor a tanévkezdés előtt 105 betöltetlen gyógypedagógusi álláshirdetést talált a közszolgálati portálon. Adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, önök pedig továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026 augusztusi második adását hallják. Kérem, hogy tartsanak velem, egy rövid zenét követően arról szólunk, hogy ki segít, amikor nincs különbség vendég és a segítő között. Ruzsa Viktor vagyok, várom vissza önöket.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi második adását hallják. Ki segít, amikor nincs különbség a vendég és a segítő között? Van, amikor egy fogyatékossággal élő ember és egy segítő találkozására úgy gondolunk, mint egy egyirányú kapcsolatra. Az egyik segítségre szorul, a másik pedig segít. De mi történik akkor, ha több száz fiatal tölt együtt egy hetet, és közben lassan eltűnik a segítő és a segített közötti határ? Talán éppen ez az egyik legérdekesebb üzenete a Máltai Lovagrend 41. nemzetközi ifjúsági nyári táborának, amelyet augusztus 3-a és 10-e között rendeztek meg a spanyolországi Javier várában. Több mint 550 fiatal vett részt 25 országból. Az idei Maita Campré több mint 550 fiatal részvételével zajlott, akik 25 országból érkeztek. 200 fogyatékossággal élő fiatal, 200 segítő és további 150 nemzetközi önkéntes vett részt a programban. A találkozó 1984 óta minden évben összehozza a világ különböző részéről érkező fogyatékossággal élő fiatalokat és önkénteseket. A programban sport, kulturális és szabadidős események, kreatív foglalkozások, kirándulások és közösségi programok kaptak helyet. A résztvevők Pamplórában is ellátogattak, és az El Camino egy szakaszát is teljesítették. Köztük olyanok is, akik speciális zarándok kerekesszékkel vehettek részt ezen az úton, adja hírül a Rehab portál. Hozzáteszik még, hogy a tábor azonban nem egyszerűen egy akadálymentes törölés, vagy egy különleges program volt egy hétre, a szervezők szándéka szerint egy közösség. Nem jótékonysági projekt. A tábor egyik legfontosabb gondolata éppen az, hogy nem érdemes kizárólag úgy tekinteni rá, mint ahol önkéntesek egy hétre segítséget nyújtanak fogyatékossággal élő fiataloknak. A Máltai Lovagrend nagy kommentátora szerint a Malta Camp nem jótékonysági projekt, hanem egy ideiglenes közösség, amelyben kölcsönösen segítjük egymást. Ez elsőre talán csak egy jól hangzó mondatnak tűnhet, pedig fontos különbséget jelent. Ha valakit kizárólag segítettként látunk, könnyen megfeledkezhetünk arról, hogy ő maga is adhat valamit a közösségnek. Például figyelmet, humort, barátságot, ötleteket, bátorítást, élményeket, vagy egyszerűen csak a jelenlétét. És ugyanez igaz a segítőre is. Ő sem pusztán egy szolgáltatást nyújtó ember, aki elvégzi a feladatát, majd hazamegy. A kapcsolat közben változik mindkettőjük számára. Látszik, hogy egy társaság vagyunk, vallották a résztvevők erről a táborról. A magyar csapat 29 fővel vett részt a táborban, 10 fogyatékossággal élő vendéggel, 10 személysegítővel és 8 a nemzetközi szervezői csapatba tartozó önkéntessel, valamint egy lelkivezetővel. A magyar beszámoló egyik mondata különösen jól összefoglalja, mi történhet egy ilyen közösségben. A külső szemlélők szerint köztünk nincs különbség vendég és segítő között. Látszik, hogy egy társaság vagyunk, akik szeretnek együtt lenni. Talán ez az inkluzió egyik legnagyszerűbb, mégis legnehezebben megteremthető formája. Nem az történik, hogy valakit beengedünk egy már létező közösségbe, majd külön figyelünk rá, hanem létrejön egy olyan közösség, amelyben eleve mindenki számít. Ahol természetes, hogy valaki kerekesszékkel érkezik, hogy valakinek segítségre van szüksége, hogy valaki más segít, és közben egyikük sem csak, ez az egy szerepben van jelen. Amikor az akadálymentesség mégsem magától értetődő, a történetnek van egy másik, kevésbé kényelmes tanulsága is. Javier várának kápolnájához nem vezetett akadálymentes út. Amikor ez a helyszínen kiderült, a magyar csapat segítői felvitték a vendégeket a lépcsőkön. Az 5 kerekesszékes résztvevő közül 3 tudnak és szeretnek járni, nekik pedig abban segítettek, hogy minden lépcsőfokot megtehessenek. A helyzetet könnyű lenne megható történetként elmesélni, a segítők megoldották, hogy senki ne maradjon ki. Közben azonban érdemes észrevenni valami mást is. Az, hogy valakit fel tudunk vinni a lépcsőn, még nem teszi akadálymentessé a lépcsőt. A személyes segítség nagyon fontos lehet, és egy ilyen közösségben valóban képes áthidalni egy-egy akadályt. Hosszú távon azonban nem az lenne az ideális, ha mindig egy másik ember ereje pótolná a hiányzó akadálymentesítést. A jó közösség segít, mikor szükség van rá. Az akadálymentes környezet pedig lehetővé teszi, hogy minél kevesebb helyzetben legyen szükség erre. És végül adódik a kérdés, hogy ki segít kit. A tábor vallási háttere természetesen meghatározó. A Máltai Lovagrend keresztény küldetésének részeként a hit és a szolgálat szorosan összekapcsolódik, ezért a programban szentmisék és más vallási események is helyet kaptak. Az idei találkozó mottója is bibliai eredetű volt: kelj fel és járj. A történet azonban vallási meggyőződéstől függetlenül is hordoz egy szélesebb körben értelmezhető üzenetet, azt, hogy a segítség nem feltétlenül egyirányú. Aki segítőként érkezik, maga is változhat a találkozások által. Aki segítséget kap, közben ugyanúgy adhat a közösségnek. És egy idő után talán már nem is az a legfontosabb kérdés, hogy ki melyik oldalon áll, hanem az, hogy együtt vannak-e. Mert az inkluzió végső soron nem arról szól, hogy a többség helyet biztosít másoknak, hanem arról, hogy létrejön egy közös tér, ahol nincs szükség különbséget tenni a között, hogy ki az, aki ad, és ki az, aki kap. Számol be róla a Rehab portál. Kedves hallgatóink, önök pedig még pár percig az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi 2. adását hallják. Én Ruzsa Viktor vagyok, és egy rövid zeneszünetet követően várom vissza önöket a mai utolsó témával. SMA tábor szervezett a Bethesda Gyermekkórház.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol van.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, Ruzsa Viktor vagyok. Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi második adásába. SMA tábor szervezett a Bethesda Gyermekkórház. 3 napon át több mint 20 SMA-val élő gyermek és családja volt a Bethesda Gyermekkórház vendége az intézmény első SMA táborában. Tudósít a Rehabportál. A legfiatalabb résztvevő mindössze 11 hónapos, a legidősebb 17 éves volt. A gyerekek között ott volt Zente is, akit az egész ország ismer, és aki, amikor arról kérdezték, kit tart hősnek, teljes őszinteséggel azt felelte saját magát, mert szembeszállt a betegségével. A Bethesda Gyermekkórház augusztus 14-e és 16-a között rendezte meg első SMA-val élő gyermekeknek és családjaiknak szóló táborát. A teljes egészében ingyenes programra több mint 20 család érkezett az ország különböző pontjáról. A táborozók között egyaránt voltak tünetmentes, illetve légzés támogatásra szoruló gyermekek. Most pedig idézet következik, ezek a gyerekek és családjaik nem vendégként érkeztek hozzánk, ők is a Bethesda közösségéhez tartoznak, hangsúlyozta a tábor megnyitóján dr. Tamásné Bese Nóra, stratégiai főigazgató helyettes, aki hozzátette, már ez is egy nagy csoda, hogy ma mindannyian itt lehetnek, hiszen néhány évvel, évtizeddel ezelőtt ez még elképzelhetetlen lett volna. A 3 nap egyik legszebb pillanata az volt, amikor arról kérdeztük a gyerekeket, kinek ki a hőse. Zente saját magát nevezte hősnek, mert szembeszállt a betegségével. Egy kislány az édesanyját tartja annak, mert mindig mindenben segíti és mellette áll. Az SMA-val élő gyermekek és családjaik történetében nem csak a betegség, hanem a hihetetlen kitartás, szeretet, alkalmazkodás és rengeteg hétköznapi hőstett is jelen van. Néhány éve az SMA súlyosabb formával született gyermekeknél. Sokszor az életben maradásért folyt a küzdelem. Ma a korai felismerésnek és a kezelésben elért fejlődésnek köszönhetően egészen más lehetőségek állnak előttük. Azt, hogy ezek a gyerekek most együtt táborozhattak, játszhattak, versenyezhettek, állatkertbe mehettek, és egyszerűen csak gyerekek lehettek, néhány éve még sokuk számára elképzelhetetlen lett volna. A táborban volt állatkerti látogatás, családi hétpróba, ki mit tud, mesekvíz, arcfestés, kézműveskedés, pizza és varázsfőzet készítés, valamint rengeteg közös játék. A gyerekek együtt nevettek, szurkoltak egymásnak, megmutatták a tehetségüket, és közben barátságok is születtek. Úgy táboroztak, ahogy bármelyik más gyerek önfeledten, játékosan, közösségben. A Bethesda szakemberei eközben bemutatták a szülőknek az intézményben elérhető modern mozgástámogató technikai módszereket, fejlesztéseket és terápiás lehetőségeket, az SMA kezelésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és fejlesztés alatt álló újabb terápiás lehetőségekről is beszéltek. A szülők pedig workshopokon oszthatnák meg egymással tapasztalataikat, és kaphattak útravalót mindennapi nehézségeik könnyítésére. A tábor egyik különleges programja a kettecskén volt, amíg a Bethesda munkatársai vigyáztak a gyerekekre, a szülők néhány órára újra kettesben kapcsolódhattak ki. Egy SMA-val élő gyermeknevelése a szülőktől is hatalmas erőt és folyamatos készenlétet kíván. Ez a néhány óra arról szólt, hogy ők is töltekezhessenek, és egy kicsit újra egymásra figyelhessenek. A tábor megvalósításához, egy egész közösség csatlakozott, rengeteg

0: alapítvány támogatásával készült. Szeretettel várjuk Önöket augusztus 30-án vasárnap délelőtt 10 és 18 óra között az Angyalföldi utcabára Budapest 13. kerületében a Béketérre az önkormányzat szomszédságában a Netmédia Alapítvány sátrához. Az Angyalföldi utcabál augusztus utolsó hétvégéjén kétnapos lesz, szombaton is és vasárnap is lesznek különböző színes programok, koncertek. Vasárnap több hazai civil szervezet is bemutatkozik, ezért is érdemes kijönni a koncertekre és a színes programokra is, és természetesen vasárnap a civil szervezeteket is megtekinteni, illetve munkájukat megismerni. A Netmédia Alapítvány sátrában pedig jó magam és a Netmédia Alapítvány által üzemeltetett Hobby Rádió főszerkesztője Pál Zsolt Pille várjuk majd az érdeklődőket, akik bepillantást nyerhetnek egy 99%-ban látássérült munkatársakból álló közösségi rádió munkájába, életébe, és természetesen akár be is kapcsolódhatnak abba az élő műsorfolyamba, amelyet 10 és 18 óra között fogunk majd prezentálni a Netmédia Alapítvány rádiójában, a Hobby Rádióban. Számítok Önökre két hét múlva, szeptemberi első adásunkban. Kedves hallgatóink, ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van, akkor a facebook.com/eseegyenlőségimagazinműsor címen található weboldalon tudják fölvenni velünk a kapcsolatot, tehát a Facebook oldalunk címe facebook.com/eseegyenlőségimagazinműsor. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban, a Spotify-on, illetve az Apple podcastben. Ruzsa Viktor vagyok, további tartalmas kultúrát, időtöltést, jó rádiózást és kellemes pihenést kívánok még így a nyár utolsó heteire. A viszonthallásra köszönöm szépen mára megtisztelő figyelmüket.
1: Hobby Rádió. Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin kedden 10-től
2: a Hobby Rádióban.
5: Ma éjjel táncolunk, ez a
6: egy műsor.
7: I could have spread my wings and done a thousand things.
6: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Kettő lesz
1: duplán jó. Gyere fel, nem táncolj, mi?
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
4: A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. Több épület kigyulladt Szegeden a rendezőpályaudvar közelében a téli kikötő útnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A hivatal elnökének megválasztott Unger Anna viszont szinte ismeretlen a közvélemény előtt. Derül ki a European Friss kutatásából, amelynek részleteit az MTI-vel közölték. A felmérés szerint a lakosság 12%-a pontosan, 58% nagyjából ismeri az NVVH feladat és jogköreit. A népesség negyede ugyanakkor csak a hivatal nevét hallotta, 5%-uk pedig még azt sem. A TISZA szavazók 84%-a tudja legalább nagyjából, mivel foglalkozik az NVVH, még a Fidesz szavazói körében ez az arány 63%, a Mi Hazánkra szavazók körében 61%, az áprilisban nem szavazók körében pedig 55%. A European szerint a lakosság többség 57%-a nem érzi eléggé tájékozottnak magát a jelölés megítéléséhez. Párkányi Rapp Péter kossuthdíjas szobrászművész elbontotta a Kolodkó Mihály gerilla szobrász legújabb mini alkotását. A vitatott kis targoncás szobor Párkányi egyik legismertebb és legtöbbet vitatott monumentális alkotásán, a budapesti Szabadságtéren álló, a német megszállás áldozatainak emlékművén jelent meg. Párkányi elmondása szerint a gerilla szobor eltávolítását egy hosszas, mindegy 14 perces telefonbeszélgetés előzte meg, maga Kolodkó Mihály és közte. Állítása szerint ebben a diskurzusban kifejezetten tisztázták a jogi kereteket és megállapodtak abban, hogy Párkányi maga fogja lefejteni a miniszobrot a nagyszabású emlékműről. A kossuthdíjas művészt azonban mélyen felháborította, hogy Kolodkó ezt követően a közösségi oldalán úgy tálalta az esetet a követőinek, mintha egyszerű lopás történt volna, teljesen elhallgatva a közös egyességet. Interaktív hangos kalauzzal gazdagodott a Nógrádi Vár turisztikai kínálata. A Nógrád várának megmentéséért alapítvány egy hiánypótló fejlesztéssel teszi élvezetesebbé a történelmi emlékhely bejárását. Kovács Viktor, a civil szervezet egyik tagja a Megafonnak elmondta, a korábbi tájékoztató táblák után egy interaktív élményt szerettek volna nyújtani a látogatóknak. Az új audio guide 12 állomáson keresztül kíséri végig a turistákat, a várparkolótól kezdve egészen a várhegy tetejéig. A rendszer az alapítvány egyik tagja, Paulinyi Zoltán fejlesztése, így a teljes projektet házon belül sikerült megvalósítani. A hangos kalauz nem csak az építmény történetét és egykori kinézetét mutatja be a mai ismeretek alapján, hanem arra a kérdésre is választ ad, hogy miért csak a jelenleg látható romok maradtak fenn az utókor számára. Több épület kigyulladt Szegeden a rendezőpályaudvar közelében a téli kikötő útnál, közölte a katasztrófavédelem hétfőn délután honlapján. A közlemény szerint egy könnyű szerkezetes épület teljes terjedelmében égett, a tűz pedig átterjedt több hétvégi házra. Mint írták, a város hivatásos tűzoltói 3 gépjármű fecskendővel és vízszállítóval vonultak a helyszínre, a rajok vízsugarakkal és kéziszerszámokkal oltották a lángokat. Molnár Krisztina, a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője közölte, személyi sérülésről nem tudnak. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A Nyugat-Dunántúlra sodródhatnak be záporok, zivatarok. A légmozgás döntően mérsékelt marad. Hajnalban többnyire 14-19 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
6: Világjáró. Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
1: Magyarosi Marianna, üdvözlöm Önöket, fedezzük fel együtt a világot. Az előző adásban Bulgáriában jártunk, és a hallgatói visszajelzések, üzenetek alapján azt kell mondjam, nagyon nagy az érdeklődés az ország iránt. A kedvező árak mellett csodás látnivalókat és felejthetetlen élményt nyújtó Bulgária nem véletlenül kedvelt úti célja a magyar turistáknak, így a mai műsorban is ide látogatunk. Az Aranypart, a Napospart, Nesebár, Várna, Burgász, a bulgár tengerpart legfelkapottabb üdülőhelyei. Nos, ha az előző világjáró magazinban velem tartottak, akkor ezeket a helyeket már megismerhették, de azok kedvéért, akik lemaradtak, idézzük fel most a legfontosabb információkat. Bulgária egyik legnagyobb üdülőközpontja kétségkívül a Napospart. A 8 kilométer hosszú, lassan mélyülő tengerpart minden korosztálynak kedvelt üdülőhelye, főleg a kisgyermekes családoknak. Ha itt nyaralnak, keressék fel Nesebárt, a Napospart legrégebbi települését. A városfal, középkori bizánci stílusú templomok és a 19. századi faházak mind-mind elvarázsolják az ideutazókat. Bulgária Dubrovnikjának, illetve a Fekete-tenger gyöngyszemének is nevezik a várost. A sokszínű Bulgáriában nyaralva, akár Dél-Franciaországban is érezhetjük magunkat. Burgász sétáló negyede apró kávézóival, kiülős vendéglőivel ezt a vidéket idézi. Az Aranypart, amelyet Aranyhomok néven is emlegetnek, a Napospart mellett Bulgária másik nagy üdülőközpontja. Itt találhatóak Bulgária legjobb 4 és 5 csillagos szállodái. Az Aranyparton nem csak strandolni, hanem akár gyógyulni is lehet, hiszen itt van az Aranyhomok gyógyfürdőközpont is, de számos vízisport és kirándulási szórakozási lehetőség várja Önöket. Hogyha itt nyaralnak, akkor látogassanak el Várnába, Bulgária tengerparti fővárosába is. A városban őskori, középkori, reneszánsz és modern paloták, műemlékek, épületek vannak, így igen változatos építészeti látványosságokat kínál. A mai világjáró magazinban Bulgária fakultatív programjairól és gasztronómiájáról is szó lesz, de ezúttal is játszhatnak velünk, hiszen hogyha lájkolják az egyiptomtitkai.hu oldalt, akkor esélyesek arra a nyereményre, amely egy 2 fő részére szóló egyhetes egyiptomi nyaralás.
3: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Világjáró. Ami elrepíti önt a világ minden részére.
1: Bulgária az 1990-es évek elején belevetette magát a modernizációba. Az olcsó síterepek és a fekete-tengeri nyaralások, a főváros, Szófia nyüzsgése, a vadregényes hegyi tájak és a mennyei békességet sugárzó kolostorok, a római, valamint a bizánci romok és a kitűnő kávé igencsak turista csalogatóak. A falvakban még ma is láthatunk szamárháton munkába igyekvő embereket, az itt élők házi termesztésű burgonyát esznek és maguk készítik a sajtot. Igaz, a vacsorát a műholdas televízió előtt ül befogyasztják el. A bolgár szokásokat és hagyományokat több különböző fakultatív programon ismerhetik meg a tengerparton nyaralók. Az egyik ilyen félnapos kirándulás során egy helyi farmra látogathatnak el a turisták, ahol megismerkedhetnek a helyi nemzeti ételekkel, utazhatnak lovaskocsin, megtekinthetik a szőlő ültetvényeket és megismerhetik a helyi népzenét, öltözködést és táncot, valamint egy nemzeti ételekből álló vacsorát is elfogyaszthatnak. Házi bánicska, sopszka saláta, bableves, grillezett csirke pikáns fűszerekkel, görögdínje, bor és pálinka. Egy kis ízelítő a vacsorából. Népszerű fakultatív programnak számít a bolgár nemzeti folklórest is, ahol az előzőekhez hasonlóan többfogásos helyi ételekből összeállított vacsora mellett a remek bolgár borokat is meg lehet kóstolni, amelyek kellően jó hangulatba hozzák a turistákat. A zene és a tánc elengedhetetlen része ezeknek az esteknek, csak úgy, mint a hagyományos tűztánc bemutatása, amely Bulgária kulturális örökségéhez tartozik. Manapság ez a tánc már igen ritka Európában, noha egykoron széles körben ismert volt a kontinensen. Azok, akik Várna közelében nyaralnak, ellátogathatnak a helyi delfináriumba, a kalandot kedvelőknek pedig terepjárós szafarikat is szerveznek. Szinte nincs is olyan tengerparti üdülő terület, ahol ne vehetnénk részt valamilyen hajós kiránduláson. Nos, a klasszikus hajóutak mellett, amelyek a nyílt tengeren való fürdőzésről és a roston sütött halakról szólnak, Bulgáriában akár bulihajózni is lehet. Miközben úszik a hajunk a nyugodt vízen, a fedélzeten tombol a parti, DJ adja az ütemet a fenékrázáshoz, és vízipisztollyal lövöldözik a hideg sört a szánkba. Megy a limbu, a diszkú, na meg a vonatozás. Aki kevésbé bulis hajókirándulásra vágyik, részt vehet például a Nesze bárból induló Emona fokhoz szervezett hajókázással egybekötött kiránduláson. Az egész napos program során Nesze bár óvárosának rövid megtekintését követően az Alibaba hajó fedélzetén a roston készített hal és húsételeket szolgálják fel, ebéd közben pedig műsor szórakoztatja a turistákat, akik akár a könnyű búvárkodást is kipróbálhatják.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Bulgáriában járunk, és a fakultatív programokról hallhatnak a mai Világjáró magazinban, de ugyanakkor ezúttal is játékra invitálom önöket, hiszen hogyha lájkolják az egyiptomtitkai.hu oldalt, akkor esélyesek lehetnek egy két fűrészére szóló egyhetes egyiptomi utazásra. Most azonban vissza Bulgáriában, ahol olyan extrém sportokat is kipróbálhatnak, mint például a kitesurf. A napjainkban feltörekvőben lévő sport nagyjából arról szól, hogy egy wakeboard-deszkán csúszunk a vizen, úgyhogy közben egy siklóernyő repül a fejünk felett, ez húz bennünket. Persze vannak különböző válfajai is, mert nyugodtan űzhetjük ezt a sportot havon, jégen és fűvön is, ha kellően megkedveltük, és nincs rá lehetőségünk, hogy egy egész nyarat víz mellett töltsünk, és várjuk az áhított szelet. Nos, Bulgáriában kitesurf oktatásra is befizethetünk, ám ha egészen más élményekre vágynak, akkor részt vehetnek egy remek bortúrán is. Ezt nem csak a borkedvelőknek ajánlják a szervezők, minden sörpártit is szeretettel várnak, hiszen a helyi boros pincében a számos borfajta közül biztos, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót. Várnától 18 kilométerre egy nagyon különleges hely várja a turistákat. Impozáns, a homokos talajból kiemelkedő oszlopokról van szó, kőerdőnek nevezzük a területet, amely felfedezése óta megmozgatja az emberek fantáziáját. A 19. században találták meg a kőoszlopokat, amelyek között 6 méter magas és 2 méter átmérőjű is található. Ide tényleg érdemes ellátogatni. Ugyancsak várna közelében az aranyhomoktól mindössze néhány kilométer délre. Csodálatos erdős környezetben található az Aladzsa kolostor, amely a leghíresebb, a Fekete-tenger partján található 13.-14. századi szikla kolostorok közül. Ezek keresztény kolostorok voltak, remeték laktak bennük. Az Aladzsa kolostor egy természetes cseppkő barlangban működött, nevét a török színes szóból kapta a falfestmények miatt. A kolostornak helyet adó cseppkő barlang 40 méter magas, a kolostor maga kétszintes, több helyiség is van benne, ezek mind-mind mást célt szolgáltak, van itt étkező, konyha, kripta, kápolna, illetve a szerzetesek lakószobái. A 14 ezres lakosú Bálcsik viszonylag közel található az aranyparthoz, ezt is érdemes felkeresni. Elsősorban gyönyörű palotájáról és a palotában található csodálatos, hatalmas botanikus kertről ismert, de csupán Bálcsik légköre is lenyűgöző. A népszerű botanikus kert 1929-ben épült, a román királynő építette, amikor Bálcsik még Románia része volt. 65 ezer négyzetkilométernyi területén több mint 300 ritka, egzotikus növényfaj, 200 fafajta, kaktuszok és virágok találhatóak. Bálcsik az egyik legrégebbi Fekete-tengerparti város, amelyet gyakran hívnak Fehérvárosnak. Elsősorban a házainak köszönhetően, mivel fehér kőből épültek, és azért is, mert fehér sziklák között helyezkedik el. A település népszerű úti cél a Bulgáriában nyaralók körében, csak úgy, mint az isztambuli kirándulás. A folytatásban erről hallhatnak itt a Világjáró magazinban.
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Világjáró, az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: A Bulgáriában nyaralók körében az egyik legkedveltebb fakultatív program az egy vagy két napos isztambuli kirándulás. A feszített tempójú egésznapos autóbuszos utazás hajnalban indul, és a turisták az éjszakai órákban térnek vissza a szállodába. A török metropoliszt persze megéri látni, hiszen csodálatos történelmi emlékeket csodálhatnak meg az Isztambulba utazók. A városnézés során a kék mecsetet, a hippodromot, a Hagia Szófiát és a város ázsiai oldalát és megismerhetik a látogatók. A különböző utazási irodák programjai némileg eltérőek lehetnek, de általában a programban szerepel egy bőrgyár, valamint az egyiptomi vásár és bazár meglátogatása, vagy fakultatív hajú kirándulás a Boszporuszon. Egyes irodák repülős kirándulásokat is indítanak, illetve léteznek kétnapos isztambuli kirándulások is. Ez utóbbi esetében nyugodtabban és alaposabban tekinthetjük meg az Európa és Ázsia határán fekvő mese szép várost. A Világjáró magazinban eddig leginkább a nyaralni vágyók hallhattak érdekes és hasznos információkat, ám akkor is érdemes ellátogatni Bulgáriába, hogyha a tengerparton véget ír a szezon, vagy még el sem kezdődött. Az ország hegyei, a köztük megbúvó kolostorok és a hegyek tetején, vagy éppen lábuknál fekvő városok tavasszal, ősszel, sőt télen is kínálnak látnivalót. Bulgária fővárosában, Szófiában az ókori vagy épp a török birodalom által hátrahagyott műemlékek és romok érdekes ellenpontjai az ortodox katedrálisoknak vagy a századforduló szabaddá vált ország azon törekvésének, hogy a főváros bármely európai nagyvárossal felvehesse a versenyt. Európa második legöregebb városának viharos történelme volt. A törökök például 500 évig uralkodtak Bulgáriában, aztán a második világháborúban szinte teljesen elpusztult a bolgár főváros, amelynek újjáépítése, hát meglehetősen felemásra sikerült. A belváros rendkívül hangulatos, kávéházak és éttermek sorakoznak a rendezett sétáló utcákon, kellemes kikapcsolódást nyújtva a tehetősebb helyieknek és a turistáknak. A külső kerületek a szocializmust idézik, de a belvárosban több látnivaló várja a turistákat. A történelmi emlékek közül kiemelkednek Szófia gyönyörű templomai. Ilyen például az Alekszandr Nyevszkij székesegyház, mely Szófia fő jelképe és látványossága. A katedrális kupolája 45 méter magas és aranyozott. Szófia a Vitosa hegy lábánál fekszik, 500-600 méter tengerszint feletti magasságban, így a téli sportokat kedvelőknek is jó szívvel ajánlom. Aki azonban további hegyekre, még több élményre vágyik, délebre utazva, eljuthat a világörökség listájára felvett Rila kolostorhoz is, a bolgár egyházi élet legszebb és legnagyobb fellegvárába. Gyönyörű temploma, 1200 vallási freskút is, egy 36 bibliai jelenetet bemutató ikonosztászt rejt. A múzeumok a kolostor életének és a vallási kegytárgyaknak a bemutatása mellett megismertetik az érdeklődőket az ország hagyományaival is. A kolostor a Rila-hegységben található, amely Bulgária legmagasabb hegysége, és az aktív pihenésre vágyók itt nyugodtan kipróbálhatják magukat a majdnem 3000 méter magas csúcsokon.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Bulgária csodás tájairól, történelmi nevezetességeiről már szó volt, most lássuk, milyen ételeket és italokat fogyaszthatunk, hogyha Bulgáriában töltjük nyaralásunkat. A nyaralók többsége olcsósága miatt választja Bulgáriát, ahol 1000-2000 forintból valóban kiadósan megvacsorázhatunk, akár három fogás is belefér ebbe az összegbe. Mindenképpen érdemes megkóstolni a helyi finomságokat, amelyek joghurtot, sajtot, bárányt, halat és sok-sok zöldséget tartalmaznak. A levesek közül a legismertebb a csorba, amely tulajdonképpen egy joghurtos, tojásos csirkeleves. A húsételeket illetően sok a közös vonás a bolgár, a szerb, a görög és a török konyha között. A bolgár kebabcse, rostonsült kolbászkái, ugyanolyan közeli rokonai a nevében is hasonló szerb csevapcsicsének, mint a fűszeres, rostonsült vagy zsírban pirított török kaftának. A birkahúsból főtt krumplis, rizses, paradicsomos, különféle muszakák és gyuvecsek valamennyi balkáni ország konyhájában megtalálhatóak, így Bulgáriában is. A mai bolgár konyhában különösen nagy szerep jut a paradicsom és uborka salátának, a joghurttal nyakon öntött hagymás vegyes salátának, a sült paprika salátának, a sült padlizsánból készülő ételeknek és egyéb hasonló zöldséges finomságoknak. Az ínyencek ne hagyják ki a rózsaszirupot, amely úgy készül, hogy a friss rózsaszirmot vízben előfűzik, majd cukrot adnak hozzá és sűrűre fűzik. Az étkezés befejezése Bulgáriában is fekete kávéval zárul. Nem presszó kávét isznak, mint az olaszok, hanem a hagyományos török kávét. A bolgár konyha a zöldségeket és a gyümölcsöket bőségesen használja. Nagyon kedvelt a bárány és a birkahús, amit fokhagymával, vöröshagymával fűszerezve, olajjal kenegetve egészben nyáson sütnek, és a Bulgáriában tengerrel rendelkező országról lévén szó, szívesen fogyasztják a különböző halakat és egyéb tengeri finomságokat. Az éttermi árak a hazai vagy más európai országok megszokott áraihoz képest jelentősen alacsonyabbak, a nyelvi eligazodás sem okoz gondot, mivel az étlapok több nyelven angolul, oroszul, illetve németül is olvashatóak. Amennyiben felszolgálási díjat számolnak fel, azt az étlapon és a számlán feltüntetik, egyéb esetben 10% borra valót illik adni. Hogyha Bulgáriában nyaralnak, akkor mindenképpen látogassanak el egy étterembe, hiszen nagyon finom ételeket kóstolhatnak, vagy megtehetik ezt egyébként a már említett bolgár folklóresten is. Ennyi volt a mai Világjáró magazin, én további kellemes rádiózást kívánok. A következő műsorban is tartsanak velem. Magyarosi Marianna vagyok, fedezzük fel együtt a világot.
2: Hobby Rádió.

0: Világjáró. Azon kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélunkban aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
2: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
1: Eszünk majd csigát. Mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
2: Mármint velük vagy a csigákkal?
1: A csiga evéssel.
2: Nem, még nem próbáltam.
1: Nem kultiváljuk a csiga evést.
2: De állítólag nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
1: Hát nem tudom, kipróbáljuk? Gondolatban?
2: Ki fogjuk így az próbálni? Simán.
1: Egy szó mint száz, Franciaországba látogatunk a következő alkalommal.
2: Megyünk a Galád Gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
1: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látni valóban ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni. No, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre. Úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyanebben az időben. Akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, nos, a Móni.
2: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dannyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazol, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
1: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik önöktől a világjáró, egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a

0: Hobbi Rádióban, Baluval.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobbi Rádióban.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobbi Rádióban.
5: UK Fever Show.
6: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobbi Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: A kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának, mindenki számára jobb helyé válna, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Nagykanizsán. Lannert Judit a Dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos névnyitón azt mondta, hogy olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak, nem azon törik a fejüket, hogy hogyan lehet még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogy hogyan lehet olyan közös fejlődési utakat kijelölni, amelyek a pedagógusokat és gyermekeket egyaránt szolgálják. A kormány azt szeretné, ha az iskola a kreativitás tere lenne diáknak, tanárnak egyaránt, ahol a nyugodt fejlődés biztosított, ahol a diákok megtalálják az őket érdeklő területeket, azokat a foglalkozásokat, amelyekben örömük lelik, tette hozzá a miniszter. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója. Lovas Attila szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Úgy fogalmazott, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyú pótolják a kieső kapacitást. Az igazgatóság honlapján az olvasható, a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó kisköre felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó, hasznosítható vízkészlete. A nemzetközi utasok közel kétharmada már online veszi meg a jegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint az év első hét hónapjában több mint 780 ezeren vásároltak a MÁV-nál nemzetközi menetjegyet, és 64,8%-uk digitális csatornát választott. A jegy.mav.hu-t, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazást. Hozzáfűzte, egy évvel korábban ez az arány még 60,7% volt. A pénztári vásárlások aránya már a 35% közelébe csökkent. Azt is közölte, az utasok egyszerűen, gyorsan, sorbanállás nélkül szeretnék intézni az utazásukat. Szerinte a társaságnak is erre kell tovább mennie. És fontos lépés volt, hogy júniusban a nemzetközi jegyvásárlást is beköltöztették a MÁV Plus alkalmazásba. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szombaton tartotta a szlovákiai magyar iskolák 26. országos tanévnyitó ünnepségét Bodrog szerdahelyen, a Szent Mihály görög katolikus templomban. Az újszó.com tudósításából kiderül, Fekete Irén a szövetség elnöke beszédében arról szólt, hogy szerinte az intézmények 71%-a sodródik a szakadék szélére. Mint fogalmazott, a statisztikai oszlopok mögött a szervezetük családokat, jövőről álmodó gyermekeket, fáradtságos munkát végző pedagógusokat és iskoláikat féltő közösségeket lát. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A Nyugat-Dunántúlra sodródhatnak be záporok, zivatarok. A légmozgás döntően mérsékelt marad. Hajnalban többnyire 14-19 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Hobbyrádió.hu.
2: A rádiót.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Jaj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Jaj, akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Műsorajánló.
1: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: kamureklám.
1: Mégpedig Zalakerámia burkolólapokkal. Mostantól 11 vadonatúj Zalakerámia termékcsalád mutatkozik be önöknek az Lösinyi A. Pozoré, Barátyislava.
0: Kamureklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Szivárvány.
2: Szivárvány.
1: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Reklám.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Média 1. Hírek a média világában.

0: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
2: A kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának, mindenki számára jobb helyé válna, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Nagykanizsán. Lannert Judit a Dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó azt mondta, hogy olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak, nem azon törik a fejüket, hogy hogyan lehet még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogy hogyan lehet olyan közös fejlődési utakat kijelölni, amelyek a pedagógusokat és gyermekeket egyaránt szolgálják. A kormány azt szeretné, ha az iskola a kreativitás tere lenne diáknak, tanárnak egyaránt, ahol a nyugodt fejlődés biztosított, ahol a diákok megtalálják az őket érdeklő területeket, azokat a foglalkozásokat, amelyekben örömüket leli. Tette hozzá a miniszter. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója. Lovas Attila szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Úgy fogalmazott, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyú pótolják a kieső kapacitást. Az igazgatóság honlapján az olvasható, a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó kisköre felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó, hasznosítható vízkészlete. A nemzetközi utasok közel kétharmada már online veszi meg a jegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint az év első hét hónapjában több mint 780 ezeren vásároltak a MÁV-nál nemzetközi menetjegyet, és 64,8%-uk digitális csatornát választott. A jegy.mav.hu-t, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazást. Hozzáfűzte, egy évvel korábban ez az arány még 60,7% volt. A pénztári vásárlások aránya már 35% közelébe csökkent. Azt is közölte, az utasok egyszerűen, gyorsan, sorbanállás nélkül szeretnék intézni az utazásukat. Szerinte a társaságnak is erre kell tovább mennie. És fontos lépés volt, hogy júniusban a nemzetközi jegyvásárlást is beköltöztették a MÁV Plus alkalmazásba. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szombaton tartotta a szlovákiai magyar iskolák 26. országos tanévnyitó ünnepségét Bodrog szerdahelyen, a Szent Mihály görög katolikus templomban. Az újszó.com tudósításából kiderül, Fekete Irén a szövetség elnöke beszédében arról szólt, hogy szerinte az intézmények 71%-a sodródik a szakadék szélére. Mint fogalmazott, a statisztikai oszlopok mögött a szervezetük családokat, jövőről álmodó gyermekeket, fáradtságos munkát végző pedagógusokat és iskoláikat féltő közösségeket lát. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A Nyugat-Dunántúlra sodródhatnak be záporok, zivatarok. A légmozgás döntően mérsékelt marad. Hajnalban többnyire 14-19 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Szeptember második napján köszöntjük Dorina, valamint Rebeka nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A Dorina a Dorottya becézéséből önállósult. Szeptember másodikán kívül ünnepelnek még a Dorinák február 6-án is. Becézése ennek a névnek Dori, Dorika, Dorka, Rina, Rinácska, jeles viselői, Galambos Dorina énekesnő, Csifó Dorina színész, énekesnő, valamint ön, kedves Dorina. Szintén ezen a napon köszöntjük Rebeka nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A héber eredetű név a Biblia szerint Izsák felesége, Ézsaúnak és Jákobnak anyja, jelentése pedig igéző, megbabonázó, megkötözött vagy jól táplált. Szeptember 2-án kívül ünnepelnek még március 9-én is a Rebekák. Becézése ennek a névnek Rebi, Rebike, Rebus, Rebuska, Repcsi, Réci és Récike, jeles viselői pedig Rebecca Bakken, norvég jazz énekesnő, valamint ön, kedves Rebeka. Ezen a napon köszöntjük még Apsa, Apsolon, Apollinár, Axel, Bogdán, Csépán, Doren, Dorinka, Ella, Elli, Felda, Fodor, Fédra, Inka, István, Kallista, Kasszandra, Margit, Renátus, Renátó, René, Stefán, Ted, Teodor, Teodóra, Teó, valamint Töhötöm nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 2-án üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1031-jel kezdünk, szeptember 2-án meghalt Imre Herceg, első Szent István fia vadászat közben. Az ország így trónörökös nélkül maradt. Folytassuk a 17. század közepével, 1652. szeptember 2-án meghalt Giuseppe de Ribera, spanyol festő. Pontosan 200 évet ugrunk előre, 1852. szeptember 2-án született Paul Bourget, francia költő, író, esszéista és akadémikus. Folytassuk 1858-al, szeptember 2-án megszületett Fadrusz János szobrász, 1894-ben Mátyás király lovas szobrának tervével első díjat nyert, a művet 1902-ben leplezték le Kolozsvárott. Ugorjunk a 20. század elejére, 1902. szeptember 2-án meghalt Keleti Gusztáv festőművész, tanár, műkritikus, akadémikus. Ugyanebben az évben, azaz 1902. szeptember 2-án született Szőke Gyula Kossuth Díjas gépészmérnök, az állami építőipar gépesítésének úttörője. Folytassuk 1927-tel, szeptember 2-án született Csík Tibor olimpiai bajnok ökölvívó. Pontosan 10 évet ugrunk előre, 1937-re, ugyanis szeptember 2-án halt meg Pierre de Coubertin, francia sportpedagógus, az újkori olimpiai játékok kezdeményezője. 1945-tel folytatjuk, szeptember 2-án véget ért a II. Világháború. A Missouri amerikai hadihajó fedélzetén a japán küldöttség aláírta az amerikaiak előtt a kapitulációs okmányt. Folytassuk 1952-vel, szeptember 2-án született Jimmy Connors, amerikai világbajnok teniszező. És végül, de nem utolsó sorban, 1977. szeptember 2-án meghalt Manga János, néprajzkutató, a történelemtudomány kandidátusa. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet a Krónikák első könyve 16. fejezetéből.
1: Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt. Énekeljetek, zengjetek zsoltárt néki, emlegessétek minden csodáját, dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire.

0: 2026. szeptember 2-a szerda. Evangélium Szent Lukács könyvéből 4. fejezet 38-tól 44. vers. Kafarnaumi tartózkodása idején Jézus a zsinagógából jövet betért Simon Péter házába. Simon anyósa éppen magas lázban szenvedett. Mindjárt szóltak is neki az érdekében. Jézus a beteg fölé hajolt, parancsolt a láznak, és a láz megszűnt. A beteg azonnal fölgelt és szolgált nekik. Napnyugtakor mindnyájan odavitték Jézushoz a betegeket, akik különféle bajokban szenvedtek. Mindegyikre rátette kezét, és meggyógyította őket. Sokakból gonosz lelkek mentek ki, és ezt kiáltozták, te vagy az Isten fia. Jézus azonban rájuk parancsolt, és nem engedte, hogy beszéljenek, azok ugyanis tudták, hogy ő a Krisztus. Amikor megvirradt, Jézus kiment egy magányos helyre, a népsokaság pedig keresésére indult, és meg is találta. Tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Jézus azonban így válaszolt: más városoknak is hirdetnem kell Isten országának evangéliumát, mert ez a küldetésem. Azután folytatta tanítását Galilea zsinagógáiban. Elmélkedés. Jézus betér Simon házába, ahol Péter anyósa magas lázzal betegen fekszik. Jézus a beteg fölé hajolt, parancsolt a láznak, és a láz megszűnt. A gyógyulás azonnali, és az asszony rögtön fel is kell, hogy szolgáljon. Ez a kép egyszerre mutatja meg Jézus gyógyító erejét és az erre adott helyes választ. Az, akit Jézus meggyógyít, nem zárkózik el, hanem szolgálni kezd. A nap végén pedig özönlenek hozzá a betegek, megszállottak, szenvedők, s Jézus mindnyájukat meggyógyítja. Mégsem telepszik le, nem alapít rendelőt vagy csodaközpontot, hanem tovább indul, hogy máshol is hirdesse Isten országát. Ez a szakasz két fontos jellemvonást emel ki Jézusról. Először közel jön, személyesen, szeretettel hajol oda a szenvedő emberhez. Nem távolról tesz csodát, hanem belép a házba, a beteg személy élethelyzetébe. Másodszor nem engedi, hogy a siker vagy a tömeg akarata irányítsa küldetését. Reggel visszavonul imádkozni, ebből nyeri erejét, majd megy tovább, mert tudja, hogy küldetése nem szűkülhet egyetlen városra. E két jellemvonás a tanítvány számára iránytűként szolgál. Az imádságban elmélyült kapcsolatba kerülünk az Atyával, és nyitottak vagyunk arra, hogy a másik ember felé forduljunk. Mert akit Jézus felemel, meggyógyít, azt meghívja a szolgálatra is, a szív csendjéből fakadó szeretetre. Uram Jézus Krisztus, te belépsz hétköznapi világunkba, és gyengéden fölénk hajolsz, amikor erőtlenek vagyunk. Hozzád hozom ma is minden gyengeségemet, testi-lelki sebemet, lázamat és levertségemet. Érints meg engem, és gyógyíts meg, hogy én is újra talpra álljak, és szolgálni tudjak másokat. Segíts, hogy úgy éljek, mint akit már megérintettél. És amikor hajlamos lennék csak a magam világába zárkózni, vezess tovább új emberek és új helyzetek felé. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
1: Hobbi rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobbi rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránkattanhass!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy Faust nagyhatalmú varázsló volt? Aki eladta a lelkét az ördögnek, vagy egyszerűen sarlatán? Meglepő, de valódi Faust homályba vesző élete két típusba sorolható műveket inspirálta, vagy az ember bűnös önteltségét kárhoztatják, vagy a jóságra való képességét magasztalják.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót!

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Majd nagyon egyszerű leves fogunk itt főzni, hogy hagymalevest sajttal. Ez a könnyen és gyorsan elkészíthető hagymaleveshez remekül felhasználhatjuk a sört és a bort. Én többnyire ezt az ételt főzöm, a leves fele sör vagy bor, a fele húslé, leves kockából is jó, de készülhet tisztán húsléből is, és ez a főzés végén egy pohár sört, illetve bort löttyinthetünk hozzá. Az elkészítése a következő: egy vastag falu lábosban hevítsük fel a zsiradékot, és pirítsuk meg rajta a karikára vágott vörös hagymát. A kész leves színe a hagyma karamellizálásának mértékétől függ, erre figyeljünk oda. A magam részéről nem kedvelem a sötétbarna hagymalevest, ezért a hagymát csak aranyszínűre pirítom mindig. Ez csupán azon múlik, ki hogyan szereti. Ízlesítjük sóval és örölt fehér borssal. Öntsük fel húslével és forraljuk fel. Ellenőrizzük az ízét és adjunk hozzá kakukkfüvet. Fedjük le és rotyogtassuk körülbelül 30-40 percig. Kevergessük meg alaposan, ezután sört vagy bort a főzés befejezés előtt 10 perccel öntsük az alapléhez. Pirítóssal vagy pirított zsemlekockával tálalhatjuk, a tetejére pedig finomra reszelt trapista sajtot ajánlok hozzá. A leves után pedig folytassuk egy hideg előétellel, töltött tojást parajjal hoztam még önöknek. A főtt tojásokat kettévágva, sárgáját szitára téve, a vajat, főt, áttört és lehűtött parajt adva hozzá áttörjük. Megsózzuk, borsózzuk, szerecsendióval fűszerezzük, és megszórva reszelt sajttal összekeverve visszatöltjük a tojások fehérjébe. Tejmártást készítünk ezután, a tojás sárgákat összeforraljuk, és a parajpürével világos zöld színűre festjük, megsózzuk, borsózzuk, és reszelt sajtot keverünk bele. Megvajazott tüzálló tálat a mártással vékonyan kibéleljük, ezen egy sor vajban megpárolt parajpürét sóval, borssal ízesítve széttörjük, és erre rakjuk egymás mellé a töltött tojásokat. A visszamaradó mártással bevonjuk, tetejét megszórjuk reszelt sajttal, és kevés olvasztott vajjal megcsepegtetve, megpirítva sütjük készre 180 fokos sütőben. A meleg töltött tojást még más töltelékekkel is feltálalhatjuk, ha a főt áttört tojásos különböző ízesítőket keverünk, például borjú vagy sertés, vagy szárnyasmájból készített májpürét is tehetünk a tojásokba. Ezen kívül a töltött tojást rántva is elkészíthetjük, ekkor a két fél megtöltött tojást összenyomva bécsiesen panírozzuk, bőforró zsírba ropogós vas sütve tálaljuk. Köretként párolt rizst ajánlok talpazatnak alá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccser tavainak felmérését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni. Jelentette ki a miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a diákok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig minden körülményben. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. Hozzátette, nem az a legfontosabb, hogy a tanulók a legjobb kémikusok, fizikusok legyenek, a legjobb matematikából vagy történelemből, és nem is az, hogy mindig mindenben egyetértsenek egymással és tanáraikkal, és főleg nem az, hogy mindig csendben legyenek. Azt mondta, a tanulók sok mindent elfelejthetnek majd a tanultak, de az emberséget, a barátságot, a hazafiasságot, a kritikus gondolkodást, egymás segítségét biztosan nem. Hamarosan egy mentőautóval bővül az Ipoly völgy különleges mentők járműflottája. Ugyanakkor ahhoz, hogy ez mindig készenlétben álljon és az időjárás viszontagságaitól is védve legyen, garást kell építeni, melyhez segítséget kér a civil szervezet. Ehhez keresnek kedvezményes vásárlási lehetőséget, jó árasított alapanyagokat vagy kivitelezői segítséget. Hangsúlyozzák, nem ingyen kérik, de minél kedvezőbb áron tudják beszerezni a szükséges elemeket, annál több forrásuk marad a segítségnyújtáshoz használt felszerelések korszerűsítésére. Közösségi oldalukon azt írták, ha van olyan helyi tüzép, cég vagy szakember, aki tudna számukra kedvezményes árat biztosítani, esetleg magánemberként maradt kínál a építkezésből jó minőségű alapanyag, kérik, hogy segítsék vele a különleges mentőket. A bíróság elrendelte a letartóztatását annak a 24 éves férfinak, aki szombaton eltulajdonított egy kis repülőgépet Kalocsáról, majd Paks térségébe repült vele, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. A közleményben felidézték, a járművezetői engedéllyel nem rendelkező férfi szombaton reggel a kalocsai reptérről engedély nélkül felszállt egy kis repülőgéppel, amellyel Paks térségébe repült. Nem sokkal később Gerjen közelében egy mezőgazdasági területen kényszerleszállást hajtott végre. A könnyebben megsérülő férfi a segítségére siető ember autójával akart elmenekülni, de ebben megakadályozták. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói a férfit jármű önkéntes elvétele és rablás kísérletének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A szekszárdi járás bíróság nyomozási bírója pedig egy hónapra elrendelte letartóztatását. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccser tavainak felmérését, valamint megerősíti a megfigyelést és a korai előrejelzést a kínai-nepáli határvidéket sújtó katasztrófa után. A kínai kommunista párt politikai bizottsága közölte, átfogóan fel kell mérni a lehetséges veszélyforrásokat és javítani kell az egymással összefüggő természeti katasztrófák kockázatainak felismerését. Az ülésen az eltűnt kínai és külföldi állampolgárok felkutatásának folytatását is sürgették. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A Nyugat-Dunántúlra sodródhatnak be záporok, zivatarok. A légmozgás döntően mérsékelt marad. Hajnalban többnyire 14-19 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő. You know that I be sexy.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
0: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Bobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyögéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
9: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
9: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80.
10: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
11: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu
3: Reklámot hallottak.

csíkot, egy cukrászda már kopott. A szívünk ott egymásról álmodott, szemben egy csengetyűs kis mozi,

elvtársok! Kun Béla vagyok! Nem is örültök Béla bátyátoknak? Hát ezért harcoltam értetek? A fehér terror nehéz éveiben? Tudjátok, mit mondok nektek? Nem tudjátok. Aki hazudik, az csal.